0: zombiradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összebont PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni, valamint beküldeni. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-e között rendezett meg a PET kupa egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalok közötti folyószakaszon. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET kupa egyesület új hulladékgyűjtőhajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők. Az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz.
4: Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklám.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 milliárd forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
2: Úristen, ezek után mi a jó híre?
1: A beteglába szépen gyógyult.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Szivárvány. Szivárvány.
1: Szivárvány.
2: Szivárvány.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró
5: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az őszi vizsga időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Ezen túl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, közölte a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz viszonyítva, de a közlemény szerint ez a júniusi 1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakásárindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult és a grémium teszi majd meg személyi javaslatát. Csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak folyók alacsony vízszintje miatt. Január 1-től augusztus 24-ig több mint 242.000 robbanótestet semmisítettek meg tűzszerészek 327 robbantással. A műszeresen átvizsgált terület több mint 325.000 négyzetméter, ami viszonyításként Vatikánváros körülbelül csaknem háromnegyede. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A szervezet honlapján bankkártyával vagy átutalással lehet pénzt küldeni nekik. Szerda reggel Nepál és Kína határvidékén rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig, sokan meghaltak vagy eltűntek. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Na édes fiam, örülök, hogy megjöttél a katonaságtól. Figyelj, de mi az ott a váladon neked?
3: Képuska.
2: Képuska? Na.
3: Hát nézze meg, fölök a levegőm, azt lehúg, ott lepök a markacsák, leesik, figyelj. Látja?
2: Szép dolog, édes fiam. A derekadon az meg ott micsoda ott lesz?
3: Elkezdem, apukám, az kézigránát.
2: Kézigránát?
3: Hát nem tudom, hogy működik. Nézd, oda vágom a... Arnyék székez ott a kert végén, nézd meg.
2: Nagyon szép. Kár, hogy szegény anyád nem látta.
3: Mit történt szegény mamával?
2: Bennült a budiba.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hopi Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc összik, a hűtés táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszintcsökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt. Az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgátokat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután 34 fok körül alakul. Kedden eleinte még lehet zápor, zivatar, aztán kisüt a nap, reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 31-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 22,7 fokot mutatnak a hőmérők. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 31-én Bella, valamint Erika nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Bella új latin spanyol eredetű név, Bellus latin szóból származik, jelentése pedig szép, bájos, csinos és kecses. Becézése ennek a névnek Bellácska, Bellus, Belluska és Bellike. Szintén ezen a napon köszöntjük Erika nevű kedves hallgatóinkat. A germán latin eredetű név jelentése nagyra becsült, mely olyan felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias gondolkodásának köszönhetően szinte mindenben sikereket ér el. Becézése Eri, Ercsi, Erácska, Brika, Erus és Erás. Jeles viselői a névnek Bodnár Erika, Marozsán Erika, színésznők, Miklósa Erika, operaénekes, Szabó Erika, Szegedi Erika, színésznők, Zoltán Erika, énekesnő, valamint ön, kedves Erika. Szintén ezen a napon köszöntjük még Aida, Aldán, Amina, Amira, Arisztid, Dóra Bella, Hanga, Izabella, Metella, Moana, Móna, Pamina, Rajmond, Rajmonda, Rajmund, Rajmunda, Ramóna, valamint Áris nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 31-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 12-vel kezdünk, augusztus 31-én született Caius Iulius Caesar, Germanicus Caligula római császár. Most aztán ugorjunk egy nagyot a 17. századba, 1649. augusztus 31-én meghalt Michael Kern, német szobrász, a késő reneszánszi jelentős képviselője. Folytassuk a 18. századdal, pontosan 100 évet ugrunk előre, 1749-re, ugyanis augusztus 31-én született Alekszandr Nyikolajevics Radiszcsev, orosz forradalmár, író és filozófus. Radiszcsev behatóan foglalkozott a 18. század enciklopédistáinak filozófiai és pedagógiai tanaival, történeti politikai munkáival. Természetfilozófiájában materialista nézeteket vallott, Lomonoszov nyomdokain haladva bírálta a lélek halhatatlanságáról szóló tanokat, társadalom felfogásban azonban nem jutott el a materializmusig. Folytassuk 1840-nel, augusztus 31-én született Giovanni Verga, olasz író, elbeszélő. Verga az olasz naturalizmus, a verizmus egyik megteremtője volt, elsősorban novelláival aratott sikert. Maradjunk még a 19. században, 1870. augusztus 31-én megszületett Maria Montessori, olasz pedagógus, újító. Az ő nevéhez fűződik a Montessori módszer, amelynek célja, hogy tevékeny, segítőkész és egymással toleráns gyermekeket neveljenek békés, nyugodt légkörben. Ugorjunk a 20. századra, 1948. augusztus 31-én született Rudolf Schenker, a Scorpions együttes gitárosa. Egy évet lépünk előre, 1949. augusztus 31-én született a nők kedvence, Richard Gere, amerikai színész. Gere a Massachusetts Egyetemen filozófia és dráma szakosként végzett, kiválóan zenélt, játszott fúvós hangszereken, zongorán, gitáron, szitáron, sőt egy időben saját rock együttese is volt. A Grease című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet, lényegében ezzel a szereppel indult el a pályán. 1975 óta filmez és olyan filmekkel tette ismerté nevét, mint az 1979-es amerikai Gigolo és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 31-én született Borkai Zsolt, olimpiai bajnok, tornász. Az 1988-as évi szöuli olimpián lólengésben megszerezte az olimpiai bajnoki címet. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: 2026. augusztus 31-e, hétfő. Az Úr lelke van rajtam. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 4. fejezet, 16-tól 30. versig. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönségek szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, egy proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus proféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, s fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Emelkedés. Jézus Názáretben a saját városában lép a nyilvánosság elé. Az emberek először csodálják szavait, aztán egyre növekvő ellenállás támad bennük. A kezdeti elismerést hamar felváltja a harag. Amikor Jézus emlékezteti őket, Isten gyakran nem a választott népen belül, hanem azon kívül cselekedett. Ezt igazolja a Szír Námán vagy a szidoni özvegy példája. Ez a názáreti zsidók számára sértő volt, mert kizárólagos kiváltságnak tartották az isteni kegyelmet. Jézus szavai a szívük mélyéig hatolnak, de nem engedik, hogy megtérítse őket. Inkább kitaszítják. Ez a jelenet pontosan megmutatja, milyen könnyű a vallásos külsőség mögött kemény szívűnek maradni. Amikor Jézus nem illeszkedik az elvárásainkhoz, amikor nem azt mondja, amit hallani akarunk, hajlamosak vagyunk visszautasítani vagy elhallgattatni őt. A názáretiek nem tudták elfogadni, hogy az isteni küldetés egy közöttük felnőtt személyben, egy átlagos emberben jelenik meg. Isten azonban gyakran így lép közénk, nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi valóságon keresztül. Elfogadjuk-e Jézust úgy, ahogy hozzánk jön? A proféta sokszor nem távolból, hanem nagyon is közelről szól, és épp ezért nehéz meghallanunk. A názáretiek példája figyelmeztet, ne zárjuk be szívünket, amikor az Úr hozzánk szól. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem megszívleljem szavadat. Ne engedd, hogy megszokásból, közönyből vagy elvárásaim rabjaként elutasítsam, amit mondasz. Adj nyitott szívet, hogy ne csak azt fogadjam el, ami tetszik, hanem azt is, ami figyelmeztet, átformál és új irányba indít. Taníts meg felismerni téged a mindennapi emberekben, a csendes jelekben, a váratlan helyzetekben, és főként az igében, amely élő és hatékony. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, csak mert másként érkezel, mint ahogy vártam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbirádió.hu. A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön azt, hogy miért pont fenyőfát díszítünk karácsonykor? A karácsony legkedveltebb jelképe a fenyőfa. A meglepő csak az, hogy a karácsonyfa állítása nem is olyan régi hagyomány, legfeljebb 4 évszázadra nyúlik vissza, és korántsem a Szentföldről ered. A tradíció nyomait kutatva néprajzkutatók középkori német területeken, pontosabban Elzászban és Bádenben találták meg az első példákat. Még a karácsonyfák szokása előtt azonban már sok-sok évszázada szokás volt valamilyen zöld növénnyel díszíteni a házat, ezzel is utalva a reményre, az újrakezdésre és az eljövendő tavaszra. Az örök zöldek hasonló célra való felhasználása már Jézus születése előtt is elterjedt volt egyes területeken. Az örök zöldek élet ereje egyfajta mágikus hatással volt az emberekre. Úgy vélték, gyógyító erővel bírnak ezek a növények. Aki tehát az új évet zöld növényekkel várta, az egészséget hozott a házába, és bizakodhatott a jövő évi szerencséjében is. Már a rómaiak is megkoszorúzták házaikat az év végén, illetve új évkor ők azonban babérágokat használtak erre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vagy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combinakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített, megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertést húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinengel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsíraval megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizst. Külön mártásos csészében saját pecsenyevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ezen a nyári napon Erika és Bella nevű hallgatóinkat köszöntjük. A fővárosban 22,7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1290-ban Magyarországot elajándékozzák. Rudolf, római király azon tekintetből, mert 1241-ben az ő jelenlétében kínálta meg IV. Béla követe Friedrich császárt Magyarországgal. Ezt fiának, Albert osztrák hercegnek hűbérül adományozta. 1849-ben Hajnau újabb levelek lapkához, csak azon esetben, ha nem az oroszoknak, hanem az osztrákoknak adja meg magát, számíthat nagy lelkűségemre, saját személyét illetőleg. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Üdvözöljük a mai nap hátralévő részében, ahol a reggeli órákban, pontosan 8 órakor Ferenczi István vezeti el minket a Népzenei Kavalkád című népzenei műsorában, majd 9 órakor Szabolccsal találkozunk a Sztárportréban. A délelőtt közepén 10 órakor Turcsányi Sipos Éva várja önt az Egészségedre című műsorral, hogy 11 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz következzen. Délben 12 órakor hallgathatja meg a déli hírösszefoglalót, mielőtt 13 órakor a délután indulna, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hangzanak el kulturális, szociális és közéleti eseményekről. A délután 15 órakor az Autós magazin, a Négy ütem következik, majd 16 órakor a Réteg magazinok adása során hallhatjuk a Hét prózáját Zsoldos Árpáddal, az Irodalmi Rádió műsoraként a BBC angol nyelvleckéjét, a Takeaway-t, valamint Zentai Tibor rádió amatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. 17 órakor a Live Hungary adásában a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólalnak meg, hogy 18 órakor az esti hírösszefoglalóval záruljon a nap hírei, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. A késő délután 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, azaz riporttal, interjúval vagy tudósítással folytatódik, majd 20 órakor ismét Ferenczi István vezeti el minket a Népzenei Kavalkád népzenei műsorában. A késő esti órákban 21 órakor Szabolccsal találkozunk a Sztárportréban. 22 órakor Turcsányi Sipos Éva várja önt az Egészségedre című műsorral, végül 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja a mai adást. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Csak te vagy nekem.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap hírei egy összetett képet festenek, amelyben a makrogazdasági kihívások, a hazai intézményi átalakítások és a mindennapi pénzügyi tanácsok egyaránt szerepet kapnak. A nemzetközi terepen aggasztó jelzések érkeztek az Európai Unió külkereskedelmi mérlege a 2026. második negyedéves adatok alapján több mint két év után ismét hiányt mutat, ami komoly gazdasági következményekkel járhat a régió számára. Ugyanakkor a belső uniós együttműködés is próbára tevődött, miután a brüsszeli vezetők a Duna idei katasztrofális vízhiánya kapcsán tehetetlennek bizonyultak a stratégiai jelentőségű folyó állapotának romlása, ugyanis egyszerre veszélyezteti az energiatermelést, a hajózást, az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot, miközben a döntéshozóknak jelenleg nincs konkrét tervük a helyzet rendezésére. Mindeközben a hazai gazdasági életben jelentős intézményi változások zajlanak. Megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és vagyonuk állami újraosztása, amelynek keretében több ismert alapítvány sorsa is eldőlt. A devizapiacokon a forint árfolyama enyhe javulást mutatott az eurót, délután 6 órakor 365,25 forinton jegyezték, ami kissé kedvezőbb, mint a reggeli 365,36 forintos szint. Végül a magánszférát érintő hírek közül érdemes kiemelni, hogy a nemzetközi és hazai számítások szerint a bírósági perek idő és költségigénye többszöröse az alternatív vitarendezési eljárásokénak. Ezért öröklési, válási vagy tartozásos ügyekben érdemes először a pereskedés helyett a gyorsabb és olcsóbb egyeztetési módszereket választani, amelyekkel azonnal pontot tehetünk az ügy végére. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat, folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére, ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készül. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállítást, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű, reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
1: Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pöröskei, a családi szörp.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátoraja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 31-e hétfő. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Patyőrtömöző utcai visszafordulónát elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai hévátjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Patyőrtömöző utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Erika és Bella nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 23,2 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 31-én Bella, valamint Erika nevű kedves hölgy hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Bella új latin spanyol eredetű név, Bellus latin szóból származik, jelentése pedig szép, bájos, csinos és kecses. Becézése ennek a névnek Bellácska, Bellus, Belluska és Bellike. Szintén ezen a napon köszöntjük Erika nevű kedves hallgatóinkat. A germán latin eredetű név jelentése nagyra becsült, mely olyan felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias gondolkodásának köszönhetően szinte mindenben sikereket ér el. Becézése Eri, Ercsi, Erácska, Brika, Erus és Erás. Jeles viselői a névnek Bodnár Erika, Marozsán Erika, színésznők, Miklósa Erika, operaénekes, Szabó Erika, Szegedi Erika, színésznők, Zoltán Erika, énekesnő, valamint ön, kedves Erika. Szintén ezen a napon köszöntjük még Aida, Aldán, Amina, Amira, Arisztid, Dóra Bella, Hanga, Izabella, Metella, Moana, Móna, Pamina, Rajmond, Rajmonda, Rajmund, Rajmunda, Ramóna, valamint Áris nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 12-vel kezdünk. Augusztus 31-én született Caius Iulius Caesar, Germanicus Caligula római császár. Most aztán ugorjunk egy nagyot a 17. századba. 1649. augusztus 31-én meghalt Michael Kern, német szobrász, a késő reneszánszi jelentős képviselője. Folytassuk a 18. századdal, pontosan 100 évet ugrunk előre, 1749-re, ugyanis augusztus 31-én született Alekszandr Nikolajevics Radiszcsev, orosz forradalmár, író és filozófus. Radiszcsev behatóan foglalkozott a 18. század enciklopédistáinak filozófiai és pedagógiai tanaival, történeti politikai munkáival. Természetfilozófiájában materialista nézeteket vallott, Lomonoszov nyomdokain haladva bírálta a lélek halhatatlanságáról szóló tanokat, társadalom felfogásban azonban nem jutott el a materializmusig. Folytassuk 1840-nel, augusztus 31-én született Giovanni Verga, olasz író, elbeszélő. Verga az olasz naturalizmus, a verizmus egyik

0: zongorán, gitáron, szitáron, sőt egy időben saját rock együttese is volt. A Grease című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet, lényegében ezzel a szereppel indult el a pályán. 1975 óta filmezés olyan filmekkel tette ismerté nevét, mint az 1979-es amerikai Gigolo és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 31-én született Borkai Zsolt olimpiai bajnok tornász. Az 1988-as évi szöuli olimpián lólengésben megszerezte az olimpiai bajnoki címet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. augusztus 31-e, hétfő. Az Úr lelke van rajtam. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 4. fejezet, 16-tól 30. versig. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, s fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Emelkedés. Jézus Názáretben a saját városában lép a nyilvánosság elé. Az emberek először csodálják szavait, aztán egyre növekvő ellenállást támad bennük. A kezdeti elismerést hamar felváltja a harag. Amikor Jézus emlékezteti őket, Isten gyakran nem a választott népen belül, hanem azon kívül cselekedett. Ezt igazolja a Szír Námán vagy a szidoni özvegy példája. Ez a názáreti zsidók számára sértő volt, mert kizárólagos kiváltságnak tartották az isteni kegyelmet. Jézus szavai a szívük mélyéig hatolnak, de nem engedik, hogy megtérítse őket. Inkább kitaszítják. Ez a jelenet pontosan megmutatja, milyen könnyű a vallásos külsőség mögött kemény szívűnek maradni. Amikor Jézus nem illeszkedik az elvárásainkhoz, amikor nem azt mondja, amit hallani akarunk, hajlamosak vagyunk visszautasítani vagy elhallgattatni őt. A názáretiek nem tudták elfogadni, hogy az isteni küldetés egy közöttük felnőtt személyben, egy átlagos emberben jelenik meg. Isten azonban gyakran így lép közénk, nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi valóságon keresztül. Elfogadjuk-e Jézust úgy, ahogy hozzánk jön? A próféta sokszor nem távolból, hanem nagyon is közelről szól, és épp ezért nehéz meghallanunk. A názáretiek példája figyelmeztet, ne zárjuk be szívünket, amikor az Úr hozzánk szól. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem megszívleljem szavadat. Ne engedd, hogy megszokásból, közönyből vagy elvárásaim rabjaként elutasítsam, amit mondasz. Adj nyitott szívet, hogy ne csak azt fogadjam el, ami tetszik, hanem azt is, ami figyelmeztet, átformál és új irányba indít. Taníts meg felismerni téged a mindennapi emberekben, a csendes jelekben, a váratlan helyzetekben, és főként az igében, amely élő és hatékony. Ne engedd, hogy elforduljak tőled. csak mert másként érkezel, mint ahogy vártam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön azt, hogy miért pont fenyőfát díszítünk karácsonykor? A karácsony legkedveltebb jelképe a fenyőfa. A meglepő csak az, hogy a karácsonyfa állítása nem is olyan régi hagyomány, legfeljebb 4 évszázadra nyúlik vissza, és korántsem a Szentföldről ered. A tradíció nyomait kutatva néprajzkutatók középkori német területeken, pontosabban Elzászban és Bádenben találták meg az első példákat. Még a karácsonyfák szokása előtt azonban már sok-sok évszázada szokás volt valamilyen zöld növénnyel díszíteni a házat, ezzel is utalva a reményre, az újrakezdésre és az eljövendő tavaszra. Az örök zöldek hasonló célra való felhasználása már Jézus születése előtt is elterjedt volt egyes területeken. Az örök zöldek élet ereje egyfajta mágikus hatással volt az emberekre. Úgy vélték, gyógyító erővel bírnak ezek a növények. Aki tehát az új évet zöld növényekkel várta, az egészséget hozott a házába, és bizakodhatott a jövő évi szerencséjében is. Már a rómaiak is megkoszorúzták házaikat az év végén, illetve új évkor ők azonban babérágokat használtak erre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják, most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1290-ban Magyarországot elajándékozzák. Rudolf, római király azon tekintetből, mert 1241-ben az ő jelenlétében kínálta meg IV. Béla követe Friedrich császárt Magyarországgal, ezt fiának, Albert osztrák hercegnek hűbérül adományozta. 1849-ben Hajnau újabb levele Klapkához, csak azon esetben, ha nem az oroszoknak, hanem az osztrákoknak adja meg magát, számíthat nagy lelkűségemre, saját személyét illetőleg. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss híreként összeállított lapszemléjén, ahol a kulturális és társadalmi élet legfontosabb eseményeit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a kézzelfogható múlt akadálymentes régészeti előadássorozat következő állomásán, szeptember 23-án a gepidák történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik így betekintést nyerhetnek abba a népbe, amely túlélte Attila Hun király uralmát. A látássérültek integrációjának kérdésköre is kiemelt figyelmet kapott, hiszen a Hanoi Vakok Városi Egyesülete augusztus 25-én tudományos szemináriumot szervezett Ho Chi Minh ideológiájának értékeiről és a fővárosi látássérültek hozzájárulásáról. Hasonlóan fontos ismeretterjesztő programot szervezett a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete, amely a csernobili katasztrófa 40. évfordulója alkalmából Batonai Alexandra és Sárvári Martin történészek előadásával tisztelt meg a történelmi emléket. Ugyanez az egyesület most tehetséges előadók jelentkezését várja, hogy új közösséget hozzon létre a versmondó, éneklő vagy hangszeres művészek számára, akik szívesen képviselnék a szervezetet a jövőbeli kulturális rendezvényeken. Nemzetközi szinten is figyelemreméltó példát mutat Trinh Tikhuá jelnyelvi tanár, aki szenvedélyes, szavak nélküli óráival hidat épít a tudás és a hallássérült diákok között, munkássága pedig a közösségi médiában is nagy elismerést aratott. Ezek a sokszínű programok és emberi történetek jól mutatják, hogy a kultúra és a befogadás milyen fontos szerepet játszik a társadalmi összetartásban. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tegye fel a kezét, aki már vágyik egy kis népzenei hangulatra, mert 8 órakor Ferenczi István vezeti be a reggelt a Népzenei Kavalkád című műsorával, amelyet 9 órakor Szabolcsal készített sztárportré követ, hogy aztán 10 órakor Turcsányi Sipos Éva vigyen el minket az Egészségedre című adásában. 11 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsi Pesz várja a hallgatókat, déli 12-kor pedig a déli hírösszefoglaló tartja tájékozottan a közönséget. 13 órakor a délután indul, benne interjúkkal, riportokkal és tudósításokkal, kulturális, szociális és közéleti eseményekről, hogy aztán 15 órakor az autós magazin, a négy ütem vegye át a szót. 16 órakor a Réteg magazinok sorozat keretében hallhatjuk a hét prózáját Zsoldos Árpáddal az Irodalmi Rádió műsoraként, angol nyelvleckét a BBC Takeaway adásában, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. 17 órakor a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólalnak meg a Live Hungary keretében, 18 órakor pedig az esti hírösszefoglaló hozza el a nap idézetét, a névnap köszöntőt, az évforduló naptárt és a sporthíreit. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami lehet riport, interjú vagy tudósítás. Várjuk a hallgatókat, hogy aztán 20 órakor újra Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád hangulata kössön ránk. 21 órakor Szabolcsal készített sztárportré következik, 22 órakor Turcsányi Sipos Éva vezeti az Egészségedre című adást, és a napot 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora a Facsi Pesz zárja le. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót

Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma borult idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 23 fok. A hőmérséklet napközben 22 és 34 fok között várható. Az érzett és a valós hőmérséklet közel azonos, az időjárás kellemesnek tűnhet. A páratartalom 45%-os, ez közepes érték, ami viszonylag komfortos időt jelez. A hőérzet általában közel áll a valós hőmérséklethez. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 318 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 17 km/h. Időnként 34 km/h széllökések is előfordulhatnak. Kedden, elseje enyhe, esőre számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 21, a legmagasabb pedig 28 fok körül alakul. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 2 mm csapadékkal. 70% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 314 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 25 km/h sebességgel. A széllökések időnként akár 58 km/h-ak is lehetnek. Holnap után várhatóan erősen felhős lesz az ég. A hőmérséklet 19 és 29 fok között mozog majd. Egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 320 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Időnként 21 km/h széllökések is előfordulhatnak. Ez volt a következő napok időjárási körképe. A népzenei kavalkád 80 kezdődik. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat az iskolákban. Leállították a tiszalöki vízaerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. Leállították a tiszalöki vízi erőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. A térség tiszás parlamenti képviselője Szakács Péter Lajos közösségi oldalán azt írta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel juttatva némi többlet ez a folyó alsóbb szakaszait. Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónaphoz képest. A korábbi 8-9% után most 7% körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa. Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7,5%-os idei módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra, az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3%-ra nőtt volna a deficit. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak idén évvégéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutatják be a projektötleteket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután 34 fok körül alakul. Kedden eleinte még lehet zápor, zivatar, aztán kisüt a nap, reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 31-e hétfő. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Patyirtamező utcai visszafordulónát elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai hévátjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni.
0: Hobby Rádió.
7: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Zaman berkendang itu.

0: Egy eredeti Bartók gyűjtést hallottunk Benedekpusztáról, amelyet Bartók Béla 1906-ban gyűjtött Benedekpusztán, majd Mérai lassú és sebes csárdást hallottunk a Muzsikás Együttes Bartók album című lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A Muzsikás Együttes egy Bartók évfordulóra jelentette meg ezt a lemezt, hiszen ők nagyon szeretik Bartókot, és így Bartók nyomába próbáltak ők is elindulni. Mármint a gyűjtések szempontjából is. Az elkövetkezendő percekben ezt a lemezt fogom önöknek most bemutatni. Most pedig Pásztor nótákat halljunk hosszú furuján Somogyból.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Fejparipám, ripám, rézpatkója, de fényes. Ez a következő dal címe. Először hallgassuk meg egy eredeti Bartók gyűjtésről, egy fonográf hengerről, egy felső iregi embertől, Veres Ignáztól, majd hallgassuk meg ezt a dalt Bartók feldolgozásában is, a muzsikás együttes előadásában.
1: Hobby Rádió.
2: A jövő hangja.
3: Fejparipám, rizpatkója, de fényes. Madarai, gyárdás, lánya, de fényes. Kényes cipőnye kaptál, jó, de sok pénzömet kóstál, jó hiány. Kényes cipőnye kaptál, jó, de sok pénzömet.

0: Porondos víz martján. Ez a következő moldvai dal címe, amelyet Sebestyén Márta fog most előadni. Eredetileg ez a felvétel a már korábban említett Pátria lemezeken is rajta van, mégpedig az erdélyi és moldvai felvételeket tartalmazó lemezen, egy moldvai csángó asszony előadásában.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Most pedig hallgassunk somogyi kanásztáncokat két hegedűre.
1: Poppy Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: Most pedig hallgassunk máramarosi táncokat. Először egy máramarosi asszony csoport fogja énekelni egy Bartók gyűjtésről, egy fonográf hengerről. Majd Bartók feldolgozásában halljuk a muzsikát egy együttes előadásában. Ezután pedig Sevestyén Márta fogja elénekelni, és szintén a muzsikás együttes fogja játszani.
1: Hobby Rádió! MP3 télen-nyáron!
2: Hát a mandi harolé, nagyja tárgyat gondol, nagyja tárgyat gondol. Kaja kárban kácsára, kaja kárban kácsára, nagyja tárgyat gondol.

Most pedig hallgassunk szintén egy hangszeres népzenét, egy eredeti Bartók fonográf hengeres gyűjtésről, egy erdélyi táncot, majd hallgassuk meg Bartók feldolgozásában, a Muzsikás Együttes előadásában.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön Önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Újabb jogszabályok módosulhatnak az állami vagyon visszaszerzése érdekében. 2 milliárd eurónyi forrás jöhet a Vekerle lakásépítési programra. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszkivilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Romanta SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját, segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül zivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű, reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával. augusztus 31-e hétfő. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Patyőrtömöző utcai visszafordulónát elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai hévátjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: A Sztárportré most következik.

0: megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
1: Ritka.
2: Varga Révius.
1: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
0: Már arra, hogy leállítsd magad.
1: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
0: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
1: Szó szerint, aha, igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kekért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És utána... másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam. Nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
3: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként uh-huh. ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, hogy biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
0: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
3: Na hát, de ez sok mindenben érzem én a egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
0: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
3: Igen, a többiektől. Igen, ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos uh-huh. birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. Kicsit. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon. De most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
4: Most, ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz? A túlzás miatt?
3: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben. Nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját, vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él, akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
4: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
5: Ez a felhőkön járkálók, ez kicsit nehezebb talán.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
4: De furcsa, így kiélvezni a mély fájdalom ízét, élvezni. Igen. Milyen érdekes megfogalmazás.
5: Igen, igen, szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Hobbirádió.hu.
7: A rádiót.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával, meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Livius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha valaki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat? Mondasz, amiket kaptál?
2: Igen, például az, hogy amikor valami probléma állsz szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
1: Hát, hogy csak néz máshova, bárhova, máshova, és nem nézheted.
2: Néz máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a féd a homokba, hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézz körül, mit tehetsz.
1: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézz körül.
2: Hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó, például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár gyorsulástól, és akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
1: Ezt mondja.
2: Rugd el magad a legalján, így van. Lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
2: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom.

elhúztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

tudja honnan és elől. Most már velem én akarom,

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túlgondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, tovább lépő és egyáltalán nem rágódó
1: tehát ember ez vagyok. Stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokban nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy én ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, azt gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Hú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról lelettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej, meg nem tudom, egy csomó étel is
2: konkrétan függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy rengeteget enni, például mindig jól lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már így.
1: Fegyelmed van, nagy, azt mondod.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogy ha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen, és így ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajt, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy?
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha teltem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj vagy tudatosan sokat? Erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat?
5: Nem.
1: De hát soha sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Tehát ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
3: Varga Livius.
6: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, ami mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedélyen ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a tíz helyet rögtön század, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
1: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor, én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonl, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
1: Könnyedén vagy túlzó? Sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
3: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
4: A lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: A túlzásbeli dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: Takács Nikolasz, előadó művész.
5: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
4: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
6: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
8: Becsengetnek, 1,2 millió diáknak kezdődik meg a tanév kedden. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza a vagyonkezelő alapítványoktól. Marad még a nyári hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, köztük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A négy KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi vízkivilágítást is. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés Kedtől a Gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassújelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. A napokban tetőzik a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollenkoncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak majd az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli szelet napközben élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután 34 fok körül alakul. Kedden eleinte még lehet zápor, zivatar, aztán kisüt a nap, reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 31-e hétfő. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulónát elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai hévátjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
11: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Gréci Cecília tanítót, mestertanárt és hittanárt itt a Pagony könyvesbolt kávézójában. Köszönöm, hogy időt szakítottál rám. Cecília, milyen volt az utad Erdélybe?
1: Csodálatos utazáson vettem részt. Nem volt előkészület, hogy oda megyek, de valamiért most ott kellett lennem.
0: Ez munka volt, vagy nyaralás?
1: Leginkább nyaralás, de volt benne egy kis munka is. És azt tapasztaltam, hogy az Erdélyben lévő emberek lelkisége, ahogy gondolkodnak az életről, az én szívemhez nagyon közel állóak, hiszen nagyon vendégszeretőek, meleg szívűséggel rendelkeznek, nagyon szeretnek beszélgetni, és megosztani azokat a javakat, amivel rendelkeznek. Úgyhogy ahol vendégségben jártam, nagyon-nagyon szívesen vendéglátással, finom ételekkel fogadtak, és számomra ez nagyon, nagyon jó eső érzés volt, hogy ismeretlenül és nagyon-nagyon szívélyesen bántak velem.
0: Hát ez lenne a normális voltak éppen, nem? Hogy átutazóval, idegennel így kell bánni?
1: Tulajdonképpen igen, de nem minden esetben éltem át ezeket a szeretetteljes fogadtatásokat. Azt veszem észre, hogy faluhelyen ez a meleg szívűség és a barátias hangulat talán sokkal meghatározza az embereknek az életstílusát, meg mindennapjait. A városi emberek talán tartózkodóak ezzel kapcsolatban egy kicsit.
0: Miért van ez? Szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy egy picit bizalmatlanság is talán megfordul bennük. Talán egy pici félelem is, hogy mi lesz a másik reakciója. De aki ezen felül emelkedik, aztán én azt gondolom, hogy szomszédok között is egyre jobb a kapcsolat, hogyha ezt így elengedik.
0: Én ezt úgy válaszolnám meg, mert a vidéki ember közelebb áll a természethez.
1: Így van.
0: És a természet ez diktálja. A városi el van zárva, vagy sohasem volt igazán a természet közelébe. Cecília, te tanító vagy. A tanító olyan pedagógus, aki az általános iskola első osztályától negyedik osztályig tanít, valamint műveltség területének megfelelően az ötödik és hatodik osztályokba is tarthat órákat. Igaz ez?
1: Igen, általános iskolai tanító vagyok, ami azt jelenti, hogy ebben az elsőtől negyedik osztályban minden tantárgyat tanít egy tanító. Tehát igazából a mestere az összes tantárgynak, és éppen melyik iskolában kell lennem, attól függetlenül választhatok, vagy adnak ezzel kapcsolatos tantárgyakat. Nekem műveltségi területem még az énekzene, és ötödiktől fölfelé nyolcadik osztályig is tanítottam énekzenét, hiszen nagyon közel áll a szívemhez. Nekem ugye védőszentem Szent Cecília, ő az egyházi zene védőszentje, és nagyon hasonlatos, hogy engem is mindig érdekelt a zene. Ha hangokat hallok, jön egy csodálatos jó kedvem, és nyilván tanultam orgonán, tanultam furuján, nagyon szeretem a hangszereket, és azt látom, hogy a gyerekek lelkét a zenén keresztül meg lehet fogni, közelebb lehet kerülni az ő szívükhöz, és hát számos helyen iskolába kórust is alakítottam, ami egy ilyen nagyon szép közösséget alkotott, és az volt az érdekes, hogy akinek talán kevésbé volt szép hangja, az is csatlakozni akart, hiszen ott voltak a barátai, vagy ott nagyon jól érezte magát, és ahogy elkezdődött az ő énekzenei becsatlakozásra, azt láttam, hogy utána már a kórus tag lett, tehát hogy még a hangja is jobb formálódott.
0: Te mestertanár is vagy. Ez a kifejezés viszont az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott kitüntetésre utal. Milyen okból kaptad ezt meg, és mikor?
1: Veszprémben elvégeztem a hittanár szakot, amely adott nekem egy mestertanári egyetemi végzettséget. Azt gondolom, hogy a hitoktatás, mivel nagyon fontos az én számomra, azt vettem észre, hogy a hit az megmozdítja az emberi lelkeket. Egyszerűen az Isten hit az abban segít bennünket, hogy megtaláljuk az élethivatásunkat, megtaláljuk a céljainkat az életben, az életünk minden területén, és ha ezt imával kiközvetítjük, az isteni gondviselés mindig vezeti a mi életünket abba az irányba, ami a mi elképzelésünk, vagy éppen a tudásunknak a kiteljesedését jelenti. Tehát a tehetségünk ki tud bontakozni. A művészetek mindig nagyon közel álltak hozzám, a rajz, az énekzene, és újszerű módszerekkel próbáltam meg a gyerekeket megmozdítani.
0: Mi volt ez?
1: Írtam egy tanulmányt ott az egyetemen, a sajátos nevelés igényű tanulók, hogy hogyan tudnak a művészetek segítségével megtalálni az életükben a Krisztussal való kapcsolatot, és azt vettem észre, hogy ahogy elkezdem az órát, kérve a Szentlélek segítségét, a tanítványaim, akiket tanítottam például hittanra, azonnal azt a fajta tevékenységet, amit kérek tőlük, ez lehet rajz, lehet ének, vagy bármilyen dráma, vagy kimondott történet, amit esetleg előtte nem is tudtak kimondani, vagy eljátszani. A tapasztalás az minden egyes esetben, hogy a Szentlélek segítsége által ezt azonnal kivitelezni tudják. Tehát a hit azonnal hat, és a gyerekek lelkét tevékenységre sarkalja, és azt a tevékenységet teljesen precízen meg tudják valósítani.
0: Fontos a precizitás neked?
1: A precizitás fontos, de az, hogy alkotásban legyen a tanuló, az még fontosabb. Tehát, hogy ha segítek is, legyen egy élménye, hogy azt ő készítette el. Ehhez adok pici segítséget, hiszen ha sajátos nevelés igénylő tanulókról van szó, akkor szeretik a segítséget, hiszen az nekik egy támpont, ez egy bizalmi hozzáállás, és akkor ő is, mivel hogy kap egy bizalmat, úgy éli meg azt a tevékenységet, hogy ezt ő készítette el egymaga.
0: Tehát alkotott.
1: Alkotott.
0: Te hittanár is vagy. A hittanár nevelő tanár olyan pedagógus, aki iskolában, óvodákban vagy egyházközösségekben oktat vallást és nevelési feladatokat is ellát. Te is ezt csinálod, főleg?
1: Igen, nekem ez a tanulmány adott egy olyan tartást, és megmozdított bennem újszerű módszertani elemeket.
0: Például?
1: A dicséret, a buzdítás, a segítségnyújtás, az intuíció.
0: A dicséret, az mióta tanár-diák kapcsolat van, mindig szerepet játszott. Az nem új.
1: Én azt gondolom, hogy abban a tekintetben újszerű, hogy én abban az órában rengeteget használom a buzdítást. Hiszen biztos vannak olyan tanárok, akik dicsérnek, de a fő momentum, ami mentén haladok, a tehetség kibontakoztatása, és ez csak akkor bízik meg a tanuló a tanárban, ha állandóan azt érzi, hogy boldog, szabadon alkothat, nincs lekorlátozva, a lelke szárnyalhat, fölemelheti a kezét, hozzászólhat az órához. Tehát itt van benne valami szabadság, és az állandó finom szavak és dicséretek ezt az energiát megmozdítják a gyermekben, és akkor boldogan kapcsolódik, és boldogan tér haza.
0: Olyan nem volt, hogy visszaéltek vele?
1: Nem, nem. A tapasztalásom az, hogy a gyermek megjegyzi ezeket az apró brezgéseket, bármiben, amiben kiemelem, és abban a pillanatban megjegyzi azt, aki ezt tette.
0: Tehát kötődik hozzá.
1: Kötődik érzelmileg hozzá, és már másnap keresi vagy a társaságát, vagy a kapcsolatot, vagy csak a szemét, ha elhajad a folyosón, vagy szép üdvözlettel szól, hogy jó reggel, tanárnő. Tehát egyből egy bizalmi pozíció alakul, és nem a másik oldalon.
0: Cecília, milyen volt az életutad idáig nagy lépésekben? Otthon is tanárok voltak a szüleid?
1: Az én édesanyám csecsemő és gyermekgondozónő volt, az édesapám szobafestő, tehát mondhatom azt, hogy nagyon szép neveltetésben volt részem. A nagyszüleim is római katolikusok voltak, és a szüleim is nagyon szeretetteljesen neveltek, nagyon szép emlékeim vannak a gyermekkoromról. A szüleimmel nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom, és ez végig kísérte az életemet, hogy édesanyám mindig azt mondta, hogy szorgalmas vagyok, és ezért is mondta, hogy jó lenne hóbornő vagy tanítói pályát választanék. Sok éven keresztül az volt a tapasztalásom, hogy nagyon szerencsém volt, hiszen nagyon jó tanítóim voltak, már általános iskolában is, és az egész életemet végig kísérte, hogy bárhol megjelentem, szinte hihetetlen, hogy a legjobb tanárokat kaptam, és ezek is buzdítottak arra, hogy még többet tanuljak, még jobban képezzem magam, a legjobb átadjam át annak a tudásnak, amit kaptam tőlük, és ez végig kíséri az egész életemet az egyetemig, hogy ott is olyan fantasztikus tanárok voltak az én embereim, akik megosztották velem a tudásuknak a legjobbát, hogy a mai napig szívesen emlékszem rá, hogy ezeket tőlük tanultam.
0: Tehát jó tanáraid voltak, és hogyan tovább? Ki kerültél? Hova kerültél először?
1: Érdekes volt, hogy óvodában nem tanítottam, bármennyire is óvonője a végzettségem, hanem ahogy elvégeztem az óvónő képzőt, már tanító szerettem volna lenni. Azt éreztem, hogy a nagyobb tanulók felé nagyobb az orientáltságom, ezért volt szerencsém, hogy sajátos nevelésigényű gyerekekkel foglalkoztam, autista, DAN,

0: Ez a paletta,
1: amiben... Hány éves korú gyerekeket oktattál eddig?
0: Igazából az elsős kortól a gimnázium még bezárólig, bezár...
1: Tehát 7-től 18-ig.
0: Igen. Azt vettem észre, hogy amelyik osztályban engem igazából alkalmaztak, arra a korosztályra én azonnal rá tudok állni. Tudom a gyerekek nyelvezetét, a korosztálynak a sajátosságait, hogy mi az, ami mozdítja, hogy hogyan lehet őket bemotiválni. Tehát, hogy a korosztálybeli sajátosságokat jól ismerem, és ezért nekem mindig könnyű egy-egy korosztállyal, mert ott már tudom, hogy mire számíthatok. Tehát másképp kell várni egy elsőssel, aki pici, és ott bájosnak kell lenni, kedvesnek kell lenni. Nagyon, nagyon szeretik, ha az ember mosolyog és segítőkész, és nyilván egy gimnazista korosztállyal, meg van az embernek egy tartása. Fontos az, amit megtanultam a tanáraimtól, hogy bármit kérdeznek, arra válaszolni kell, tehát hogy képzettnek kell lenni abban, hogy amit ők kérnek, azt nagyon... nagyon pontosan, abban a pillanatban egy nagyon jó válasszal ezt le kell reagálni, hiszen a tanár akkor hiteles, hogyha arra a kérdésre, még ha éppen nem is tudja a választ, de én azt gondolom, hogy akkor is van rá válasz, vagy úgy, hogy megpróbálom a saját bölcsességemből ezt megmondani. Ha éppen nem tudom, akkor viszont utána járok, és egy későbbi alkalommal, de meg kell, hogy válaszoljam, ezt megtanultam.
1: Hogy állsz a szigorral? Mert biztos voltak olyan diákjaid, akik ellenkeztek, akik nem tartottak téged szimpatikusnak, vagy borsot akartak törni az orrod alá. Hogy viszonyulsz ilyenkor?
0: Azt vettem észre, és az a megtapasztalásom, hogy ha a gyermek szigorú a tanárral, azonnal átfordítom, nem szigorúan válaszolok, hanem nagyon kedvesen, és a nagyon kedves hang és a finom lelkűség egyből a szigort megváltoztatja, és a következő mondatában már kedves lesz, hiszen érzi, hogy a válasz nem szigor volt erre. És ezért az olyan gyerekeket, akik előítélettel vannak esetleg velem, meg tudom fordítani ezt a történetet, és minden egyes esetben az a tapasztalásom, hogy azok a gyerekek, akinek volt egy ilyen nehéz érzése velem kapcsolatosan, a kedvességemnek köszönhetően megszerette az egyéniségemet, mert átváltoztatható ez a történet. Ez egy saját megtapasztalás, hogy nem lehet szigorral reagálni, nem jót szül, nem írja megfelelő eredményt, tehát csak a finom hang, vagy olyan, mint hogyha egy szelet éreznék, az odaír a gyerek füléhez, és azonnal bejut hozzá, hogy miért beszél ez a tanár kedvesen velem, jön egy gondolat, és akkor utána meg a szív egyszerűen elkezd szeretni, és a válasz rá a következő mondatban egy finomabb hang. Tehát utána az egész beszélgetés egy ilyen nagyon szépen zajlik utána tovább.
1: Mikor határoztad el, hogy tanár, tanító szeretnél lenni? Mikor volt ez?
0: Általános iskolában még nem tudtam, bár a tanítóim mindig azt mondták, hogy nagyon szorgalmas vagyok, jó lennék tanítónéninek. De amikor elvégeztem a Kecskeméti tanítóképző főiskolát, azt mondták, illetve én is magamon azt éreztem, hogy van egy határozottságom, ami igazából a gyerekek vezetésére és irányítására jó. És elkezdtem úgy gondolkodni, hogy akik az én kezem alatt lesznek, a tudásom legjobbát szeretném átadni nekik, és azokat a legfontosabb bölcsességeket, hogy az életüket hogyan tudják nagyon szépíteni, nagyon jól alakítani, és ehhez nagyon sokat adott nekem a hitélet, az Istennel való kapcsolat, hiszen a római katolikus vallás,

0: Ez egy hatalmas nagy értékrendszert ad, egy egész életre szóló olyan tartást annak az embernek, aki Isten közelségében van, hogy ezt el sem tudja képzelni. Tehát az óvodától, az egész életben a Jóisten mindig megmondja nekünk azokat a gondolatokat, amelyek a legfontosabbak nekünk, bárhol legyünk is. Tehát olyan, mintha ha ülünk is valahol tanácstalanul, de egy pillanatra egy röpimát mondunk, akkor azonnal jön a gondolat, hogy nekünk mi a tennivalónk, mit mondjunk, kivel lépjünk kapcsolatba. Tehát olyan, mint egy bölcs tanácsadó, aki kormányozza az életünket.
1: Az iskola mindig a tanár mellett áll, vagy vannak konfliktusok?
0: Én azt gondolom, hogy először is én nem szeretem a konfliktusokat, kikerülöm a konfliktusokat.
1: De van, amikor nem lehet.
0: Van, amikor nem lehet, de amikor ezt felismerem, hogy nem lehet, és nem az én szívemhez...
1: Akkor ott hagy sapot, papot?
0: Igen, elmegyek. Tehát felismerem azt, hogy azok a módszertani elemek, vagy az a dolog, ami ott van, nem az én szívemhez illik, nem az én jellememhez tartozik, és abban a pillanatban megszületik bennem az a döntés, hogy változtatnom kell egy új irányt, és...
1: Tehát akkor ott hagyod őket, de nem harcolsz.
0: Nem harcolok, ott hagyom.
1: A szülők beleszólása, vagy elvárása a tanítóval milyen? Vannak harmonikus, együtt dolgozó szülők, vagy vannak kirívó esetek is, amikor az ő gyerekének külön elvárás szeretne?
0: Leginkább a jellemző, hogy nagyon elfogadóak a szülők, és nagyon elfogadják azt a tanítót, aki tanítja a gyermekeiket. Ez a legfontosabb tapasztalatom. Nyilván vannak eltérőek, de én azt gondolom, hogy ahogy több éven keresztül mondjuk egy osztályt vezetek, ez változik. Tehát akinek esetleg vannak egyéni problémái, azt megbeszéljük, és megpróbálok segíteni, és ez a konfliktus vagy nehézség ez eltolódik, vagy megszűnik. Tehát, hogy az a tapasztalásom, hogy a szülők megbíznak bennem, nagyon elfogadóak a személyiségemmel, tehát nekem ezzel nem volt soha probléma, hanem azok az osztályok, amelyeknek a vezetője voltam, ott elfogadtak.
1: Min kellene változtatni, hogy jobb lehetőséggel tudjanak a tanítók és a tanárok dolgozni? Több szabadság vagy szabadidő kellene a iskola vezetéstől?
0: Én azt gondolom, hogy az iskolai vezetőjének fel kell, hogy ismerje. Tehát azt vettem észre, hogy akkor működik jól nagyon egy intézmény, ha a vezetője felismeri a pedagógusoknak a tehetségét, külön-külön nagyon jól látja, hogy ki miben nagyon jó. És azokat a tantárgyakat kapja az a pedagógus, amiben kiemelkedően nagyon erős
1: a képessége. Van ilyen, vagy ez csak egy utópia?
0: Egyre jobban azt érzem, hogy elkezdett erre felé menni egy irány, hiszen a vezetők lejöttek, hogy a tanáraiknak vannak különleges képességeik. Tehát, ha például valaki énekből, vagy énekkarvezetésből nagyon jó, akkor az egész éven keresztül, vagy sok éven keresztül tud az iskolának egy nagyon jó kórust vezetni. Vagy például van egy pedagógus, aki informatikában kiválóbb, mint mondjuk a többiek, és hogyha ő kezébe veszi az ottani dolgokat, akkor igazából az intézmény vezetőnek sokkal tekedesebb a feladata, és ez egy kézben jobban mozog. Tehát, hogy posztokat érzek a tanítók között kiosztani, és én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja ott a saját számítását, meg azt, amiben a legjobb. És én azt gondolom, hogy ez kivetül a szülők felé is, hiszen látják, hogy működő. Nagyon jó az énekkar, működő mondjuk egy számítógépes rendszer, vagy például van egy ember, aki nagyon jó szervező, különböző programokat tud szervezni, és akkor ez kivetül, és az iskolának a színvonala,
1: az összképe
0: egész más, és ez csak például egy ilyen nagyon jó szervezésen múlik, hiszen aki nem annyira ügyes szervező, mondjuk pedagógus, akkor egy olyan feladat, hogy valamit szervezzen ő közösségi, ez nem fog menni, hiszen nem tehetsége. Tehát a tehetséget kell meglátni bizonyos pozíciókban, tehát ki az, aki jól tud például konferálni egy műsort, kinek jó a kiállása, ki tud szépen beszélni, és akkor ez éveken keresztül tud például egy iskolába kiállni, ballagást kivitelezni, vagy évzáron konferálni. A tapasztalásom ez mindegyik iskolában, hogy ahol ezt nagyon jól működtetik, ott nagyon kiválóak az eredmények.
1: Szakmai irigység van ilyen?
0: Én azt gondolom, hogy van ilyen, hogy szakmai irigység, de aki nagyon öntudatos pedagógus, és tudja, hogy ő neki mik az értékei, milyen elveken mozog, mennyire határozott az elképzeléseiben, irigység sem tudja máshová helyezni, hiszen lehetnek irigyszemek, de ő tudja, hogy ő kicsoda, és nem...
1: De azért nagyon nehéz így dolgozni, ha szakmai irigységet érez a tanító.
0: Nehéz, de...
1: Ott nem elég egy mosoly, vagy egy kedvesség, vagy ugyanazt a taktikát alkalmazod, mint a diákoknál?
0: Igazából igen, hiszen az irigységet is abban a tekintetben nagyon jól át lehet változtatni, ha megmutatom az igazi arcomat. Tehát sok esetben voltak olyan kolléganők, akik valamiért irigykedtek rám, de leültünk egy kávéval egy helyen, és elkezdtem beszélni magamról, hogy ki vagyok, hogy mit csinálok, hogy... Tehát közelebb került
1: megtört
0: hozzám.
1: Megtört a jég.
0: És a másik nap már ő hívott kávéra, és barátok lettünk. Tehát, hogy ott is ez a tapasztalás, hogy meg kell, hogy ismerjük egymást. Hiszen aki ritkán beszélget velem, kialakul egy kép rólam, azt lehet, hogy ez nem is igazi. Ez csak egy ráültetett kép.
1: Az iskolai hierarchia van olyan, hogy neked vigyázni kell erre vagy arra, mert XY sógora a direktornak, vagy fordítva?
0: Én ezt nem tapasztaltam, ezt a hierarchiát. Talán még mondhatom azt, hogy nem, valahogy ezek kikerültek, ezek a dolgok engem. Nem volt erről így tapasztalásom. Tehát ahol én elhelyezkedtem, abban a tantárgyban, vagy abban a feladatban nem éreztem, hogy ott olyan ember lett volna mellettem, akivel nekem nagyon nagy harcokat kellett volna megvívnom.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki jó tanár legyen szerinted?
0: A jó tanító, rengeteg definíció létezik, hogy milyen a jó tanító. A jó tanító a minden erénynek a mestere. Nagyon-nagyon összeszedettnek kell lennie, és mindig a szeretet kell, hogy vezérelje bármelyik pillanatban. Tehát, hogyha például a folyosón megy és lát egy szomorú gyermeket, akkor a szeretet mesdjén kell haladnia, tehát megkérdezni, hogy mi baj van. És feloldani a szomorúságot. Tehát az egész életemben azt vettem észre, hogy minden pillanatot kell figyelni egy tanítónak, olyan, mintha az embernek sas szeme lenne, hogy látni azt is, ami az összkép, de a különböző dolgokat is, ami ott van, a fáradtságot, a szomorúságot, a félelmet, hogy valaki most épp éhes, vagy bármit. Tehát a tanító az igazából, ez olyan, mint egy komplexum, hogy mindig fel kell, hogy ismerje, hogy akiket tanít, az ő értük mindent megtegyen, és hogyha ezt meg tudja valósítani, akkor én azt gondolom, hogy ő a legjobb tanító.
1: Most Gréci Cecília által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Cecília, van valami, amit egy gyerekkori tanítótól átvettél, vagy valami, amin elgondolkoztál, hogy ha én tanító leszek, ilyet soha nem fogok tenni?
1: Ami fontos gondolat, hogy nekem az általános iskolás tanítónéném első osztályban azt mondta, hogy nagyon szépen írjak. Hiszen bárhova megyek, az engem minősít, a névjegyem, ahogy leírom a nevemet. És azt vettem észre, hogy bárhova mentem, azt mindenhol megjegyezték, hogy nagyon szépen írok. Nagyon szép az írásom. Az írás minket minősít, hogy milyen emberek vagyunk, hogy milyen a lelkünk. Azonnal lejön, ahogy írunk egy plakátot, vagy a szülőnek átadunk egy dokumentumot, ha kézzel írt, hogy hogyan mennek a sorok, hogy egyenes-e az írás, hogy szép a betű. Én emlékszem, hogy amikor a Veszprémi Egyetemre felvételiztem, saját kezűleg kellett írni egy életrajzot, és én egyből gondoltam, hogy sorvezetővel írom meg ezt. Először volt egy vázlat, ahogy átgondoltam, amit magamról tudok írni, aztán utána gyönyörűen leírtam ezt. És emlékszem, mikor már felvettek, akkor megjegyezték, hogy ez gyönyörű volt olvasni, hiszen nagyon, nagyon szépen írtam, nem volt benne egy helyesírási hiba, összeszedett volt egy bevezetés, volt egy befejezés, hiszen megalkottam ezt az egészet. Tehát az írásunk minket minősít. Ez egy nagyon nagy felismerés, és ezt az egész életemben végigviszem, hogy erre nagyon, nagyon ügyelek. Ami negatív, és tudom azt, hogy nem szabad, az a megszégyenítés. Egy gyermeket nem szabad megszégyeníteni. Ő egy tiszta lélek. Isten nagy ajándéka. És aki előttem ül, neki is meg kell, hogy ismerjen, rám bízza magát, és mindig azt kell elsősorban megtapasztalnom, hogy ő a saját kis gondolataival hogyan tud egyáltalán közelíteni felém. És én ezt felismerem, akkor azt kell észrevennem, hogy amiben nagyon jó, amiben, tehát meg kell dicsérnem, hogy de jó, hogy most ezt ilyen szépen elmondtad, vagy örülök, hogy a családodról így tudtál beszélni, mert akkor a gyerek rá megmozdul, és nem érzi azt, hogy esetleg, hogyha pár percig hallgat, akkor ezt mondhatnám, hogy miért nem beszélsz. Tehát nem szabad türelmetlenül egy gyermekhez hozzáállni, hanem meg kell várni, és segíteni kell. Tehát a türelmetlenség sem vezet sehová, hanem csak az, hogyha feloldom és elkezdem, hogy akkor segítek neked, miről szeretnél beszélni, és a mondatok között is mindig benne vagyok, hogy föloldjam ezt a dolgot, és akkor a gyermek nem úgy megy el, hogy volt itt egy tanár, aki nem jutottam a szavakhoz, és azt mondta, hogy hát mire várjunk még. Hanem úgy megy el, hogy volt itt egy türelmes tanító, aki adott egy pici szünetet, elkezdett velem beszélgetni, és el tudtam neki mindent mondani. Tehát, hogy úgy megy el, hogy egy olyan személyiséggel találkozik, aki példaértékű, hiszen a másik is lehetett volna.
0: A műsor címe Egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekébe, hogy ilyen szép, csinos, szexi nő vagy?
1: A mértékletesség nagyon nagy erény, amit alkalmazok és egész életemben.
0: Hogy értjük ezt?
1: A mértékletességet úgy...
0: Mértékletesen eszel, iszol?
1: Leginkább igen.
0: Az úgy élsz, hogy mindent mértékletesen? Igen. Nincsenek végletek?
1: Nincsenek végletek. Pontosan azért, mert ha a mértéket megtartom mindenben, munkában, tanításban, jelenlétben, evésben, ivásban, azt látom, hogy ez egy nyerő pozíció. Mindig jól lehet a mértékletességből kijönni. A túlzásokban nem látom a felmenő ágat. Ha az ember mértékletes, abból jól jöhet ki. Ha mértéktelen vagy túlzó, akkor nem jó a pozíció, tehát hogy nem tudja sikerre vinni azt a történetet. Tehát például, mondok egy példát, hogyha a gyerekek mindig a szépséget nézik, a külsőt, nagyon-nagyon, engem is mindig érdekel gyerekként, hogy hogy néz ki egy tanító. És van ilyen mondás, hogy a szépség fogja a világot megváltoztatni. Tehát a gyerekek megnézik, hogy milyen a tanító, és hogyha látnak egy szép arcot, egy alakot, akkor már a szívükben él ez a kép, és hogyha ez megvan, ez a forma, ez a szép alak és a szép beszéd, akkor abban a pillanatban rámozdul és elkezd tanulni, bármi legyen is az, hiszen ebből merít egy nagy tökéletességet, a lelke erre vágyik, és ebből mindig jól jöhet ki. Ha valaki erre nem ad úgy eleget, hogy ez ilyen nagyon egyben legyen, én azt látom, hogy nincs meg ez az egy órá csatlakozás. Tehát megtanultam azt, hogy ha ez az összeszedettség testben, lélekben egyben van, akkor a gyermek bármit is mondok, abban a pillanatban elhiszi nekem.
0: A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít, mondta Carl August Memminger. Mit szólsz hozzá?
1: A tanár jelleme rendkívül fontos.
0: De ezt a diák nem tudja. Nem tudhatja, hiszen más, amit te elmondasz, előadsz, és más a te legbelsőbb egyéniséged.
1: Amikor egy tanár egy órában megtanítja azt az anyagot, amit szeretne, ez legyen hittan is, az első óra után a gyerekek fogják a jellemét. Meg tudja a tanuló egy óra után mondani, hogy milyen a tanítónak a jelleme. Hazamegy, és azt mondja, ezt a tanárt szeretem. Ezt a tantárgyat szeretem. Ezt azért mondja, mert abban a pillanatban egy összkép alakul, megérzi a finom rezgéseket, megérzi, ha tud nevetni a tanár, ha elnéző, ha van valaki, aki jelentkezik, és arra reflektál, tehát, és akkor látja ezt a légies, könnyed energiát, és...
0: De Cecília, vannak jó színészek is, a tanárok között is, nem csak a színpadon.
1: Ez lehetséges, de nekem a jellememet abban a pillanatban egy órában leveszik a tanítványaim. Ezt minden egyes alkalommal tudom, hiszen megmozdítom azokat a szálakat, ami mentén kapcsolódik utána hozzám a tanuló. Biztosan vannak jó színészek is, de a gyermek egy óra után is felismeri, hiszen nagyon jók a intuitív megérzései a gyerekeknek, ha valaki ezt megjátsza. Az őszintességet egyből látják a tanáron, szemből, a viselkedésből, ahogy mozog, ahogy beszél róluk, ahogy tekintéllyel tanít, meg tudják egyből mondani, hogy milyen ez az ember.
0: Most rövid kérdések következnek, rövid pár szavas választ várok tőled spontán. Lányokat vagy fiúkat tanítasz?
1: Mindkettőt.
0: Melyik a kedvenced, lányok vagy fiúk?
1: Fiúk.
0: Melyik az egyszerűbben kezelhető évjárat?
1: Én nagyon szeretem a harmadik, negyedikös korosztályt. Ott nagyon intelligensek, nagyon beszédesek a gyerekek, nagyon érdeklődőek, nagyon szeretik a kreatív dolgokat, nagyon motiválhatóak, nagyon tudnak ragaszkodni. Ez a korosztály nagyon közel áll a szívemhez.
0: A nyári szabadság, gondolom, minden tanár, tanító álma. Így van ez nálad is?
1: Igen, én nagyon szeretek pihenni. Kell a tanároknak is kikapcsolódás, hogy testileg megújuljanak, el kell menni olyan helyekre, ahol tényleg egy nagyon kipiheneti az ember magát, akár egy vízpart mellé, ahol teljesen más energiák szabadulnak fel, szóval, hogy én nagyon fontosnak találom az aktív pihenést a tanároknál.
0: Szabadidődben mivel foglalkozol? Mi a hobbid?
1: Többféle hobbim van. Az egyik az, hogy nagyon szeretek emberekkel találkozni, beszélgetni, nagyon szeretem a filmeket, nagyon szeretem a kiállításokat, például új helyekre elmenni, tehát hogy templomokat megnézni, meglátogatni. Nagyon szeretem a zarándoklatokat, és az ezzel kapcsolatos élményeket. Tehát minden, ami utazás, az nagyon vonz, de például szeretem a bolha piacot, ahol különböző tárgyakat lehet megvásárolni, mert nagyon szeretem
0: a
1: tárgyakat, meg ruhákat. Tehát, hogy például ez is mindig vonzott, a lakásomban is vannak olyan tárgyak, amelyeket onnan szereztem be.
0: Étkezés az iskolába milyen? Kritikán aluli, vagy már kezd egészségesebb étkezéshez hasonló lenni?
1: Én azt gondolom, hogy az egészséges étkezés most már egyre jobban kialakított, tehát sokkal kevesebb a cukor, jobban odafigyelnek, tehát több gyümölcsöt adnak például a gyerekeknek, azt is észrevettem az iskolakonyhán. A sót nem annyira, tehát kevésbé használják.
0: Holott már bebizonyították, hogy só kell, mert aki sótlanul eszik, az idős korában vesebetegséget kap és bélbetegséget.
1: Igen.
0: Szóval ez teljesen egy hibás megállapítás volt 10 évvel ezelőtt.
1: Igen, én például nagyon sózom az ételeket, tehát én azt gondolom, hogy...
0: Ha jó sót használunk, a felesleges eltávozik.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen,
0: nincs
1: igen.
0: Határ.
1: Tehát a válasz erre ez, hogy egyre jobban az egészséges életmódhoz kapcsolódnak az iskolakonyhák, figyelembe veszik most már a... Tehát rengeteg olyan gyermek van, aki lisztérzékeny, vagy speciális étrendje van, ott igyekszenek kialakítani most már ilyen étrendet is.
0: Könyv, film, színház. Mi a sorrend nálad?
1: A könyvek vannak az első helyen. Aztán a filmek, és harmadik a színház. Nagyon szeretem a mindenféle olyan könyvet, ami akár most újdonság és megjelenik, de leginkább a hittel kapcsolatos könyveket. Nagyon szeretem a szentekkel kapcsolatos könyveket, például Pió atyáról nagyon sokat olvastam, de általában az ilyen szentekről szóló tanulmányokat, könyveket nagyon szeretek olvasni.
0: Terveid 2026-ban?
1: 2026-ban.
0: Privát és munka.
1: Mindenképpen az angol nyelvet szeretném tökéletesíteni, hiszen elkezdtem angolul tanulni, de még nem tudok úgy. Tehát terve az, hogy jövő év végére folyékonyan tudjak angolul. Ez nagyon fontosnak találom, hiszen az egész életem úgy alakult, hogy ez valamiért kimaradt, de most ezt tökéletesíteni szeretném, úgyhogy mindenképpen a nyelv. Szeretnék eljutni olyan helyekre, ahol még nem jártam, például Amerikában nagyon szívesen elmennék.
0: Tehát utazás,
1: mindig is érdekelt az utazás.
0: Család, valami újdonság? Nem is kérdeztem, férjes vagy, vagy együtt élsz valakivel?
1: Nem élek együtt senkivel, volt férjem, de...
0: Gyereked?
1: 27 éves a nagylányom. Itt Magyarországon egy híres influencer, Vandornyik Dórának hívják.
0: Hogy hívják?
1: Vandornyik Dóra. Reklámokat készít. Van egy humora, amivel
0: lehengerel mindenkit.
1: A nagyfiam 25 éves vállalkozó sportoló.
0: Tehát éled az életed.
1: Igen, és még van egy 19 éves fiam.
0: Együtt éltek?
1: Vele együtt, igen.
0: Igen. Árszpoétikát, hitvallásod? egy szép mondatot várok tőled, lehet a tanítással is kapcsolatban.
1: Az arcból etikám az, hogy adok, amit adok magamból, hogy a gyermek lelkét megmozdítsam. Ez az arcból etikám. A másik arcból etikám az, hogy az erőt Krisztustól kapom. Ez az én legnagyobb misszióm, ez a legnagyobb feladatom, hogy az embereket Krisztushoz vezessem, hiszen őtőle kaptam mindazt az útmutatást, amit én átadok a gyerekeknek és azoknak, akiket tanítok. Még van egy gondolat, ezt elolvasom. Timóteusokhoz írt levélből. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó tettre kész legyen.
0: Ez a mondás nagyon szép, de benne van a feddés. Tehát adni és fedni. Fedni az azt jelenti, hogy rámutat a hibákra. Te azt mondtad, te kedves vagy, hogy téged megkedveljenek a tanítványok. Itt arról van szó, hogy legyél kedves, de adott helyzetbe fedd meg.
1: A feddést abban az értelemben tudom magamra vonatkoztatni, hogy én nem úgy feddek, hogy abban a pillanatban, ha látok egy sztorit, én ott van egy szidalmazás.
0: Pedig talán akkor lenne a legjobb, mert később már nem fog rá emlékezni.
1: Én nekem nem ez a módszerem. Nekem az a módszerem...
0: Tehát te később feded.
1: ...hogy megismerjem a tanítványom, megszeretetem magam, és hogyha úgy látom, hogy valamit rosszul tesz, vagy nem jól csinál, akkor megmutatom azt az utat, hogy én azt gondolom, hogy így lenne jobb, tehát az irányt akkor adom, és a feddés akkor történik, és nem az elején, ez nagyon fontos.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést, köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, köszönöm Gréci Ceciliának, hogy hagyta magát kikérdezni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
1: Köszönöm szépen a meghallgatást!
0: Tehát Gréci Cecília és Tucsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk, a hűtés táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
4: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a 7. osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütés és időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénk külzivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű. Reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátoraja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Reklámot hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Facsipesz.
0: hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Egy dologról még nem beszéltünk ebben a műsorban, pedig már korábban is megígértem a nyár és a nyaralás kapcsán, mégpedig egy nagyon fontosról, a külföldi bankkártya használatról. Pedig sok olyan dolog van, amelyeket nagyon érdemes az eszünkbe vésni, hogyha elhagyjuk a határainkat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és ismét szó lesz az elévülési időkről. Több hallgatónk is jelezte, foglalkozzunk ismét ezzel, mert nagyon-nagyon sokakat érint. Így ma ígérem, nagyon részletesen beszélünk arról, hogy melyik szolgáltatótól mikor évülhet el a tartozás. Szemüveg, te drága! Manapság sajnos már nem ritka, hogy egy-egy multifokális szemüveg elkészítése a keret nélkül is 100 000-es nagyságrendű. Hallgatónk vetette föl, hogy hogyan lehetséges, hogy a különböző rétegek 2-3 év használat után egyszerűen elkezdenek lekopni. Az optikus meg azzal hajt el minket, hogy nem megfelelően tisztítottuk a lencsét. De hogy kell megfelelően tisztítani, amikor ehhez sehol sem adnak használati utasítást? A kérdés persze az, amit ma megfejtünk, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Aztán nyári táborok. Egy szülő írt nekünk a gyereke úszótáborával kapcsolatban keserű tapasztalatairól, ami saját tapasztalata szerint csak elnevezésében volt úszótábor. És hova lett pontosabban hol a gomb? Mint ismeretes, június közepétől az Európai Unió összes tagállamában már kötelező valamennyi internetes vásárlási felületen egy úgynevezett online elállási gombot kitenni, természetesen így hazánkban, vagyis Magyarországon is. Hát, eddig nem sok olyan helyen tettek eleget ennek a jogszabálynak, legalábbis ez az én tapasztalatom, de kíváncsi vagyok, hogy mi a hatóságé, és egyáltalán beszélünk arról is, hogy miért fontos ez nekünk. Igaz, régen elmúlt az eper szezon, de lesz még jövőre is ez a jó hírem. Így a hát aztán gondolom tanulságos lehet mindannyiunk számára a hatóság vizsgálatának eredménye. Mit láttak, illetve mit tapasztaltak? Mennyire voltunk vajon becsapva? Ki hisz el, hogy minden eper Lajos Mizsei? Hát én nem, de szerintem még a szakértők se. Rengeteg a témánk, úgyhogy már is belekezdünk. És már is itt van velem Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Szia, és köszi, hogy eljöttél.
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Rengeteg témánk van, és én ezt beszélgettem veled még műsor előtt, tehát tudod, hogy mikről van szó. De kezdjük akkor az EPR-rel, ugye ti csináltatok egy vizsgálatot, ha jól tudom, aztán a dínye következett, de én elakadtam az EPR-nél, mert az nekem is föltűnt, hogy bárhol mentem, mindenütt Lajos Mizsei EPR volt, ezt idézőjelbe tettem. Hát az úgy volt Lajos Mizsei, mint ahogy én táncos nő is 20 éves körülbelül. Szóval mire juttattad? Gondolom hasonlóra.
1: Abszolút hasonlóra, hát ennyi Lajos Mizsei EPR a világon nincs. Én ilyen mémeket is láttam, hogy a világtérkép és Afrika, és akkor Lajos Mizsei tulajdonképpen ekkora a méretek. Nyilvánvaló az, hogy megfelelően jelölje a forgalmazó, a kereskedő azt a terméket, gyümölcsöt, akkor ezt megfelelően is igazolnia kell, hogy honnan származik a jelen.
0: Egyébként ugye ez már évek óta megy, nyilván azért kezdtétek ti is a vizsgálatot, mert már évek óta megy a balhé, legalábbis a sajtóban is, hogy megveszik azt hiszem a görög epret, doboz, ilyen kis dobozokba jön, én a saját szememmel láttam a Lehel piac, hogy mondjam, mély garázsába, hogy fölvesznek arra két embert, hogy átöntögesse a magyar látákba, és aztán eladják magyarnak, és hogy miért pont Lajos Mizsainek már állítólag ott a legfinomabb az EPR.
1: Ez abszolút így van, és ez már kvázi egy ilyen márka védjegy lett, nincs ez levédve, hogy Lajos Mizsei EPR. Hogyha olyat látunk, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez egy magasabb minőség, és ezért nyilván magasabb ár is jár. És pontosan ezért adják el az egyébként sokkal olcsóbb és sokkal gyengébb minőségű görög és spanyol epret egyébként, az is még nagyon gyakori a tapasztalataink alapján, és ezáltal megtévesztik a fogyasztókat. De hát ezt nem tehetik a fogyasztónak, tudnia kell, hogyha a spanyol epret vásárol, akkor nyilván olcsóbb, meg nyilván a minősége is gyenge.
0: Meg eldönthetem, hogy akarok-e spanyol epret, vagy megvárom, még lesz magyar szabadföldi eper, nem? Hát ez
1: pontosan ez így van, és egyébként több mint 500 helyen vizsgálódtunk abban az időszakban, amikor a Szamóca az eper az kifejezetten szezonális volt, és több mint 10% bukott meg valamilyen szempontból. Nem olyan soknak nem. tűnik egyébként.
0: Én azt hittem sokkal több.
1: Aki ebbe bele bukott, vagy belement, az nyilván nem örül ennek, és ugye nem csak ilyen problémák voltak, de a megtévesztés tekintetében ez a 10% volt, amikor tényleg azt állították, hogy vagy Lajos Mizsely, vagy Magyar Eper, mert még ez is előfordul, aha. holott nem tudta azt igazolni, vagy éppen az igazolás, a dokumentációk azt mutatták, hogy igazából azt Görögországból hozta.
0: Egyébként azon kívül, hogy megbüntetitek az engem, mint fogyasztót, mint aki imádja az epret, ez kevésbé hoz lázba, miért nem kötelezitek, hogy írja ki, hogy becsapott minket?
1: Jogszabályon múlik, ilyen jogszabályi rendelkezés nincsen. Ha lenne ilyen, akkor természetesen erre aha. köteleznénk. Amire mi is kötelezni tudjuk, hogy a forgalmazás feltételeit betartsa, hogy megfelelően jelöljön, hogy ne tévessze meg a fogyasztókat. Tehát ilyen szempontú kötelezettség nincsen. Ha a jogszabály és a jogalkotó úgy dönt, majd akkor mindjárt.
0: Hát ti javasolhatjátok, mint hatóság. Mert az jutott eszem, hogy a NAV bezár egy boltot, akkor oda ki kell tenni egy szép kis papírt, ami arról szól, hogy nem adott számlát, ezért mit tudom, 30 napra bezárták. És akkor utána, tehát én, mint fogyasztó, elgondolkodom, hogy ide bemegyek, vagy nem megyek be legközelebb. Tehát ez a saját hitelét rontja vele, ezért gondoltam, hogy miért nem lehet az, hogy kiírjátok, hogy, vagy kiíratjátok. Jó, hát majd meglátjuk, mi lesz. Ha jól tudom, egyébként a dínyébe is belevágtatok, az a másik ilyen téma, amit hoznak, akkor lehet, hogy Spanyolországból is, de Görögországból mindenképpen. Egyébként meg azt gondolom, hogy aki egy kicsit is Magyarországon él, azt tudja, hogy bizonyos idő előtt nem is lehet magyar dínye, de ugyanilyen vizsgálat folyik?
1: Abszolút folyik. Ugyanilyen vizsgálat, nyilván annyiban, hogy ott nem Lajos Mizsely dínye van, hanem magyar dínye, vagy
0: Cecei.
1: Abszolút, igen. Vagy Tóth Kumlósi dínye, még úgy tudom, az a jobb minőség, de akár a magyar dínye és a külföldi dínye vonatkozásában. Itt is kifejezetten elsősorban Spanyolországból, Lengyelországból érkeznek olyan szállítmányok, amelyeket úgy adnak el, hogy magyar dínye. Korábbi tavaly évi tapasztalatok ezt mutatták, az idei vizsgálatok még folyamatban vannak, de szintén azt látjuk, hogy vannak megtévesztő kereskedelmi.
0: Egyébként itt egy közbevetőleges kérdés, tegnap olvasgattam a facsipesz2025@gmail.com-ra érkező panaszokat a hallgatóktól, kb. 100 várátok egyébként. Abba például volt egy olyan, hogy valamelyik áruház, lánc, hiper, szuper, nem tudom, valami market hirdette valami rombolóan olcsón a dínyéjét, és oda ment, és nem volt egy darab se. Ilyenkor ugye ezt hívják becsalogató reklám.
1: Nagyon jól mondod, ez kifejezetten a csalogató reklám. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvény fel is sorolja kifejezetten az a csalogató reklám.
0: De ilyenkor mit tehetünk, ha én bemegyek, és én például dürhamot kapok, és jussa vásárolni?
1: Hát mindenkelőtt ilyenkor érünk bejelentéssel, kérjük akár a vásárlókönyvét, vegyünk fel a jegyzőkönyvet, és utána nyugodtan érjünk bejelentéssel a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A hatóság ezt kifejezetten vizsgálja, ezt a becsalogató reklámot. Ha ő nem tudja azt igazolni, hogy nehogy Isten több ezres mérték elment egy pillanatok alatt, az nem minősül csalogató reklámnak. De ha olyan kevés mennyiség volt eleve a raktáron, hogy ő azt joggal feltételezte, hogy ha elfogy pár perc alatt, akkor nem lesz ez a lehetőség, de már fogyasztóként ott vagyunk, akkor nyilván másolunk mást, ez a minőség abszolút a csalogató reklám fogalma.
0: Vagyis akkor akciót csak úgy lehet hirdetni, ha jól értelmezem, és vannak erre Magyarországon is szabályok, hogy megfelelő mennyiségnek rendelkezésre kell állni. Ezt azért kérdezem, mert az egyik drogériába sétálgattam, valamit kerestem, és ott találtam egy olyan feliratot, hogy elnézést kérünk a meghirdetett akciós, nem tudom micsoda, azt hiszem, hogy mosogatógép tisztító tabletta nem áll rendelkezésre, ezért egy drágább márkát ajánlanak föl ugyanez, ennyiért, és úgy meglepődtem, akkor mi van? Ezt rakjuk rendbe.
1: Ez lehet akár csalogató reklám, nyilván minden egyedi ügyben egyedileg vizsgálnia kell a hatóságnak, és mérlegelni a körülményeket. De azt gondolom, hogy olyan reklám, hogy hatalmas akció, és van mondjuk 5 doboz általad említett termék, és nyilván az első 5 uh-huh. percben elfogy, az abszolút megvalósíthatja a csalogató reklám fogalmát. Ha rogyásig tele volt a raktár, és így fogyott el, az megint az másik kérdés, de mondom, ezt minden egyedi ügyben vizsgálja.
0: Tudod, mi jutott eszembe a dubai csoki őrület, emlékszel, mikor itt kitört, de hogy kitört, ugye el is múlt, és szinte egymást ütötték agyon, ha jól emlékszem, a Lidl-be, de hát nem tudott annyit berendelni, hogy mert mindenki meg akarta kóstolni, mert ugye nagyon jól csinálták, úgy fölajzottak mindenkit, hogy én is rohantam, persze nem kaptam, ha már nem érdekel senkit, ma ott állnak a polcon, de hogy az is egy ilyen...
1: Hasonló lehetett, nyilván ott is meg kellett vizsgálni, hogy mennyi volt. Ott azért nem az volt a helyzet, hogy összesen 2 csokit rendeltek be, és az fogyott el 2 perc alatt. Ott nyilván egyéb marketing okokból nagyon sok elment, de mondom, a hatóság mindig egyedileg vizsgálja ezt.
2: Facsipesz.
0: És nem engedlek el továbbra sem, mert lenne egy kérdésem, hogy hova lett a gomb? Ugye, ha jól emlékszem, június 19-től,
1: pontosan,
0: na, igen. Véletlenül jól emlékszem, kötelező az Európai Unión belül egy olyan gombot föltenni mindenkinek, aki kereskedik, amivel én gyorsan és könnyen egy mozdulattal elállhatok a 14 napos jogomban, elállhatok a vételem, meggondolhatom magam. Mielőtt jöttem, reggel keresgettem, 10 ilyen honlapra mentem föl, és megmondom őszintén, hogy egyen találtam ilyet, mert ugye a szabály azt is kimondja, hogy jól látható, jó feltölt, nem lehet eldugni a cégnek. Mi a helyzet? Vizsgáljátok?
1: Vizsgáljuk egyrészt, csak egy nagyon minimális pontosítást tegyek, nem feltétlenül gomb, ez egy elállási nyilatkozat, lehet egy menüpont is, lehet egy, de a lényeg, amit teljes mondtál, az teljesen egyetértek, tehát jól látható, könnyen hozzáférhető helyen az elállási nyilatkozat elérését lehetővé kell tenni. Annyiban a gomb a legegyszerűbb, tehát ha ez biztosítja a vállalkozást, tök jó, ha egy menüpontban, de hatalmas elállási nyilatkozat menüponttal, az is teljesen jó.
0: Tehát jó feltűnőnek
1: ez kell a lényeg, lenni. És ugye az egész kiindulás azért volt, mert nagyon könnyű rendelni bármit, rákattintunk két dologra, megadjuk a bankkártyadatunkat, sőt most már az se kell, hiszen a telefonon akár digitális pénztárcánkkal tudunk fizetni, viszont az elállás mindig nehezebb volt. Külön e-mailt írni, külön más módon megoldani, vagy egy bejelentő nyomtatványon, és ezért döntött úgy az Európai Unió, hogy június 19-től egy elállási nyilatkozatot könnyen elérhetővé, lehetővé kell tenni a webáruházaknak.
0: De csak az Európai Unión belüli webáruházakról van szó, tehát a távol-keleti, a tengeren túli, hogy ne mondjak itt.
1: Hát ez megint ugyanaz az eset, hogy kire vonatkoznak a szabályok. Ha te Európai Unió területére árusítasz, akár online, igen, akkor neked biztosítani, igen, kell az EU-s jogszabályokat, ahogy a 14 napos elállást is. Itt mindig az érvényesítés a nehéz, mert hogy érvényesíted egy távol-keleti webáruházzal szemben? Hogy indítasz ellen a hatósági eljárást? És ugyanez igaz az elállási gomba, úgyhogy először én azt gondolom, hogy fontos, hogy maradjunk, és hatósági szempontból is maradjunk a magyar, meg az uniós webáruházaknál. És ahogy kérdezted is, mi ezt folyamatosan vizsgáljuk, nyilván kaptak egy minimális türelmi időt a vállalkozások, tehát nem június 20-án még nem vizsgáltuk, de most már azért itt benne vagyunk a nyár végében, és most már azt gondolom, hogy kell vagy kellene ezt biztosítani. Mi is azt tapasztaljuk ezt egyébként, hogy nincsen meg ez a lehetőség a fogyasztóknak, nem biztosítják. Első körben mi felszólítjuk a vállalkozásokat, hogy ezt pótolja nagyon rövid határidőből.
0: Nagyon sok
1: elektronikus levél megy ki a vállalkozások számára, de ha ezt követően sem biztosítja ezt, akkor viszont már bírság kiszabására is lehetőség van.
0: Meg az a jó, hogyha minél többen tudják, azért beszélgetünk mi is erről, mert hogy én pont azt gondolom, hogy ez bizalomvesztéssel is járhat, tehát én például nem fog most már olyan helyen rendelni, ahol ezt nem találom meg jó feltűnő helyen, mert félek attól, hogy ráfizetek, és valami a nyakamon marad.
1: Ez egyrészt nagyon jó fogyasztói tudatosságos pontot jelent, ráadásul a vállalkozás közötti versenyhelyzetet is alakítja tulajdonképpen, hiszen aki jogkövető vállalkozás, az fog csinálni egy elállási gombot, nem egy bonyolult, én azt gondolom, a mai 21. századi modern technikai vívmányok közepette megcsinálni. Nyilván, aki akarja követni a jogszabályokat, és azt akarja, hogy elégedetlen a fogyasztó, az meg fogja ezt csinálni.
0: Értem, jó, hát vissza fogunk rá térni majd ősszel, hogy mire jutottatok.
2: Facsipesz.
0: És már is nyaggatlak tovább, hallgatói panasz, nyári tábor, úszótábor, hosszas történet, nem fogom elmesélni, a lényeg az, hogy megleste az illető szülő, ami én azt gondolom, hogy gondos szülőre val, hogy mi történik Budapesten az egyik elég nagy úszodába vagy fürdőbe, és azt lát, hogy ott idézőjelben mondom, szárítják a gyerekeket, plusz 40 fokban a napon ülnek a földön, és pont az, amiért elküldte, hogy ússzon, hogy jól megerősödjön, nem történt. Azt írta még a hallgató, hogy természetesen én leveleztem vele, nem kötött írásbeli szerződést, nem is ajánlotta föl neki az, aki ezt az úszótábort szervezte, viszont jelenléti volt, van, és és azon látszik, hogy a gyereke részt vett. Szerintem több, mert tőletek megtanultam, több sebből vérzik a történet. Mit lehet ilyenkor tenni?
1: Hát nagyon jól látod, és 10 éves lányaim vannak, ők is nagyon sok táborban voltak, nem csak úszó, meg nem csak sporttáborban.
0: De ha tudják ki az apukájuk, akkor írják a szerződést, nem?
1: Vagy legalábbis jobban odafigyelnek, de azt gondolom ettől függetlenül, hogy minden tábor szervezőnek nagyon komoly jogszabályi kötelezettségei vannak, amit teljesítenie kell. Ugye a legalapvetőbb az, hogy mindenről tájékoztatnia kell a fogyasztót, a vásárlót, most teljesen mindező terméket, szolgáltatást vesz igénybe. És egy tábor azért ma már nem egy pár tízezer forint, hanem sok-sok tízezer forint.
0: Egy több 50 000 alatt már nincs.
1: Én is így tapasztalom egyébként, és ez tényleg a legalsó szintje az áraknak. Mindenről részletesen, előzetesen, írásban tájékoztatni kell.
0: A tehát egy papírt oda kell adni a szülőnek, hogy ez van, ez lesz, ez a terv.
1: Vagy legalább interneten közzé tenni, nem feltétlenül a papírba, de ott kell lenni, hogy az napi két úszás, napi kétszer egy óra úszás, hogy az étkezés reggeli, ebéd, délután, uzsonna, ha van egyáltalán, milyen kiegészítő programok vannak, és ami itt a több sebből vérző seb, egyik legnagyobb vérző sebe volt, vagy része, az kifejezett

0: Ilyen lehetőségei vannak
1: egyáltalán. Tehát ezekkel az ismérvekkel hova lehet fordulni? Nincs szerződés, csak jelenléti van, készpénzbe vették el.
0: Fogyasztóvédelmi hatóság, illetőleg békeltető testület is akár.
1: És ez bizonyító erejű a szóban kötött szerződésben, erről már beszélgettünk.
0: Nem, de ugye a vállalkozásnak kell, vagy kellene igazolnia, bizonyítani azt, akár egy internetes honlappal, akár egy papíron, amit aláírt a fogyasztó, hogy ő ezt garantálja. Vagy, hogy most a konkrét példádat említsük, mondjuk ott van, hogy csak napi egy úszást akar, a többi meg egyéb program. Ha ez ott van, és ezt aláírja, és elfogadja a fogyasztó, akkor nyilván nincs azzal gond. De hogyha ez nincsen, és tényleg csalódik a gyerek, is, meg a család is, meg mindenki, a súlyos tízezrekért, akkor annak komoly következményei vannak.
1: Facsi Pesz. És még egy témával szekálok, ez is hallgatói kérdés az e-mailünkre jött, amit mindig elmondok, sokszor most is, facsipesz2025@gmail.com, továbbra is várjuk egyébként, nagyon érdekes történetek kerülnek így felszíne. Szóval szemüveg, én is szemüveges vagyok, ti ezt nagyon jól tudjátok, sőt Binder István is, aki már itt van a stúdióban, és türelmesen vár. És tényleg az van, tehát azt, amit a hallgató ír, teljesen így van, én is azt tapasztalom, hogyha leveszem a szemüvegem, erről már szépen jönnek le a különböző jó drágán kifizetett rétegek, ami a, mit tudom én, miért fontos, de az ember megveszi, mert a szemefénye a legfontosabb. Azt írta a hallgató, hogy elkezdett róla leámlani, levedleni, és hogy mikor visszavitte az optikushoz, akkor közölték vele, hogy nem szakszerűen takarította a szemüvegét. Na most én elmondom, hogy én mosogatószerrel szoktam lemosni, mert hogy a zsíroldó is, ugye mindig zsíros lesz a szemüveg, és megkérdeztem az optikusomat, és ő is azt mondta, hogy jó nagy marha vagyok, nem tudom ezt ebben mondani, nem szabad azzal, de... Bocsánat, honnan tudjam? Illetve, ha ilyen helyzetbe kerül az ember, mit tehet?
0: Hát abszolút igazad van, és két dolog jutott eszembe, amikor beszéltünk előzetesen erről a témakörről, vagy erről az esetről. Egyrészt, hogy a fogyasztó meg a vállalkozás közötti relációt azzal is kell egészíteni, vagy kiegyensúlyozni egész pontosan, hogy a vállalkozás az a szaktudással, amivel rendelkezik, ő mindenről tájékoztatja a fogyasztót. Ez az egyik. Hogyha ilyen speciális eset van, mert azért ez valójában speciális, és nem minden nap vásárolunk szemüveget, hát ugyanakkor nem is 250 forint egy szemüveg, meg egy kontaktlencse sem.
1: 100 000 ma már egy ilyen multifokális.
0: Akkor aztán meg különösen fontos felelőssége van a vállalkozásnak, az optikának, az eladónak, teljesen mindegy, hogy jogilag minek nevezzük őt.
1: De kinek? Az, aki megcsinálja nekem, tehát egy optikusnak, vagy a gyárnak kellene mellé tenni nekem egy olyan használati útmutatást, amiben le van írva feketén-fehéren, hogy azért, mert én két réteget tetettem rá, és ha így használom, le fog jönni, és akkor buktam a pénzem.
0: Az elsődleges kötelezettsége ennek, és a használati kezelés útmutatót minden terméknél kell egyébként adni, nem csak szemüvegnél, az kifejezetten a gyártói. Ugyanakkor ez a kötelezettség a kereskedőt is terheli. Tehát ha a gyártó nem biztosít számára, akkor neki igenis a kereskedő az köztük lévő jogviszony alapján kérnie kell, és anélkül nem is adhatna el semmilyen terméket. Tehát hogyha adott esetben, nagy isteni fogyasztóvédelmi hatósági eljárás itt indulna, és ezt vizsgálja, mert indulhatna persze hatáskör alapján, akkor a kereskedőtől fogja kérni, hogy na akkor te átadtad a használati kezelés útmutatót, és ekkor már nem mutathat a kereskedő a gyártóra, hogy de hát a gyártó nem adott nekem, mert az ő kötelezettsége ezt átadni. Az más kérdés, hogy nyilvánvaló a gyártó, amikor legyártja, ő készíti el hozzá jó esetben a használati kezelési útmutatót. Tehát a te esetedre, vagy a kedves hallgató esetére vonatkozóan, itt kifejezetten neki kellett volna a kereskedőnek használati kezelési útmutató átadni, és az alapján utólag persze mondhatja, hogy nem tartottuk be, mert ez előfordulhat, nyilván mi fogyasztók is van, hogy nem tartjuk be a használati kezelési útmutatót, de ha nem kapunk,
1: de
0: akkor
1: nem
0: is tudunk. Pontosan, akkor nem is tudunk mit betartani.
1: Ez a hallgató egyébként azt kérdezte tőlem, hogy érdemes a békeltető testülethez fordulni, mert ő 3 évig kuporgatta, és miért ne egy multifokális szemüvegre simán, 3 évig kuporgatta a pénzt a szemüvegre, és le se tudja kaparni, én írtam neki, hogy ne kapargassa, mert ugye ilyen foltokba jön le. Szóval a békeltető testülethez érdemes fordulnia, vagy hozzátok, vagy hogy csinálja?
0: Érdemes a békeltető testülethez fordulni első körben, én azt gondolom, mert ez kifejezetten egy egyéni jogvita, ahol ő követel valamekkora összeget, vagy bármi más egyéb fogyasztói követelése van, és kifejezetten a békeltetőnek van hatásköre erre. Amit mi vizsgálni tudunk, és hozzánk is fordulhat, az, hogy például a használati kezelési útmutatót átadták-e, vagy nem. Emiatt indulhat eljárás, de ettől neki nem lesz pénze, vagy új személy.

0: üveg adott esetben, tehát ez kifejezetten a B2-5 testületre tudja kérni.
1: Hát szerintem elég jó kifárasztott a halak, úgyhogy el is engedem, ejt ma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt az elmúlt percekben a vendégem.
2: Facsipesz.
1: Elévülhetetlen az elévülés témája. Néhány héttel ezelőtt is foglalkoztunk vele, de már korábban is, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem hiába való megint egy kicsit átbeszélni. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője vállalkozott arra, hogy mint már egyszer korábban nagyon jól összefoglalni. Szia, Andris!
3: Szerbusz, Kriszta, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Hát igen, valóban elévülhetetlen
1: ugye?
3: Téma, igen. Nagyon sok ezzel kapcsolatban ugye a félreértés, a tévhit, vagy nevezzük, ahogy szeretnénk. Ugye nem is mindegy, hogy milyen tartozásokról van szó, de abból a szempontból minden tartozás egyforma, minden tartozás elévül egy idő után. Hogy mikor évülnek el a tartozások, az attól függ, hogy milyen típusú tartozásról van szó. A törvényben van egy általánosság, hogy 5 év alatt évülnek el a tartozások, de ugye nem minden tartozás évül el 5 év alatt, mert a kölcsönszerződések, tehát például hitelek és hitelkártyák, nagyon fontos a hitelkártya, 5 év alatt valóban, de például a telefonszámla tartozások 1 év alatt, az internet előfizetések tartozása 1 év alatt, más elektronikus hírközlési szolgáltatások 1 év alatt, a parkolási pódi 1 év alatt, a közüzem, nagyon fontos, villanygáz, 3 év alatt.
1: Igen. 3?
3: 3 év alatt, az adótartozás pedig 4,5 év alatt. És van még egy olyan kitétel is, hogy a végrehajtás alatt álló ügyekben viszont a követelés elévülésének idejével megegyezik ennek is az elévülése. Tehát nincsen két külön, nem kell, tehát egy tartozással kapcsolatban csak egy elévülési idővel kell foglalkozni. Így van. Egyébként úgy olvastam erről egy jó kis összefoglalót, 2023-as a legfrissebb adat, amit találtam erről, a magyar lakosság 43%-a telekommunikációs szolgáltatóknak tartozik valamilyen módon.
1: Tehát internet előfizetés, tévé előfizetés, hát, meg mobiltelefon.
3: Így van, elsősorban ez. 38% banknak valamilyen formában.
1: Azon nem lepődtem meg.
3: 17% pedig a rezsivel.
1: Hoppá.
3: Tehát azért nagyon fontos témáról beszélünk, mert rengeteg embert érint ez Magyarországon.
1: De nem csak ez, hanem ami ebből következik az elévülési időkből, hogy ezt azért kéne nagyon tudni a kedves hallgatóknak is, meg nekem is bemagolnia és bevésni a fejembe, mert amikor jön egy követeléskezelő valami követeléssel, akkor nem szabad belemenni a csapdába, mert ugye azért vannak olyan történetek, te is meséltél nekem, tehát nem mindig jogos a követelés.
3: Igen, most előreugrottunk, de nem baj, mert szerintem is ez a dolognak a legérdekesebb, és talán a legfontosabb része is. Tehát amikor mi úgy tudjuk, hogy az adott tartozásunk már elévült,
1: igen,
3: azonban mégis megkeres minket egy valaki, mondjuk egy hangzatos nevű ügyvédi iroda, egy követeléskezelő, egy pestiesen szóval behajtó, igen, ember, azzal, hogy bizony nekünk van egy adott tartozásunk, és akkor azt törlesszük, mert most már az övé ez a tartozás. Ugye egy külön iparág alapult arra, hogy elévült tartozásokat felvásároljanak követeléskezelők, és aztán különböző legális, féllegális eszközökkel igyekezzenek minél nagyobb hányadban behajtani
1: mondjuk
3: ezeket a
1: követeléseket. Mondjuk azért erre példákat is, például zaklatják az embert.
3: Hát nagyon sokféle példa van, ugye az alapvető példa az, hogy egy nagyon ijesztő, tehát nagyon hangzatos, cirkalmas ügyvédi felszólító levelet küldenek, amiben nagyon ijesztő dolgokat írnak, igen, le, tehát hogy most fizessünk X forintot, vagy ha nem, akkor 30 nap múlva fizessük a háromszorosát.
1: Igen.
3: Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy ha egy tartozás elévült, az nem azt jelenti, hogy sublimált.
1: Vagyis?
3: Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy az többé nem létezik. Tehát, ha mi valakinek tartozunk, akkor mi tartozunk valakinek. Az elévülési idő az a bírósági érvényesíthetőségét szünteti meg a tartozásnak. és nem pedig magát a tartozást.
1: De maga ezt én nem is egészen értem.
3: Úgynevezett természetes kötelemként, így nevezi a jog, tovább él velünk. Tehát mi azzal a pénzzel tartozunk, csak nem lehet rajtunk úgymond behajtani. Erőszakkal, tehát nem lehet kikényszeríteni a behajtást.
1: De mondjuk, ha meghalok, akkor a gyerekemnek a köz... A...
3: Mivel elévült tartozásról van szó, ez rajta ugyanúgy nem lesz behajtható, aha, mint ahogy rajtunk nem behajtható. És ilyen... bizonyos tartozások nem is örökölhetőek, ugye attól függ, hogy milyen típusú. Például, ha a lakáshitel tartozásunk van, az például örökölhető. Ugye volt is nem régiben a médiában ilyen hír, hogy egészen extrém eset volt, igen, hogy egy kicsi gyereknek a nevére került 100 akárhány millió forint banki tartozás, és... extrém esetek vannak, egyébként erről inkább egy jogászt kéne megkérdezni, de én szerintem nincs az a bíróság, aki azon a gyereken ezt érvényesíteni fogja.
1: Reméljük.
3: Ezt a tartozást. Reméljük. De extrém esetek vannak. Na, az a nagyon fontos dolog, hogy az elévülés után is lehet rajtunk követelni a tartást, senkinek nem lehet megtiltani, hogy azt a pénzt követelje rajtunk, amivel mi valóban tartozunk.
1: Tehát akkor nem szabálytalan az, hogy megtalálnak minket a követeléskezelők, csak éppen nem kell...
3: Egyáltalán nem szabálytalan, sőt, ez egy teljesen legális tevékenység, hogy ők követeléskezeléssel foglalkoznak, felvásárolnak, mit tudom én, 100 millió forint tartozást, és eleve nem 100 millióért vásárolják föl, mert ezek elévült tartozások, lehet, hogy csak 10 milliót fizettek, igen, érte, és ugye az az üzleti modelljük, hogyha 10 milliót fizettek érte, 20 milliót akarnak behajtani, és akkor nyertek 10 millió forintot. Ők ebből élnek. Viszont ugye nem mindig teljes a tájékoztatás, nyilván.
1: Már felénk.
3: Felénk valószínűleg azt fogják kommunikálni, hogy van ez a tartozásunk, ismerjük el a tartozásunkat, és fizessünk. Na, itt van az, hogy bármilyen ijesztő is az a felszólító levél, vagy az az mondjuk egy Biedermeier szekrény méretével rendelkező illető, aki becsönget hozzánk, hogy ő azért jött, hogy behajtsa most a tartozásunkat, ugye nem szabad megírni. Tehát ez nagyon fontos, hogy attól még, hogy egy jól kinéző ügyvédi levelet kapunk, vagy egy kicsit ijesztő személy nagyon agilisan jön hozzánk valamilyen kéréssel, az nem azt jelenti, hogy nekünk azt kötelező teljesítenünk, sőt.
1: Mit ugye csináljunk? Minek nézzünk akkor gyorsan? Ezt is tudjuk, hogy mikor van az elévülés.
3: Először is jogunk van hozzá, hogy minden iratot megismerjünk ezzel a történettel kapcsolatban, anélkül, hogy bármit is elismernénk. Tehát mondjuk azt, tehát ha azt nyilatkozzuk, hogy ez a tartozás a mi tudomásunk szerint elévült, és legyenek szívesek bizonyítani ennek, aha, az ellenkezőjét. Vagy kérjük, hogy hadd kapjuk meg az üggyel kapcsolatos iratanyagot teljes egészében.
1: Ha nem lehet őket fölhívni, meg nem 3-5-ös szekrény nem csönget be, akkor viszont egy válaszlevéllel kell erre reagálni, ugye? Mert én már láttam nem két ilyen követeléskezelős levelet, és nagy trükkel nincs rajta a telefonszám elérhetőség, e-mail cím van.
3: Aha. Hát ugye attól függ. Ugye nem vagyunk kötelesek válaszolni rá. Ez nem egy olyan dolog, mint hogy a rendőrség vagy a bíróság keres meg minket, akinek ugye kötelesek vagyunk válaszolni, nem válaszolunk a bíróságnak, akkor oda ki fog jönni a rendőr, és elő fog állítani, hogy akkor tessék. Na, itt ilyen nincsen, tehát itt ugye ma ez egy polgári jogi magán emberek, magán szereplők közötti történet. Tehát itt ilyen nincsen, itt nem vagyunk kötelesek válaszolni, tehát ha mi 100%-ig meg vagyunk győződve arról, hogy ez a tartozás ez elévült, akár azt is megtegyük, hogy nem válaszolunk, aha, de egyébként nem érdemes ezt tennünk. Akkor... Azért nem érdemes ezt tennünk, mert nem lehetünk benne 100%-ig biztosak, hogy valóban elévült a tartozásunk. Viszont ha itt arról van szó, hogy egy valóban elévült tartozást próbálnak rajtunk behajtani, akkor nekünk az elévülésre kell, ez a legbiztonságosabb, amit mondhatunk ebben az esetben, az elévülésre kell hivatkozni, és kérni, hogy bizonyítsák azt, hogy ez jogos ez a követelés. Amennyiben a tartozás valóban elévült, attól még egyébként beperelhetnek minket, és a bíróságnak meg kell állapítania utána mi kérésünkre, hogy valóban elévült a tartozásunk. Uh-huh. Csak ugye itt nagyon sokféle jogi, megmondom, nem jogi Tehát itt például az adott ügyintézőnek az agilis fellépése, hogy milyen hangnemben hív föl minket, mert telefonon is szoktak ezek, vagy csönget be hozzánk, hogy te, nagyon, hogy is mondjam, ez egy ilyen pszichológiai hadviselés jellege van ennek a dolognak abszolút. Tehát az a lényeg, hogy mi legyünk tisztában azzal, hogy nem lehet velünk bármit megtenni. Tehát, hogy itt a jog nagyon komolyan védi az adóst is, nagyon helyesen egyébként, és mindenképpen kérni kell, hogy az iratanyagot megismerhessük, és hogyha szükségét érezzük a dolognak, akkor érdemes egyébként jogi segítséget kérni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 100 000-ért föl kell bérelnem egy nagyon jó ügyvédet, mert ez például kevesen tudják azt, hogy a kormányhivataloknál tehát érvényesít, lehet kérni jogi segítségnyújtást. Ez ugye nem azt jelenti, hogy adnak egy ügyvédet nekem, aki peremben segített, jelenti, de azt jelenti, hogy például, ha azt mondom, hogy velem szemben történt egy dolog, amit én jogilag nem értek, akkor kérhetem a kormányhivataltól, hogy jogi tanácsadóként valaki segítsen nekem ezt értelmezni.
1: És meg is teszi.
3: Igen, ez van egy ilyen szolgáltatása, igen. És ezért nem kell külön fizetni, illetve az ügyvédi kamarák szoktak adni egyébként ingyenes jogi tanácsadást, meg néhány ilyen olyan típusú ügyvédi testület, mint a TASZ, vagy pedig a város mindenki, ugye a kilakoltatásoknál, vagy a emberi jogi kérdés, vagy a Helsinki Bizottság nagyon gyakran, de nem csak ilyenekről van szó, tehát mit tudom én, egy ilyen ügyben is nyugodtan kérhetünk jogi segítséget, mert nem fognak minket elhajtani, hanem valamilyen formában egész biztos, hogy fognak segíteni. Nyilván, ha az ügy nagyon-nagyon bonyolult, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy be fognak minket perelni, és akkor ügyvédre van szükség.
1: Egyébként független attól, hogy közüzemi díjtartozás, vagy egyéb ugyanaz az eljárás, tehát hogyha kiadták, eladták követeléskezelőnek, és lejárt az elévülési idő, akkor teljesen független, hogy honnan jött ez.
3: Hát amennyiben már egy követeléskezelőnél van ez a tartozás, akkor teljesen mindegy, mert ez egy pénzösszeg, amivel mi tartoztunk valaha, ez mondom egy természetes kötelemmé átalakult, és úgynevezett, tehát ha tényleg elévült, akkor is elképzelhető, hogy ezekkel a módszerekkel rávesznek minket az úgynevezett önkéntes teljesítésre.
1: Mert hogy az lehet.
3: Hát természetesen.
1: És ezért csinálják
3: természetesen.
1: Ezt.
3: És az a helyzet, hogy bármit fizetünk, tehát most küld nekünk rögtön az ügyvédi felszólítás mellett egy sárga csekket. Régen ez nagyon divatos volt.
1: Akkor az ember
3: volt egy ilyen latin nevű cég, aki mindig úgy küldte, igen. Nem akarom kimondani a nevét. Még most is létezik ez a cég. És most is kezel követeléseket.
1: Csak már nem küld sárga csekket.
3: Nem küld, de régen küldött. Tehát azonnal küld egy kis összegű sárga csekket. Ugye, ha azt befizettük, most
1: akkor
3: is
1: azzal
3: lehet,
1: elismered?
3: Akkor azonnal el van ismerve. Aha. Teljesen mindegy, hogy el van-e évülve, mert a jog szerint ez már önkéntes teljesítés, és arra utal, hogy mi ezt a tartozásként elismerjük, és ki akarjuk egyenlíteni. Ugyanez, hogyha írunk egy olyan válaszlevelet, amiben részletfizetést, csökkentést, halasztást kérünk, ugyanez. Tehát ez ugyanúgy ráutaló magatartást, tehát nem szabad ezekre semmi ilyesmiben válaszolni, mert akkor legyünk tudatában, vagy hát nem szabad, hát most ha ki akar válaszolni, de akkor legyen tudatában annak, hogy feltehetőleg be fogják rajta tudni hajtani ezeket az összegeket, és arra kell például számítani, hogy egy 100 000 forintos banki tartozás esetén körülbelül 90 000 forint tud lenni évente az, amikor már követeléskezelőnél van a dolog, tehát majdnem 100% tud lenni, amivel gyarapszik, úgymond a tartozás.
1: Hízik.
3: Mert mondjuk van 10 év körüli kamat, és akkor ilyen-olyan tartozások.
1: De hát az nem évül el, egy banki hitel, az nem évül el.
3: Hát a banki hitel is ugyanúgy elévülhet, mint bármilyen más tartozás, csak ritka.
1: Igen, mert azért a bankok nagyon odafigyelnek, hozzáteszem jogosan, hogyha ritka. Nem fizetsz, akkor azonnal küldik a...
3: Így van, mert ugye az elévülési idő csak akkortól kezd el számítani, ahonnantól nincsen sem teljesítés, sem megkeresés az üggyel kapcsolatban.
1: Igazolt megkeresés.
3: Igen, és jogi formája. Tehát jogi formában megkeresésnek minősülő megkeresés. Mert ha például nekem a mobiltelefon szolgáltató ír egy levelet, ami alá van írva mondjuk a nem tudom én, az osztályvezető által, hogy én tartozok, az nem minősül annak, tehát attól még ugyanúgy mehet tovább az elévülési idő. Viszont ha a
1: ha SMS-t küld, mondjuk, egy SMS-t küld, mert
3: nem.
1: Az sem
3: tehát minőső. A sima szolgáltatói fizetési felszólítás, ezt a törvény kimondja, az nem szünteti meg, tehát az elévülésben nem számít. Az számít, hogyha ő már fizetési meghagyást küldett, tehát közjegyző,
1: igen,
3: ügyvédi felszólítás, ugye az ügyvédi felszólítás az egy külön jogi kategória, tehát, és a bank ezt fogja csinálni, tehát azért az nagyon ritka, hogy banki tartozás sima elévüléssel meg tudjon szűnni. Elképzelhető, hogy van ilyen, de nagyon ritkának kell lennie. És még egy dolgot szeretnék mindenképpen elmondani, az, hogy nem vesszük át tértivevényes levelet, az nem jelenti azt, hogy mi nem vagyunk kényszerítve.
1: Ez kézbesítettnek minősül.
3: A második tértivevényes megkeresés utáni 5. napon kézbesítettnek minősül, ez úgynevezett kézbesítési vélelem, tehát az, hogy mi úgy csinálunk, mint nem lennénk otthon, az
1: mint
3: sajnos,
1: a strutz.
3: Sajnos nem lesz megfelelő ebben az esetben.
1: Fú, szerintem nagyon sok, nagyon fontos információ hangzott el itt az elmúlt negyed órában. Én biztos vissza fogom hallgatni még 3-4-szer, hogy minden jó beépüljön, ezt javaslom a hallgatóknak is. Zentei Andrásnak, a hovége.hu főszerkesztőjének meg nagyon köszönöm, hogy ilyen jól összefoglaltam.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és sokat írtunk egyébként a hovége.hu-n erről, úgyhogy ott is nyugodtan lehet
1: ott
3: olvasni, mert részletesen és érthetően le van írva minden. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Facsipesz.
1: És néhány perccel ezelőtt már mondtam, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is itt ül a stúdióba, szép csendbe itt ül, de most már tiéd a szó, szia!
4: Szia Kriszta, üdv mindenkinek!
1: Sokan azt gondolják, hogy csak nyáron fontos az, hogy használjuk külföldön a bankkártyát. Én azt gondolom, hogy ez már régen megdőlt. Először is az utazási szokásaink is nagyon változnak. Idén nyáron például láttam olyan statisztikát, hogy aki tudott északra menekült, by the way, jó ráfázott, mert Svédországban is olyan meleg volt, de mindegy, szóval, hogy nagyon kitolódott az, hogy mikor, hova megyünk. Én azt gondolom, hogy még most is, itt augusztus végén is nagyon aktuális az, hogy a külföldi bankkártya használatról beszéljünk, és minden évben kell beszélni, mert mindig elfelejtjük. Mik a legfontosabbak?
4: Érdemes pár óvintézkedést, vagy elővigyázatosság intézkedést megtennünk, mielőtt útnak indulunk. Először is, hogyha nem volt beállítva SMS vagy felugró ablakos értesítés a tranzakcióinkról, ezt mindenképpen igényeljük a banknál.
1: Ez ingyenesen lehet igényelni? Azt tudom, hogy utána fizetünk.
4: A felugró ablakos, az ugye a banki applikáció segítségével történik, az teljesen ingyen van, nincs mobil telefonszolgáltató, úgyhogy az ingyenes, az SMS az pénzbe kerül, persze az is csomagtól függ, de mindenképpen biztosítsuk be magunkat, hogy látjuk a tranzakcióinkat, ez nagyon sokszor megvédhet minket, ha nem mi kezdtük azt a tranzakciót véletlenül. Aha. A másik, hogy érdemes jelezni a bankunknak, hogy mert jellemzően így szokott lenni, hogyha külföldre megyünk, picit mások a költési szokásaink, egy telefont mindenképpen megér, illetve...
1: Hogy szóljunk, hogy mi most elmegyünk külföldre a bankkártyánkkal?
4: Éppen az Antarktiszon leszünk, bár ott kevés a fizetési lehetőség, de mondjuk egy távolabbi országban vagyunk, és ezért megszaporodik. Különben jöhet a telefon, hogy szokatlan költést, szokatlan összegeket érzeketünk.
1: Én már ezt egyszer megértem Olaszországba, hogy a bank letiltotta, és akkor elkezdtek engem hívogatni, és nem értettem, aztán végül fölvettem, és akkor értettem meg, hogy nagyon is árkus szemekkel figyelik, hogy most ez mi, ez tényleg én fizettem, tényleg ennyi eurót, úgyhogy ez, én végül is nem haragudtam, amikor rájöttem, hogy miért. De ez is bankja válogatja.
4: Tehát igen, van a saját érdekünkben történik, nem ellenünk, tehát minket véd a bank. Ezt egyébként, ezeket a beállításokat mi is elvégezhetjük, ugyanis a kibercsalások elleni harc keretén belül a Nemzeti Bank elérte, hogy gyakorlatilag azt kell, hogy minden banknál ingyenesen, bármikor módosítva be tudjuk állítani a tranzakciós, illetve fizetési limiteinket. Ezt azt gondolom a minimum ma már.
1: Az appon belül is be tudjuk állítani egy fél másodperc alatt.
4: Így van, és ezzel éljünk is, tehát hogyha azokat a limiteket levesszük, akár úgy, hogy fizetés után nap végén mindig levesszük, akár úgy, hogy valami gondot érzékelünk, valami problémát látunk, vagy csak gyanakszunk, akkor nem feltétlen kell letiltani a kártyánkat, hiszen az internetbank kijelszavakat nem tudják a csalók, nem tudnak beférkőzni ebbe a rendszerbe. Ha nullára állítjuk a kártyánkat, akkor ez nulla, illetve van arra is lehetőség, hogy sok banknál, hogy csak felfüggesszük a kártyánkat, hogyha valami problémát érzékelünk. A letiltás esetén ugye az újra pótlásnak, az újragyártásnak pontosan így van, ez pénzbe kerül. Aha. Tehát ezt mindenképpen érdemes megtenni. Azt is érdemes megnézni, hogy van esetleg biztosítás a kártyánkon, erről már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy ha van is, a prémium vagy gold kártyák jelentik azt a szintet, amikor esetleg ezek megfelelőek lehetnek, de bizony nagyon sok függ attól, hogy pontosan hova megyünk, mik a körülményeink. Ha egy magas hegyi túrára megyünk, snowboardozni megyünk, akkor ez bizony...
1: Vagy egy városlátogatása, nagy különbség van.
4: Nagy különbség van, mint ahogyha Amerikába is, hogyha megyünk, ott olyan, vagy az észak-amerikai féltekét általában tudom mondani, ott olyan orvosi kezelési költségek vannak, amit egy kártya néhány milliós orvosi kezelési költsége, betegségbiztosítása nem fedez. Tehát ott kell egy saját, igen erős kiegészítő biztosítás.
1: Egy pillanatra ugorjunk vissza arra, hogy manapság már szerintem 10 emberből 9-nek a telefonján is ott van a bankkártyája. Mi van akkor, ha ellopják a telefonomat? Elvileg a bankkártyámhoz csak úgy tudnak hozzájutni, hogyha a FaceTime működik, tehát hogyha az arcomat leolvassa, de azt gondolom, hogy ezek a csalók már mindenre képesek, vagyis milyen óvintézkedéseket kell ilyenkor tenni, hisz abban van mindenünk, ugye ma már a telefonunkban.
4: Minden egyes eszközünk vonatkozásában erős jelszavakat használjunk, vagy még jobbak a telefon esetében a ugye, biometriai azonosítások, tehát hogy csak az új lenyomatunkkal lehessen belépni, vagy a szemünket kell oda tartani, hogy a iris azonosítás történjen. Ez mindenképpen nagyon fontos. A másik pedig, hogy azért akár ott a családban, hogyha jön velünk valaki külföldi nyaralásra, legyen elmentve jól hozzáférhető helyen a banknak a telefonos ügyfélszolgálata, hogyha mégis úgy döntünk, hogy letiltjuk a kártyát, akkor ezt egy pillanat alatt tegyük meg. Ugye beszéltünk arról, hogy a Nemzeti Bank azt külön elvárja a hitelintézetektől, hogy ne az 5 perc alatt férhessünk hozzá, mint egyébként egyéb tranzakcióknál a banki telefonos élőhangos ügyfélszolgálathoz, hanem ilyen esetekben maximum 2 perc az elvárás, hogyha az előtt következik be akár, hogy értesítettük a bankot, akkor 15 000 forintig kell nekünk állni ezt a kárt. Ez azért van, mert annyi a PIN-kódos limit, aha, de ezzel egy nagyon sajnálatos és súlyos kivétel van. Ha a mi súlyos, felroható gondatlanságokból, hibánkból történt meg ez a dolog, tehát mi adtuk kézbe szinte a bűnözőknek a bankkártyákat.
1: Odaadtam neki.
4: A bankkártya adatainkat, oda tettük, kis cetlin rátettük az összes PIN-kódunkat, azonosítókat.
1: A telefon tokjába,
4: a telefon tokra betettük, akkor ez az elég problémás lehet. Hozzá kell tenni azt, hogy ugyanakkor ezt a jogvitát a banknak kell bizonyítani ennél a jogvitánál, hogy tényleg felrohadt súlyos gondatlan magatartásunk miatt következett be a kár.
1: Azért ez a ritkább, valljuk meg, sokkal ritkább szerintem. Bár az szerintem sok ember tartja a pénztárcájába, a telefontokjába, a különböző PIN-kódjait, amit én nem is egészen értek, viszont most eszembe jutott, miközben beszélgetünk, hogy jött egy felháborodott hallgatói levél is, és szeretném, nyilván idősebb emberről van szó, hogyha tisztába tennénk, mert ezek szerint még mindig nem mindenkinek evidens, vagy nem mindenki tudja betéve. A történet az ugye említetted, hogy 15 000 forintig lehet mindenféle PIN-kód, meg minden hitelesítés nélkül pénzt költeni. Ugye az idősebb korosztály már nagyon hőbörgött ez a csippes új bankkártyákkal kapcsolatban, is féltek tőle. Ez a történet egy kicsit erről szól, arról szól, hogy egy bácsi vásárolt, mit tudom én, 3 000 vagy 2 000 forintért, és hogy akkor is kérte tőle a PIN-kódot a hipermarketbe az a gép, és ő föl volt háborodva, mert úgy tudta, hogy 15 000-ig nem kell. elfelejtik azt az emberek, hogy van egy vásárlási limit, amit után mindenképpen kérnek, tehát mondd most ezt el, ismételjük el.
4: Igen, ez nagyon sokak számára keveredik, mert az egyik szabályt tudják.
1: A 15 ezeret tudják.
4: A másik szabály úgy szól, hogyha elérjük a 150 eurót, akkor a túllépés után általában meg szokták kérni a PIN-kódot is. Tehát a 15 ezer mellett 150 eurónként, hogyha ezt a költési limitet meghaladtuk, ez nem gondolom, hogy egy magyarországi szabály lenne, ez a nemzetközi kártyatársaságoknak a szabálya, akkor ismételten meg kell adni. Ugyanazt tudom mondani, mint az előbb beszélgettük, a PIN-kód megadása lehet, hogy egy másodperc, cél több az életünkből, viszont minket véd. Tehát azért van a PIN-kód, azért van az a még egyszeri azonosítás, hogy nehogy csalók kezébe kerüljön az a kártya, és ők gond nélkül ezt meg
1: tudják tenni. Egyébként, hogyha mondjuk egy bankautomatánál, ugye arról is beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, hogy mennyire fontos, hogyha telefonos bankkártyánkkal, csak így hívom, azzal kezdek el egy tranzakciót egy ATM-nél, és nem lépek ki, akkor a következő végan tud az én pénzemmel garázdálkodni, és nem is ő a hibás, nem is ő a csaló, nem én vagyok, aki rosszul csinálta. Ugye erről elég sok szó esett. A kérdésem az, hogyha én felfedezem, hogy valami ez történt, vagy az történt, vagy a PIN-kódot beütöttem ott a tósamba, és a következő, és nem szakadt meg, akkor ha azonnal a bankomhoz fordulok, akkor a bank köteles jót állni, vagyis nem vesztek a pénzemből?
4: Természetesen a leghasznosabb és a legjobb megoldás az, hogyha ott maradok a bankautomatánál, és azonnal megpróbálom, vagy ha elléptem, akkor visszalépek, és a legtöbb automatára ki van írva közvetlenül az, hogy milyen bejelentést kell tenni. Beszéltünk arról is két szót már, hogy ilyenkor egy picit bonyodalmas a dolog. A jogszabály úgy fogalmaz, a pénzforgalmi törvény, hogy ilyen esetekben, amikor jogosulatlan utaltunk, vagy más vette föl a pénzünket, a bank köteles minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy a kártérítés megtörténjen. Ugye ő nem léphet föl hatóságként, vagy nem kötelezheti a jogtalanul előnyöket élvező ügyfelet, aki megkapta a pénzünket, hogy már pedig azonnal ezt tessék visszautalni. Abban viszont segíthet a mi saját bankunknak és nekünk is, hogy megadja a kontaktokat, megadja azt, hogy hogyan tudok eljutni ehhez a másik ügyfélhez, és innentől kvázi polgári követelésként én azt mondhatom, hogy bocsánat, ezt nem önnek utaltam, ön nem tudja bizonyítani, hogy valami ellenszolgáltatásként fizettem, úgyhogy kérem vissza a pénzem.
1: A kibercsalásokról évek óta beszélünk, és én számomra mindig megdöbbentő volt, hogy hány 10 milliárd forintot húznak le a jogtalanul ezek a nyavajás kibercsalók. Azt olvastam, hogy talán tavaly már kevesebb pénzt tudtak lenyúlni, mint de valami döbbenetes számok voltak. Tavaly már talán kevesebbet tudtak lenyúlni, mert a Nemzeti Bank is állandóan a nyomukba jár, mert előttük nem tudtak járni, csak utánuk. Tehát, hogy egyre jobban próbáljátok beszabályozni, hogy a bankok is figyeljenek oda, és én már itt többször elmondtam, nekem két banknál van bankszámlám, jobban az egyik a gyerekemé, és olyan különbség van a két banknak a biztonsági rendszerek között, hogy az zongorázni lehetne. Az egyik, ahol szerencsére a gyerekem van, arra azt mondom, hogy résem van, tehát kötve hinném, hogy egy kibercsaló egy kerek forintot is le tudna nyúlni, a másik az sokkal lazább. Mik azok a lépések, amiket most folyamatosan megtesztek, egy kicsit menjünk előrébb, hogy megszűnni nem fog soha a kibercsalás, mert mindig lesz, tudod, azt gondolom, hogy mindig lesz olyan, aki egyszer legalább fölül nekik, már kétszer nem, de most hogy állunk?
4: Én azt gondolom, hogy ha lehet ebbe a történetbe pozitívat mondani, akkor az, amit említettél. Tehát tavaly megtört a 2022 óta meredeken ívelő trend, az, hogy nő a kibercsalásos tranzakciók, sikeres tranzakciók száma, illetve az eltolonyított összeg. Tavaly ez megtört, jelentősen megtört és visszafordult, mind az összkárnál, mind a lakosságot érintő sikeres kibercsalási kárnál.
1: Milyen összegekről beszél?
4: Ez 30%-kal visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a lakossági kár esetében 15,6 milliárd volt a kár, de hogyha az előző évet nézem, az még majdnem 6 milliárddal több volt, tehát egy trend visszafordult, az összkár esetében ott még jobbak a számok, 24-ben 42,4 milliárd volt, tavaly idézőjelben csak 28,2 milliárd, de
1: ez akkor is megdöbbentő,
4: megdöbbentő,
1: szóval
4: egyáltalán nem szabad leállni a hatósági intézkedéseinkkel, de illetve mik azok? A lépésekkel, de amiknek a gyümölcsét látjuk, az a következő. Egyrészt egy éve indult el a központi visszaszűrő rendszer, ami ha egy bank elengedi a tranzakciót, igen, és mi is elengedtük, akkor egy mesterséges intelligencia segítségével egybe látja az egészet, és még akkor is az 5 másodperces utáson belül megfogja, illetve visszajelz a banknak, hogy álljon le. Ez nagyon hatékonyan működik. Másrészt kőkeményen, ahogy te is mondtad, nagyon sok banknál elértük azt, hogy egyrészt jobban azonosítsák az ügyfeleiket, takarítsák ki a padlásról a úgynevezett stróman számlákat, tehát az olyan számlákat, amik bűnözők hoztak létre.
1: Ja, hogy figyelik mindig.
4: Igen, ez az ügyfél azonosítás nagyon sok banknál nagyon jól működik. Ez a valós visszaélésű rendszer, ami nagyon sok elem alapján azonosítja, hogy bizony ez egy szokatlan tranzakció, az ügyfelem nem ilyet szokott, ez is nagyon jól működik.
1: Meg az, hogy egy csomóan elkezdték használni szerintem a fizetési kérelmet. Tehát ez megint egy olyan dolog, én is elkezdtem használni, amiről tudja az egyik a másikról, hogy én,
4: tőled jön, igen, te igen kezdeményezed.
1: Tehát és ez is segít.
4: És egy utolsó elemet is hadd mondjak el, ez a limit beállításoknak, az ingyenes limit beállításoknak, módosításoknak a rendszere, tehát mi ügyfelek is tudatosak lettünk. Ezek a fő intézkedések, amelyek gyakorlatilag összeálltak. Talán még egy elemet hadd mondjak, ha ez az erős ügyfélhitelesítés nincs meg, tehát a kétfaktoros ügyfélhitelesítés nem csak a banki rendszeren, hanem egy tőle független rendszeren, a telefonommal, a új lenyomatommal, egy megadott SMS jelszóval a telefonon, még egy ügyfél hitelesítés kell, ha ez nincs meg, tavaly év vége óta él az a szabály, hogy a bank állja ilyenkor a kárt kibercsalás esetén automatikusan.
1: És állják is?
4: Muszáj nekik, mert ez jogszabályi előírás, ez nem vita kérdés.
1: Akkor ti látjátok, hogy melyik bank az, amelyik sokkal kevesebb kibercsalásból származó kárt kell, hogy kifizessen, és melyik nem. A kérdésem az, hogy szerintem a kibercsalás az, ami a leggázabb ma, hogy miért nem teszitek ezt közzé?
4: Természetesen először, tehát fokozatosan haladunk, az első az, hogy felszólítjuk ezeket a bankokat, hogy ezt tegyék meg. A második, amit te mondtál, hogyha érzi a fogyasztó, és ez is a döntési szempont, hogy bizony én nem csak úgy választok bankot, hogy mennyi a költség, a díj, hanem hogy milyen biztonságos is, ha ezt nagyon sokan érzik, azt gondolom a lábukkal is fognak szavazni, és gyakorlatilag ezt látni fogják.
1: Fogunk még erről beszélni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt az elmúlt percekben a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Elvárlak legközelebb is. Mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében természetesen, mint mindig, most is Bicó Tomi volt segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Szép napot!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat, folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére, ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videóba Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anaflaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készül. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli szelet napközben élénklökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután 34 fok körül alakul. Kedden eleinte még lehet zápor, zivatar, aztán kisüt a nap, reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 31-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 31,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Erika és Bella nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 31-én Bella, valamint Erika nevű kedves hölgy hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Bella új latin spanyol eredetű név, Bellus latin szóból származik, jelentése pedig szép, bájos, csinos és kecses. Becézése ennek a névnek Bellácska, Bellus, Belluska és Bellike. Szintén ezen a napon köszöntjük Erika nevű kedves hallgatóinkat. A germán latin eredetű név jelentése nagyra becsült, mely olyan felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias gondolkodásának köszönhetően szinte mindenben sikereket ér el. Becézése Eri, Ercsi, Erácska, Brika, Erus és Erás. Jeles viselői a névnek Bodnár Erika, Marozsán Erika, színésznők, Miklósa Erika, operaénekes, Szabó Erika, Szegedi Erika, színésznők, Zoltán Erika, énekesnő, valamint ön, kedves Erika. Szintén ezen a napon köszöntjük még Aida, Aldán, Amina, Amira, Arisztid, Dóra Bella, Hanga, Izabella, Metella, Moana, Móna, Pamina, Rajmond, Rajmonda, Rajmund, Rajmunda, Ramona, valamint Áris nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával augusztus 31-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 12-vel kezdünk, augusztus 31-én született Caius Iulius Caesar, Germanicus Caligula római császár. Most aztán ugorunk egy nagyot a 17. századba, 1649. augusztus 31-én meghalt Michael Kern, német szobrász, a késő reneszánsz jelentős képviselője. Folytassuk a 18. századdal, pontosan 100 évet ugrunk előre, 1749-re, ugyanis augusztus 31-én született Alekszandr Nikolajevics Radiszcsev, orosz forradalmár, író és filozófus. Radiszcsev behatóan foglalkozott a 18. század enciklopédistáinak filozófiai és pedagógiai tanaival, történeti politikai munkáival. Természetfilozófiájában materialista nézeteket vallott, Lomonoszov nyomdokain haladva bírálta a lélek halhatatlanságáról szóló tanokat, társadalom felfogásban azonban nem jutott el a materializmusig. Folytassuk 1840-nel, augusztus 31-én született Giovanni Verga, olasz író, elbeszélő. Verga az olasz naturalizmus, a verizmus egyik megteremtője volt, elsősorban novelláival aratott sikert. Maradjunk még a 19. században, 1870. augusztus 31-én megszületett Maria Montessori, olasz pedagógus, újító. Az ő nevéhez fűződik a Montessori módszer, amelynek célja, hogy tevékeny, segítőkész és egymással toleráns gyermekeket neveljenek békés, nyugodt légkörben. Ugorjunk a 20. századra, 1948. augusztus 31-én született Rudolf Schenker, a Scorpions együttes gitárosa. Egy évet lépünk előre, 1949. augusztus 31-én született a nők kedvence, Richard Gere, amerikai színész. Gere a Massachusetts Egyetemen filozófia és dráma szakosként végzett, kiválóan zenélt, játszott fúvós hangszereken, zongorán, gitáron, szitáron, sőt egy időben saját rock együttese is volt. A Grease című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet, lényegében ezzel a szereppel indult el a pályán. 1975 óta filmez, és olyan filmekkel tette ismerté nevét, mint az 1979-es amerikai Gigolo és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 31-én született Borkai Zsolt, olimpiai bajnok, tornász. Az 1988-as évi szöuli olimpián lólengésben megszerezte az olimpiai bajnoki címet. Önök

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.
2: hobbiradio.hu
3: A rádiót!
4: 2026. augusztus 31-e, hétfő. Az Úr lelke van rajtam. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 4. fejezet, 16-tól 30. versig. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a

0: mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni, Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, s fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Emélkedés. Jézus Názáretben, a saját városában lép a nyilvánosság elé. Az emberek először csodálják szavait, aztán egyre növekvő ellenállást támad bennük. A kezdeti elismerést hamar felváltja a harag, amikor Jézus emlékezteti őket, Isten gyakran nem a választott népen belül, hanem azon kívül cselekedett. Ezt igazolja a szír Námán vagy a szidoni özvegy példája. Ez a názáreti zsidók számára sértő volt, mert kizárólagos kiváltságnak tartották az isteni kegyelmet. Jézus szavai a szívük mélyéig hatolnak, de nem engedik, hogy megtérítse őket. Inkább kitaszítják. Ez a jelenet pontosan megmutatja, milyen könnyű a vallásos külsőség mögött kemény szívűnek maradni. Amikor Jézus nem illeszkedik az elvárásainkhoz, amikor nem azt mondja, amit hallani akarunk, hajlamosak vagyunk visszautasítani vagy elhallgattatni őt. A názáretiek nem tudták elfogadni, hogy az isteni küldetés egy közöttük felnőtt személyben, egy átlagos emberben jelenik meg. Isten azonban gyakran így lép közénk, nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi valóságon keresztül. Elfogadjuk-e Jézust úgy, ahogy hozzánk jön? A próféta sokszor nem távolból, hanem nagyon is közelről szól, és épp ezért nehéz meghallanunk. A názáretiek példája figyelmeztet, ne zárjuk be szívünket, amikor az Úr hozzánk szól. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem megszívleljem szavadat. Ne engedd, hogy megszokásból, közönyből vagy elvárásaim rabjaként elutasítsam, amit mondasz. Adj nyitott szívet, hogy ne csak azt fogadjam el, ami tetszik, hanem azt is, ami figyelmeztet, átformál és új irányba indít. Taníts meg felismerni téged a mindennapi emberekben, a csendes jelekben, a váratlan helyzetekben, és főként az igében, amely élő és hatékony. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, csak mert másként érkezel, mint ahogy vártam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy milyen a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
3: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudja ön azt, hogy miért pont fenyőfát díszítünk karácsonykor? A karácsony legkedveltebb jelképe a fenyőfa. A meglepő csak az, hogy a karácsonyfa állítása nem is olyan régi hagyomány, legfeljebb 4 évszázadra nyúlik vissza, és korán sem a Szentföldről ered. A tradíció nyomait kutatva néprajzkutatók középkori német területeken, pontosabban Elzászban és Bádenben találták meg az első példákat. Még a karácsonyfák szokása előtt azonban már sok-sok évszázada szokás volt valamilyen zöld növénnyel díszíteni a házat, ezzel is utalva a reményre, az újrakezdésre és az eljövendő tavaszra. Az örök zöldek hasonló célra való felhasználása már Jézus születése előtt is elterjedt volt egyes területeken. Az örök zöldek élet ereje egyfajta mágikus hatással volt az emberekre. Úgy vélték, gyógyító erővel bírnak ezek a növények. Aki tehát az új évet zöld növényekkel várta, az egészséget hozott a házába, és bizakodhatott a jövő évi szerencséjében is. Már a rómaiak is megkoszorúzták házaikat az év végén, illetve új évkor ők azonban babérágokat használtak erre.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1209-ben Magyarországot elajándékozzák. Rudolf, római király azon tekintetből, mert 1241-ben az ő jelenlétében kínálta meg IV. Béla követe Friedrich császárt Magyarországgal, ezt fiának Albert osztrák hercegnek hűbérül adományozta. 1849-ben Hajnau újabb levelek lapkához. Csak azon esetben, ha nem az oroszoknak, hanem az osztrákoknak adja meg magát, számíthat nagy lelkűségemre, saját személyét illetőleg. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétfői napot veggyes hangulat jellemezte a hazai piacokon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX csökkenéssel indította a kereskedést, 0,61 század pontos visszaeséssel, 156,65,82 század ponton nyitott. A tőzsdei bizonytalanságot tükrözi, hogy a forint is gyengébben nyitotta a hetet a főbb devizákkal szemben, bár az árfolyam alig változott a péntek délutáni jegyzésekhez képest. Az inflációs nyomásról szóló adatok sem hoztak enyhülést júliusban, az ipari termelői árak tovább emelkedtek, az egy évvel korábbit 1,0%-kal, az előző havit pedig 1,4%-kal múlva felül. Ugyanakkor a zöld energia szektorban jelentős lépés történt, mivel hivatalosan is eldőlt a magyar szélerőművek sorsa. Kiírták a kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot, amely keretében a középfeszültségű hálózaton összesen 702 megavoltamper szabad kapacitást osztanak ki a nyertes beruházók között, ezzel is elősegítve a várható zöld bummot. Mindeközben a gazdasági hírek mellett érdemes megjegyezni, hogy a budapesti pontón szórakozóhely közelében történt drámai baleset is, ahol egy férfi zuhant a rakpartra, és életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Üdvözljük Önt Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma is áttekintjük a látássérültek életét és közösségi tevékenységét érintő legfontosabb eseményeket. Portálunkon olvasható, hogy a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete jótékonysági bált szervez Békés Csabán, amelynek bevétele a helyi közösség összefogását és az egyesület fejlesztését szolgálja. Hasonlóan közösségépítő jellegű rendezvényt tart a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete is, amely idén is megrendezi hagyományos őszi klub délutánját a tagok és támogatók számára. A szakmai és ismeretterjesztő programok terén is élénk a mozgás, a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete új Hivatások nyomában című programsorozatának keretében betekintést nyertek a budapesti hivatásos tűzoltók mindennapjaiba. A történelem iránt érdeklődők számára a kézzel fogható múlt akadálymentes előadás sorozat következő állomásán a Gepidák történetével ismerkedhetnek meg szeptember 23-án. Nemzetközi kitekintésként érdemes megemlíteni, hogy Hanoiban tudományos szeminárium keretében vitatták meg a látássérültek integrációjának és társadalmi hozzájárulásának kérdéseit Ho Chi Minh ideológiája tükrében. Ezek a rendezvények mind azt mutatják, hogy a látássérültek közössége aktívan részt vesz a kulturális, társadalmi és szakmai életben. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntöm Önöket a nap hátralévő részében, ahol a délutáni órákban 13 órától a délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják Önt kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően 15 órától a négy ütemautós magazinja kíséri az utazást, majd 16 órától a Réteg magazinok keretében hallhatják a Hét prózája című irodalmi műsort Zsoldos Árpáddal, a BBC angol nyelvleckéjét a Takeaway műsorban, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. Este 17 órától a Live Hungary adásában a legnagyobb hazai előadók koncertjeit hallgathatják meg. 18 órától az esti hírösszefoglaló adja a nap idézetét, névnap köszöntőt, évforduló naptárt és sporthíreket. 19 órától a műsorban vers, esti mese, kabaré és a nap érdekessége hallható riport, interjú vagy tudósítás formájában. 20 órától Ferenczi István vezeti a népzenei kavalkádot, majd 21 órától a Sztárportréban Szabolccsal ismerkedhetnek meg. 22 órától Turcsányi Sipos Éva vezeti az Egészségedre című műsort, végül 23 órától Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora. A Facsipesz zárja a mai adást. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan borult idő várható. Most 31 fok van. 22 és 34 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Az érzet és a valós hőmérséklet közel azonos, az időjárás kellemesnek tűnik. A páratartalom 46% körül alakul, ami kellemes érték. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 315 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 15 km/h. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 39 km/h. A hónap első napján gyenge szitálás várható. A hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 313 irányú erős szél várható. A szél sebessége legfeljebb 35 km/h lesz. A legerősebb széllökések sebessége akár 73 km/h is fokozódhat. Holnap után, szerdán, erős szitálás várható. Egész nap 19 és 29 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap nagy részében napos idő várható. Záporok is előfordulhatnak, körülbelül 1 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 10% körül alakul. 298 irányú könnyű szellő várható. Időnként 28 km/h széllökések is előfordulhatnak. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 130 hallhatják a délután című műsorunkat. Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat az iskolákban. Leállították a tiszalöki vízaerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. Leállították a tiszalöki vízi erőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. A térség tiszás parlamenti képviselője Szakács Péter Lajos közösségi oldalán azt írta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel juttatva némi többlet ez a folyó alsóbb szakaszait. Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónaphoz képest, a korábbi 8-9% után most 7% körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa. Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7,5%-os idei módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra, az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3%-ra nőtt volna a deficit. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak idén évvégéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutatják be a projektötleteket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű, reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Hobby Rádió.
9: Fucsalakoni mélyedek ki a busztába.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Újabb jogszabályok módosulhatnak az állami vagyon visszaszerzése érdekében. 2 milliárd eurónyi forrás jöhet a Vekerle lakásépítési programra. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszkivilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsalánveszteség várható. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Romanta SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját, segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Magyarország élen járó az amputációk számában, Európában és a világon is. Egy új ingyenes telefonos applikáció jelent meg a közelmúltban, amelynek célja, hogy a veszélyeztetett embereknek segítsen elkerülni a cukorbetegség és a vénás keringési betegségek okozta szövődmények miatti végtag amputációt. Balázs Zsanett, dr. Rozsos István, érsebész szakorvost, a végtagmentő applikáció egyik megálmodóját először arról kérdezte, hogy miért történik ilyen sok amputáció hazánkban, és milyen betegségek állnak ezen műtétek mögött.
1: Mi nem csak az amputációra gondolunk, hanem az amputációhoz vezető betegségekre és az okos és időben való felismerésre és a megelőzésre koncentrálunk. És hogy miért van ennyi amputáció? Azért, mert sok az elhanyagolt eset, sok az olyan klinikai állapot, amikor a beteg a félelme okán nem megy időben orvoshoz, és már nem marad más lehetőség, illetve hát nagyon gyakran leginkább a cukorbetegség kapcsán felmerülnek olyan riasztó klinikai állapotok, amikor az élet védelmébe ezt választják a kollégák.
2: Én, mint beteg, mit tehetek azért, hogy megőrizzem mindkét lábamat, hogy ne kerüljön amputációra sor?
1: Ahogy az autó gumiait is rendszeresen nyomásmérjük, és nyilvánvalóan időszakosan lecseréljük, így a végtagjainkra is jobban oda kellene figyelnünk, és a megfelelő ellenőrzéseket elvégezni, ami a keringésre és az izületi funkciókra vonatkozik. Tehát ez az, ami úgy általánosságba tehető. De az is nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a kellemes mozgás, a séta, a futás, az olyan jellegű dinamikus mozgás, mint például a kerékpározás, kimondottan jót tesz, mert serkenti a végtag keringését, és ezáltal segíti a regenerációt. Tehát ha túl sokat ülünk, túl sokat állunk, akkor gondoljuk arra, felelősségünk van azzal kapcsolatosan, hogy az izületeink, az izmaink időnként mozogjanak is. Ehhez nyilvánvalóan megfelelő keringés kell, tehát oda kell figyelni például a folyadékfogyasztásra, mert ha nem iszunk eleget, akkor a vérünk besűrűsödik, és ugyanúgy nehezen fogja ellátni a tápláló és a salakanyag elszállító funkcióját. Nyilván ezek mellett vannak még speciális feladatok, hiszen ha valaki egy baleset után gyógytornára szorul, akkor ezt mindenki idézőjelben természetesnek veszi, hogy szükséges a gyógytorna. Ha valaki nagyon elfárad, nem gondol arra, hogy ugyanúgy tornásznia kellene, mert hiszen azt hisz, hogy a fáradtságnak az a része, hogy mindenem fáj. De ugyanez igaz a lábápolásra is, hiszen egy jó láb volt szépen gondozott lába, ahol nincsenek törkeményedések, nincsen elhanyagolt benőtt köröm, ott sokkal kisebb lesz a veszély, hiszen ezek az apróságok indítanak el nagyon gyakran olyan klinikai folyamatot, ami akár az új vagy a végtag elvesztéséhez is vezethet.
2: A megfelelő tájékoztatásra, illetőleg a figyelemfelhívásban is segít ez az új végtagmentő applikáció, de miért éppen applikáció? Miért nem egy kis füzet, vagy éppen egy könyv? Mi az előnye annak, hogy ez applikáció, és nem pedig egy tájékoztató füzet?
1: Hát egyrészt az az előnye, hogy a tájékoztató füzet, ha kijön a nyomdából, akkor az úgy marad, és egy év múlva is ugyanazt fogja olvasgatni. Míg az applikációt mi hetente, havon frissítjük, és mindig belekerülnek az új adatok, és ezáltal napra készen tartható. És mivel, hogy mindenki zsebében ott van a mobiltelefon, így mindenki hozzáfér, tehát nem kell keresgetni, nem kell elrakni a polcra, vagy akár elveszteni, hiszen ha a telefonját nem találja, akkor bármelyik telefonra letöltheti, és meg tudja nézni az éppen aktuális információkat. Ez az egyik nagyon fontos. A másik, hogy meg kell szólítani az embereket lehetőleg olyan módszerrel, ami most a kezükre áll. Tehát a könyvet nagyon nehéz már akkora érdeklődésbe tartani, mint például egy digitális világban fejlesztett applikáció. A harmadik nagyon fontos, hogy az applikációnak van egy olyan asszisztensi funkciója, hogyha megfeledkezne róla, hogy van az applikáció, akkor is hetente, két hetente emlékezteti a feladataira. Tehát egy felugró ablakkal kap egy információt az applikáció tulajdonosa, hogy nem tudom, figyeltél-e azokra a dolgokra, amiket előírtunk neked. Tehát aktivizálni tudjuk, mi az applikációba szűrve és célirányosan ezekre a betegségcsoportokra szedtük össze azokat az információkat, azt a tudáshalmaz, ami az ő állapotára konkrétan szükséges. És amit ha végrehajtni, azért idézőjelben szakmai felelősséget vállalunk, hiszen az elmúlt 25 év szakmai munkáját tükrözi.
2: Szakmai felelősséget említ, az orvos kollégák hogyan fogadták ennek az applikációnak a megjelenését?
1: Nagyon nagyon érdekes kérdés, mert nagy érdeklődéssel fogadták. Azt gondolom, hogy az lehet a magyarázata, hogy manapság már a specializáció világában senkitől sem várhatjuk el azt, hogy minden rész témakörrel azonos bölcsességgel legyen felruházva. És ez az applikációnak van egy olyan oldala, ahol az orvos kollégák a saját kódjukkal tudnak belépni a pecsétszámukkal regisztrálva, tehát ez egy segítség, és egy idézőjelben önzetlen segítség, mert nem kell neki telefon felvenni és valakit megkérdezni, hogy most mit tegyek, hanem a saját telefonján lefutatva 2 percen belül választ kap, anélkül, hogy erre neki várnia kellene. Tehát pozitívnak látom mindenképpen a fogadtatását, és én azt gondolom, hogy ahogy megismerik, ez még pozitívvá kell, hogy váljon, és most történnek azok a feltöltések, hogy a szakmai anyagot, aki tovább akar olvasni a szakmai cikkeket is töltjük az applikáció tudástárába, tehát folyamatosan ők is egy esetleges aktuális beteg kapcsán a saját képzésüket nagyobb kutató munka nélkül célzottan meg tudják tenni.
2: Végtagmentő applikáció, ezt üssük be a keresőbe, doktor?
1: Igen, tehát a végtagmentő szót kell megjegyezni, mert a végtagmentő, ha beüti, akkor talán egy honlapot. A honlap egyébként nagy segítséget ad az applikáció használatára. Tehát ez a kulcs, hogy végtagmentő, és ez nem kizárólag az amputáció megelőzésére, hanem a funkcióképes, mozgásbiztosító, egészséges életet élhető mozgást adó végtagokat jelenti. Csak

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Szivárvány.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Lecsengetnek, 1,2 millió diáknak kezdődik meg a tanév kedden. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza a vagyonkezelő alapítványoktól. Marad még a nyári hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, köztük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A négy KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi vízkivilágítást is. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés kedtől a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassújelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. A napokban tetőzik a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollenkoncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak majd az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Négy Ütem Autós Magazin műsor. Én Alex vagyok, és nem vagyok egyedül, hiszen itt van állandó vendégünk is, Kacsala Ferenc Bitumen. Szia, Feca!
4: Szevasz, Alex, és ismét üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: A mai témánkkal azoknak, főleg a fiataloknak szeretnénk segíteni, akik nem tehetik meg azt, hogy esetenként 1,5 milliós autót vesznek, de még a 6-800 ezer forint is sok nekik, és bizony be kell érniük sokkal olcsóbb autókkal, de hát nekik is joguk van ahhoz, hogy az útra lépjenek, nekik is ugye megvan a jogosítvány, szeretnének vezetni, milyen lehetőségek vannak.
4: Mint az előbb elmondtad, igazából mindenkinek a pénztárca szabja ezt meg, de hát nyilvánvaló, hogy nyugodtan megemlíthetünk ilyen régebbi márkákat, amiken mi is ugye annó elkezdtük a vezetést úgymond, mint iparágat űzni. Hát ugye itt értem a Trabant, Kis Polszki, Lada, ugye ezekhez az autókhoz már igen olcsó pénzért hozzájutunk, és bármilyen jellegű javítást elvégezhetünk otthon rajtuk, illetve csinosítgatást, hogyha egy minimális kis műszaki érzékkel rendelkezünk.
3: Akkor most már is zenével folytatjuk, utána pedig innen megyünk tovább.
0: Hobby Rádió.

0: Önök továbbra is a négy ütem autós magazin műsort hallják, benne pedig a mai témánkkal kicsit a fiataloknak szeretnénk segíteni. Nos, Fece, akkor nézzük a kiinduló pontunkat. Van valaki, aki még iskolába jár, középiskola, főiskola, megszerezte a jogosítványt, nyaranta elment dolgozni, ezt a pénzt jó esetben nem bulizta el, nem úgy, mint mi, szépen félretette, és ezekből a pénzekből összejött mondjuk egy olyan 60-80 százezer forint, amihez még a szülők hozzájárulnak egy 50-60 százezer forinttal, és ebből kell egy autót vásárolni. Szerintem ez is egy megoldható kérdés.
1: Így van, tehát végül is ilyen 80-100 ezer forintból nem föltétlen lepukkant autót tudsz vásárolni, tehát ezek a régi 20 éves Skodák, Ladák, Trabantok, ezek azért ilyesmi árakban vannak. Egy a gond igazából velük, hogy legkönnyebben csak ismerőstől tudjuk venni, mert azt ugye tudjuk, hogy milyen állapotú, illetve az biztosabb, hogy ha ismerőstől van, mert valamennyivel áttekinthetőbb az, hogy az tényleg nem egy annyira lehajszolt valami, tehát nem annyira zsákba macska, illetve az, hogy borzasztó nagy az átiratási költsége ezeknek az autóknak, tehát egy ilyen 40-50 ezer forintos Trabantnak például az átiratási költsége, az körülbelül ugyanennyire rúgha.
0: De sokkal jobban járunk, hogyha ismerőstől vesszük meg, és esetenként csak egy üzemben tartói papírt írunk erről a dologról.
1: Így van, mert akkor 6000 forint engedély változásért, illetve cseréért megúszhatjuk, illetve annyi, hogy a nevünkre kötünk onnantól egy biztosítást, amit minden esetben meg kellene tenni.
0: Akkor most szerintem zenéljünk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió.

0: Ez még mindig a Négy Ütem autós magazin műsor, benne pedig az öreg autó vásárlásáról beszélgetünk. Nos, valamilyen szempontból szerintem öreg autót még jobb is venni, mint esetleg egy újabb típusú nyugatit, hiszen ezen kevés dolog van, ami elromolhat. Az ember megnézi a kerekeket, hogy stabilak-e, belenéz a motorba, igazából szív, sűrít, gyújt, kipufog, és más probléma, hogyha még a kormánymű is működik, akkor nem lehet. Még a rohadásokat kell esetleg megnéznie. Vagy ennél bonyolultabb és összetettebb a feladatunk?
1: Annyival nem bonyolultabb, mint ahogy te most fölvázoltad, ez azért valamennyire ugyan felületes megállapítás volt, de az tény, hogy egy egyszerűbb autóval, egy régebbi egyszerűbb autóval ugye lényegesen kevesebb problémánk lehet, illetve valóban egy Trabantot gyakorlatilag akinek erdve egy papírlapra kiterítve is a motorját pillanatok alatt föl lehet újítani.
0: Megfordítom akkor a kérdést. Hogyha én azt mondanám, hogy amíg meg sem született fiamnak szeretnék egy Trabantot vásárolni, menjünk el, nézzük meg, akkor hogyan közelítenéd meg az autót?
1: Valamelyik oldalról, tehát ez is a jelen helyzet hozná, de igazából az, hogy most akkor maradjunk a Trabantnál, ugye a karosszériáján olyan őrült sok dolog nem tud elrohadni, tehát hogyha az alvázon valamennyi korodálás van, az nem jelentett olyan őrült nagy gondot, mert minimális költséggel, illetve kis hozzáértéssel tényleg könnyedén ki lehet foltozgatni, ugye a sárvédői, ajtói, egyéb karosszérelemei funérlemezből vannak ugye sajtolva, a motorja tényleg légütéses, borzasztó egyszerű, nincs benne tápszivattyú, ejtőtartályos megoldással működik az üzemanyag ellátás benne, tehát tényleg vajkevés problémá forrás van benne, és azért A pontból B-be el lehet vele jutni.
0: Tehát országos túrára ne induljunk vele, de hogy a városon belül, illetve a szomszédvárosba elugorjunk, arra tökéletes ez az autó.
1: Így van, nem a legkorszerűbb, nem a legkényelmesebb, de a célnak bőven megfelel, tényleg fiataloknak sokkal jobb. Az az alapvető probléma az én véleményem szerint, fiatal 17-18 éves srácok sokszor már a nagy teljesítményű autókat kapják a fenekük alá, és nem hiszem, hogy ez a legjobb, hogy ilyen teljesítményű autókon szerezzék meg a tapasztalatot, mert nem azon fognak gondolkodni, hogy minél jobban megtanuljanak vezetni, hanem hogy minél nagyobb sebességet érjenek el, és ugye amikor nincs megfelelő tapasztalat, akkor csak a baj keletkezik.
0: Tehát a rutin felvételére is tökéletes egy ilyen autó, most ismét zenélünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez még mindig a négy ütem autós magazin műsor, benne pedig éppen öreg autót készülünk venni. Olyan emberekre gondoltunk, akiknek nincs sok pénz autóvásárlásra. Például a fiatalok, akik még iskolába járnak, bizony csak pici pénzből tudnak autót venni, és a Fece az előbbiekben említette, hogy ez nem is egy rossz dolog, hiszen kis autóval lassabban sokkal kisebb kárt lehet tenni, és bizony tökéletes egy ilyen autó arra, hogy felvegyük a rutint, és ezek nem is olyan érzékenyek arra, hogyha esetleg rosszabbul bánunk a kuplunggal, vagy rosszabbul bánunk a gázpedállal.
1: Érzékenyek azért ám, mert mindent tönkre lehet tenni, de viszont lényegesen kevesebb pénzből meg lehet javítani, illetve kevésbé szakértő szerelők olcsóbb munkát tudnak számunkra végezni, mint ugye egy komolyabb olyan szervíz, amik már újabb nyugati típusokra vannak ráállva.
0: Öreg szakismerőse pedig szerintem mindenkinek van.
1: Így van, mert elég csak lehet bemenni a sarki kocsmába, és ott már találunk egy-két olyan emberkét, aki pár liter boré nagyon szívesen itt társadalmi munkában segít megcsinálni az autókat, pláne, hogy te ismerjük is.
0: Beszéltük akkor a futóművet, beszéltük a karosszériát, és beszéltük a motort. A belső téren gondolom olyan sok agyalásos dolog nincsen. Mi a helyzet a fékekkel?
1: A fékek például, hogy ismételjen magam maradjunk a Trabantnál, borzasztó egyszerűen és olcsón föl lehet javítani. Nyilván az a fiatal, aki már úgy éveket motorozással töltött valamilyen fajta motoron, ugye annak már valamekkora tapasztalata csak van egy kis fékjavításba. Na most egy motorféktől nem sokkal bonyolultabb egy Trabant fék, tehát ha meg nem boldogul, akkor tényleg valamilyen idősebb szakinak, vagy épp lehet, hogy az apja még a régi rendszerből tapasztalattal rendelkezik bármilyen ilyen jellegű autójavításával, és szerintem az simán orvosolható.
0: Mi a helyzet a kormányművel, mert szerintem az sem egy bonyolult mechanizmus ezeken az autókon, a szervót azt persze már mondhatom is, hogy elfelejthetjük.
1: Így van, tehát ezekben a szervó az nem létező dolog volt, sőt lehet, hogy ezek a keleti blokk országaiban lévő autógyárak lehet, hogy még nagyon a szervóról se hallottak, de hát ez igazából nem is lényeg, mert nem kellett hozzá két kéz ezeknek az autóknak a kormányzásához. Borzasztó egyszerű, a Trabantnak például egy elég korszerű fogaslécses kormányműve van, amit potom pénzért föl lehet újítatni, vagy illetve cserélni. Más típusoknál épp lehet, hogy az úgynevezett global csigás, de nem akarok ennyire belemenni, tehát mindegy más rendszerű kormányműve vannak ellátva. Holt játékot, hogyha épp a csapágy, illetve a fogaskerekek megkoptak benne, holt játékot egy bizonyos pontig lehetett állítani, olaj vagy zsír legyen benne, onnantól kezdve működik a történet.
0: Akkor most szerintem zenéljünk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Ez még mindig a Négy Ütem autós magazin műsor, benne pedig az öreg autó vásárlásáról beszélgetünk. Van egy másik lehetőség is, ezek az autók ugye, mondtuk is, hogy öregek, ebből adódóan könnyen előfordulhat az, hogy egy garázsban, esetleg az udvaron állnak már hosszú évek óta, a rendszámtáblát leadták róluk, a forgalomból kivonták ezeket, és újra le kéne vizsgáztatni. De ugye ez egy remek alkutárgyat képez, emiatt olcsóban megvásárolhatjuk ezt az autót, viszont mi a helyzet a vizsgáztatással, tehát mire kell odafigyelni ezeknél az idős autóknál, ami miatt esetleg megbukhat a vizsgán?
1: Nagyon sok mindenre, azt mondhatom, hogy szinte mindenre. Az alapgond ott kezdődik, hogyha egy autót kivontak a forgalomból, és nem ideiglenesen, hanem végleg, könnyen előfordulhat, hogy üzembe se tudjuk újra helyezni. Mert ezek a különböző környezetvédelmi törvények alapján, ugye Magyarországon a Magyarországra amilyen használt autókat külföldről be lehet hozni, azoknak bizonyos EU korlátozásnak, illetve ilyen vannak ezek az EU típusjelzések, hogy Euro 2-es, Euro 3-as, tehát hogy ugye milyen fajta környezetvédelmi előírásnak felel meg az az adott motor. Ennek kell, hogy megfeleljen az a bizonyos autó, amit forgalomba akarunk helyezni, mert a törvény, illetve a hatóság az úgy értelmezi, mintha ezt az autót külföldről moshoztuk volna be az országba, és könnyen előfordulhat, hogy egy ilyen régi autót nem tudunk életre kelteni.
0: Akkor ezek szerint erre kell odafigyelni, és mi van még? Tegyük föl, hogy ez a probléma már nem áll fönn.
1: Akkor igazából nagy gondunk nem lehet, annyi, hogy egy ilyen forgalomba helyezés, tehát egy ilyen ideiglenes forgalomba helyezés után az én tudomásom szerint a KPM-hez, tehát a közlekedés felügyelethez kell vinni, vizsgáztatni az autót, és ők pedig kis városkánkban elég szőrözősek, gyakorlatilag új autón is képesek találni olyan bődületesen nagy hibát, amiért azt mondják, hogy nem kapja meg a vizsgát, illetve nem felel meg a magyar közlekedés előírásainak. Tehát itt csak a jó szerencsénken múlik, hogy azt a bizonyos autót újra forgalomba bírjuk-e helyezni, illetve érvényes műszakival tudjuk ellátni, vagy nem.
0: Ha a rendszámunk még megvan, ám de a vizsga már lejárt, akkor ebben az esetben még mindig ott van a lehetőség, akkor csak vizsgáztatni kell, tehát akkor nem kell újra forgalomba helyeztetni az autót.
1: Így van, hát akkor a karosszériájának jó állapotba kell lennie, tehát ne legyenek rajta öklömnyi lyukak, illetve a féknek, futóműnek meg kell, hogy feleljen az előírásoknak, tehát a fékerő az adott tengelyeken, a két oldal között ugye megvannak a szabályok, milyen eltérés lehet, tehát igazából olyan őrületes nagy gond nem lesz, hogyha megfelelő körültekintéssel nézzük, vagy nézetjük át az autót.
0: Most zenélünk, aztán pedig jövünk vissza, ám bár csak egy rövid időre, hiszen nem sokára lejár az óránk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Négy ütem autós magazin műsor, benne pedig az óra vége felé járunk, és arról beszélgettünk, hogy mire kell odafigyelni, hogyha egy öreg autót veszünk, nem kicsit öreget, hanem egy igazán öreg autót vásárolunk, ugye az itt szép és jó, hogy olcsó hozzá az alkatrész, akkor a haverokkal is tudjuk szerelni, de azért tegyük azt hozzá, és ez saját tapasztalatom nekem is, de gondolom neked is, hogy ezek az autók hiába minden olcsó hozzá, azért nagyon gyakran elromlik, és mindig van rajta valami szerelni való. Ez a dolog szépsége is, de ez is a bosszantó benne, úgyhogy mindenképpen szerintem csak olyan embernek ajánljuk, akinek van türelme, van ideje, és van egy pici hozzáértése is ez a dologhoz.
1: Így van, ezt jól látod, Alex. Igazából az, hogy sajnos valóban egy használt autón, egy öreg autón általában mindig, tehát az soha nem leszünk megelégedve, de én azért még mindig tartom azt, hogy ez mondjuk ki Trabant, Kispolszki, azért olyan jellegű autók, amik tényleg nincs olyan őrűcsok meghibásodási lehetőség, és azért viszonylag kis költségből mindig helyre tudjuk pofozni. Tehát én nekem volt Kispolszkim, egyik jó barátomnak, illetve közös barátunknak Trabantja volt, tehát még az ilyen 17-18 éves korunkról beszélek, de ő se tudná azt elmondani, hogy őnek őrült sok költségébe került az a 3 év alatt, ameddig hajtotta, hogy ő állandóan szerelő szórta volna. Tehát azért úgy pillanatok alatt az ember minimális összeg ráfordításával azért olyan állapotra tudta pofozni, hogy viszonylag megbízhatóan tudott működni.
0: Nekem is volt Trabantom egész sokáig, én is nagyon szerettem, de viszont azt a 2-3 órát vasárnap délutánonként, ha nem is minden vasárnap, de pár hetente vasárnap, bizony rá kellett szánni az autóra, mert hétköznap mindig kijött valami a apró hiba, ami miatt nem mehettünk vele tovább.
1: És ha belegondolsz, azért a 2-3 óra hossza igazából szerintem úgy jelentéktelen ahhoz képest, hogy utána hetekig megbízhatóan használtam.
0: Én is ezt mondtam, meg hobbinak is nagyon jó volt. Tehát én élveztem, hogy a vasárnapi ebéd lement, sziesta, utána kimentem, ha nem volt dolog az autóval, akkor is nekiálltam takarítani.
1: Így van, és tökéletes volt egy fix ideig.
0: Életem legszebb évei voltak.
1: Na, ennek örülök.
0: De azért jól esik beleülni egy korszerűbb autóba. Nos, ennyi fért bele a mai műsorba, hiszen nem sokára lejár az időnk. Eláruljuk, hogy mi lesz jövő héten a téma.
1: Szerintem ne legyen ez meglepetés.
0: Így van, akkor viszont búcsúzunk az elmúlt egy órában Kacsala Ferencet és Alexet hallották. Mindenkinek további szép napot kívánunk, a viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Hobby Rádió. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a 7. osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és hangmérnökünk Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A Hét prózája Benedek József Mihály szerzőnk nevéhez fűződik, aki Sepsiszentgyörgyön él, mérnök és kommunikáció szakember, jelenleg is dolgozik egy rádiónál, s természetesen mindemellett ír. Nemrég megjelent kötete a Férfiak címet viseli. Most PASZ című hangjátékát Simon Fi Adrien és Virág Gergely előadásában hallgathatjuk meg.
2: Benedek József Mihály, PASZ. Kedves nézőink, vendégünk Miguel Alosta tábornok, a világkormány hadseregének vezérkari tisztje. Tábornok úr, Isten hozta!
3: Köszönöm! Üdvözlöm a kedves nézőket!
2: Nos, izgatottan lessük minden szavát.
3: Igen, igen. Elnézést, nem kenyerem a sok szöveg, de tekintettel az események súlyára, kormányunk felkér...
2: Csak bátran, tábornok úr!
3: Ehhez jócskán vissza kell mennem a múltba. Majdnem 4 milliárd évet. Akkoriban egy Juan Álvarez Hernando Vasco Ernestobal nevű diktátor expedíciót szervezett 5000 kalandvágyó emberrel elhagyva a galaxist. Bár kicsit korai megmozdulás volt, mégsem teljesen értelmetlen. Tudta, hogy egy napon az Androméda galaxis teljes gőzzalatájút rendszerbe rohan.
2: Szabadna egy picit?
3: Hogyne, kérem, kérdezzen, csak nyugodtan.
2: Erről mi is tudtunk. Szintén 4 milliárd éve, és azt is tudjuk, ez mindössze annyit jelent, lassan, de biztosan kétszer annyi csillag lesz az égen, plusz valamivel erősebb napkitörések várhatók. Lenne esetleg valami, amiről mai napig nem tudtunk?
3: Lenne. Mert 100 000 éve titkosítottunk ezzel kapcsolatban minden valós adatot. Úgy értve, még a csillagászok egymás közt sem beszélhettek többet a várható végzetes eseményről.
2: Meg vagyok döbbenve. Miféle várható végzetes eseményről?
3: Hogy úgy mondjam, lesz egy kis kavarodás.
2: Tábornok úr, ha szabadna egy picit részletesebben, ez konkrétan mit jelent?
3: Azt, hogy hamarosan elképesztő mágneses, gravitációs és mindenféle más örvénylés kezdődik galaxisunkban, ami biológiai értelemben megőrjíti, majd fizikai értelemben fokozatosan leszaggatja a Föld felszínét. Tetejébe oly mértékben, még sok száz méter mélyben sem lennénk biztonságban. Aztán teljesen átalakul az egész tejútrendszer, úgy értve 100 millió évre lakhatatlanná válik.
2: Hihetetlen, és ez mikorra várható?
3: Mivel az ilyen jellegű kölcsönhatások elképzelhetetlen sebességgel terjednek, tartok tőle, hogy...
2: Igen?
3: Hogy 200-250 év múlva elkezdődik a tánc.
2: Vagyis 200, maximum 250 év múlva, úgy értsem, nekünk annyi?
3: Pontosan.
2: Próbálom megőrizni a józan eszemet. Mi a jó francért vagyunk, mi még mindig itt?
3: Hol máshol kéne most legyünk?
2: Mit tudom én, egy másik galaxisban.
3: Maga és a maga utódai úgysem lennének már ott.
2: Tessék?
3: Nézze. Nem kenyerem a filozófia, de ha teszem azt, a maga szülei mindössze 1 másodperccel később párzanak, egy másik ondósejt nyer, és már nem maga született volna. Ez minden jelenleg élőre épp úgy igaz, úgyhogy képzelj el, ha 100 000 évvel ezelőtt netán kitelepedik az egész emberiség...
2: Én tehát nem élnék, mi itt mind jelenlegi földlakók nem élnénk, hanem mások helyettünk, de az emberiség megmaradhatott volna.
3: Az meg is marad. Hála egy Juan Álvarez Hernando Vasco Ernestobar nevű fickónak, akiről már szó volt, és kinek leszármazottai eddigre már jócskán messze járnak, elhiheti.
2: Ember, velünk mi lesz?
3: Erről beszélnék, ha persze hagyná. 500 éve készültünk. Titokban a maga fajta kotnyelesek miatt. Mert maguk aztán csak a pánikkeltéshez értenek. Jelenleg van annyi űrhajónk, hogy a lakosság 10%-a lelécelhet. Ellenkező irányba, mint amerről a mágneses és gravitációs kavarodás jön, érti. Például most így, ahogy ülök... Hogy úgy mondjam, az asztal irányába fogunk menekülni. Ezáltal még nyerünk vagy 1000 évet. Többet sajnos nem lehet, mert ugye 0,9C-nél élőlény nagyobb sebességet nem visel el a tömegtorzulás miatt. Szóval kb. 1000 évet. amíg szétszincálódik az egész környék. Mit csináljunk? Ennél többre már tényleg nem telik.
2: És aki nem fér fel az űrhajókra, azokkal mi lesz?
3: Kérem, ne így vegyük.
2: Tessék!
3: Kérném, ne dramatizáljuk túl.
2: Tessék!
3: Nézze! Összesen 4 kategória létezik. Első. Aki már nem szaporodóképes. Nos, vele a legegyszerűbb. Őt aztán ez az egész így se úgy se veszélyezteti, élni fog nyugodtan, újabb leszármazottja pedig nem lesz. Passz. Ha szabad így mondanom. Második. Lehet még gyereke, de nem akar velünk jönni. Oké, maradjon itt, de sterilizáljuk, kasztráljuk. Érti. Harmadik. Akar jönni, és lehet gyereke. Hát, kisapám, gyerünk. Negyedik. Akar jönni, lehet gyereke, de esetleg nem fér fel. Pech. Sterilizáljuk, marad. Olyanná válik tehát, mint az első kategória, ezt hívják a hadviselésben kollaterális kárnak. Világos? Vagy ismételjem el?
2: De hát ezt miért nem lehetett 100 000 évvel ezelőtt megcsinálni? Ezt a kiürítéses ízét. Akkor unblock, a teljes emberiség fokozatosan elhagyhattuk volna az egész galaxist.
3: Most komolyan? Van fogalma, mit mondott? Egyébként akkoriban tesztelték egy szociológiai mintán az ötletet. De én nem csodálom, hogy hamarosan lefújták. Ki a fene lett volna hajlandó elpucolni a kényelmes földről, csak hogy 2500. generációs leszármazottja megússza? Juan Álvarez Hernando Vasco Ernestobal például a maga idejében 20 év alatt alig tudott összeválni 5000 ilyen kalandvágyó fanatikust. Nos, mától lehet jelentkezni a mentőhajókra. Köszönöm megtisztelő figyelmük.
1: Kedves hallgatóink! Benedek József Mihály PASZ című hangjátékát Simon Fiadrien és Virág Gergely előadásában hallottuk.
0: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi Rádió. Fogalkozni
6: mélyedek ki a busztába!

0: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, Zsoldos Árpád vagyok. A mai verspercekben Kovács Péter alkotónk a Semmi után című művét hallgathatjuk meg a szerző előadásában. Előtte azonban néhány információ az alkotóról. Kovács Péter Budapesten él, több éve az Irodalmi Rádió szerzője, rendszeres résztvevője rendezvényeinknek, pályázatainknak, nyári táborainknak. Az írás mellett énekléssel és versvideók készítésével is foglalkozik. Következzék tehát az alkotás, valamint annak keletkezési körülményei a szerző tolmácsolásában.
2: Azt hiszem, többünkkel megtörtént már, hogy egy szerelem hirtelen vége szakadt, s a fájdalom tábort vert a szívébe. Még nem hiszem el, és még mondom a kérlelő szavakat, de azok egyre elhalkulnak, és majd a semmibe vesznek, és csak az emlék őrződik meg. A semmi után. Mi van a semmi után? Ha kinyújtott kezem a semmibe mered, s elérhető közel nincs ott a kezed. Ha leírt szavakból felfűzött gyöngyszor elszakad, és szétgurulva mind a csendfutó homokjába vesznek, és belőlük semmi sem marad? Mert mit elmondtam, elsírtam, eldadogtam, ajándéká vált csupán, csak úgy egyszerűen. Szép versek, semmi több. Te mondtad. Köszönöm. S ha majd néha nap a polcról leveszed egy kicsiny verses kötetet, meglátod-e mögötte az embert, aki szeretett? Érdekel-e, mi lehet vele? Belehallgatsz-e a semmibe, hol elhalkult, elveszett? Vagy csak bolintasz egy kedveset? Hát igen, volt egy ember, ki mesélt egy szép történetet. Képet látok. Egy hósivatag közepén lángoló tüzet, hideg van, és vázol, melegedni kezed mégsem emeled. Mi van a semmi után? Hát az óra tovább ketyeg. Percre perc, óráról óra, s így tovább megállíthatatlan sodrában múlik a lét, s élem tovább. Visz a lendület, s már kérdezni sem merem, a szivárvány hidom hova lett. Mert az álmoknak is vége szakad egyszer. Az ébresztő óra éles víjogása nász fel, és hiába szorítom erősen a szemem, elröppen az álom. Eljött a reggel. Mi van a semmi után? Még kérdezheted, hát semmi sincsen. És én sem vagyok már, csak árnyék a végtelenben, egy dallamot keresve kószálok, mely hozzád elvezet, de már nem találok hozzá hangjegyeket.
1: Kovács Péter a Semmi után című alkotását a szerző tolmácsolásában hallottuk.
0: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.
4: Műsorajánló.
5: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Redikül, szerdán 16 órától.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
11: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
12: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
12: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: A most következő percekben folytatjuk azt a témát, amelyet az előző két alkalommal is tárgyaltunk. Azt ugyanis, hogy mit mondjunk a vendégnek, ha megérkezik, hogyan helyezzük kényelembe, és miként kínáljuk. A háziasszony, Szepanta, éppen ezt tette vendégével, Daviddel. Eltelt néhány óra, de Davidnek lassan mennie kell. Angol nyelvű idegenvezetőnk Abigail köszönt bennünket, utána pedig azonnal feladatot is ró ránk.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today we look at some useful phrases for when you have guests or visitors.
0: És most jön a konkrét feladat.
1: Listen to this conversation between Sapanta and her friend David. Sapanta has cooked dinner. They've had a nice evening, and now David wants to leave. As you listen to Sapanta and David, try to hear why David has to leave. Why does David have to leave?
2: Well, thanks for a lovely meal, but I better go.
3: Oh, do you have to go? It's not that late.
2: Yeah, sorry, but I've got a really early start tomorrow.
3: Oh, are you catching the bus?
2: Yes. Where does it stop?
0: Nem tudom, hogy Sapanta mit gondolt eredetileg, minden esetre kicsit csalódott.

0: Dottnak hangzik, amikor David arról beszél, hogy mennie kell. De miként hangzik David, nagyon is szalonképes, és így támadhatatlan szabadkozása. Abigail segít.
1: So David has to start work early tomorrow. He says he has an early start.
2: Yeah, sorry, but I've got a really early start tomorrow.
0: Abigail most azt kéri, figyeljük meg Szeponta, hogyan próbálja tartóztatni Davidet.
1: So David wants to leave quite early. And what does Szeponta say? Listen again.
0: Hallgassuk csak.
2: Well, thanks for a lovely meal, but I better go.
3: Oh, do you have to go? It's not that late.
2: Yeah, sorry, but I've got a really early start tomorrow.
0: Ajaj, mindjárt nyelvtan következik.
1: So Szeponta asks David whether he really needs to leave so early. She says, do you have to go? Do you have to go?
2: Well, thanks for a lovely meal, but I better go.
3: Oh, do you have to go? It's not that late.
0: Na, csináljunk egy kis rendet itt a segédigék körül. Többnyire ismerjük a have igét abban a főigei értelemben, hogy van valamim, vagyis birtoklásként. A have azonban, mint segédige, a teljes főnévi igenével együtt kellést fejez ki. Így például, I have to go. I have to leave. I have to buy a new watch. Vagyis, mennem kell, távoznom kell, vennem kell egy új karórát. Na már most, ha ezeket a mondatokat kérdővé alakítjuk, a do segédigével kezdjük a mondatot. Do you have to go? Do you have to leave? Why do you have to buy a new watch? Vagyis, menned kell, távoznod kell, miért kell új órát venned? Hallgassuk Davidet és Szepantát még egyszer.
2: Well, thanks for a lovely meal, but I better go.
3: Oh, do you have to go? It's not that late.
2: Yeah, sorry, but I've got a really early start tomorrow.
3: Oh, are you catching the bus?
2: Yes, where does it stop?
0: Okay, tartsunk egy csöpp szünetet, addig Abigail bemondja, hogy milyen műsort is hallanak.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: No, de eljött a könnyes búcsú pillanata, ám bár mindkét érintett, derekasan tartja magát. Abigail így összegzi a helyzetet.
1: Well, Szeponta and David are having a nice evening, eating and talking. David stays a bit longer, but eventually he does decide to go home. At the door, as he's leaving, David thanks Szeponta. What does he say? How does he thank Szeponta?
0: Nekem ebből az derül ki, hogy David engedett egy kicsit a marasztalásnak, de a végén tényleg úgy döntött, hogy jobb lesz felkerekednie. Már az ajtóban állnak, és a búcsúzkodás szavait halljuk.
3: Well, it was very nice to see you.
2: Yes, you too. Thanks for a lovely evening.
3: My pleasure. See you soon.
2: Of course. Take care.
0: Na hát, ez a minimum a finom vacsora után. Mármint, hogy David azt mondja, köszönöm a kellemes estét. Abigail egyetért velem.
1: David says, thanks for a lovely evening. A very nice way to say thanks to your host. And did you also catch Szeponta's response? Listen again.
0: Vagyis, mit illik válaszul mondani a köszönésre?
3: Well, it was very nice to see you.
2: Yes, you too. Thanks for a lovely evening.
3: My pleasure. See you soon.
2: Of course. Take care.
0: Azt kell tudnunk, hogyan fejezte ki Szeponta, hogy szívesen. Mármint, hogy neki szolgált örömére, mi több, övé volt az élvezet.
1: My pleasure. When someone thanks you, you can answer them with my pleasure.
2: Thanks for a lovely evening.
3: My pleasure.
0: A továbbiakban elhangzik néhány igen ügyes kifejezés, amelyet akkor használhatunk, ha búcsút veszünk valakitől. Apró szócskák, teljesen bevett fordulatai a nyelvnek, amelyek segítségével mintegy olajozzuk a beszélgetést. Többnyire nem gondoljuk komolyan. Én például sosem vettem komolyan, amikor nagymamám azt mondta, vigyázz magadra, kislányom. De ettől még fájó hiányérzet támad bennünk, ha nem hangzik el. Hiszen a beszélgetésnek is van bevezetése, tartalma és befejezése. Ha elmarad ez az olajozás, a beszélgetés sutának, sőt udvariatlannak tűnhet. Abigail is ezekre a kifejezésekre hívja fel a figyelmünket.
1: There are also three expressions in that conversation that we often use when we're saying goodbye to friends. Listen again and see if you can hear those three expressions.
3: Well, it was very nice to see you.
2: Yes, you too. Thanks for a lovely evening.
3: My pleasure. See you soon.
2: Of course. Take care.
0: Abigail a következő háromra gondolt.
1: It was very nice to see you. And then later she says, see you soon. And the last thing that David says at the end is, take care. You can use any of those phrases when you're saying goodbye to a guest or a friend.
0: Én úgy gondolnám, hogy ezek meglehetősen egyszerű és praktikus kifejezések, kezdve attól, hogy nagyon jó volt látni téged. Hogyan is hangzott? Nagyon jó volt látni téged. It was very nice to see you. It was very nice to see you. Szívesen, nekem volt az élvezet. My pleasure. My pleasure. Vigyázz magadra. Take care. Take care. David tehát távozik, Szepanta pedig becsukja mögötte az ajtót. Az asztalon a két személyes vacsora maradványai, a konyhában a főzéshez használt edények garmadája. Mire mondhatta Szepanta, hogy my pleasure? Vagy nem is gondolta komolyan, csak az udvariasság mondatta vele? De ne bonyolítsuk túl a dolgot, végül is ez csak egy egyszerű nyelvlecke. De most nekünk is búcsúzni kell, és a következő alkalomig take care!

0: Nemzeti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 12. rész. A Nemzetközi Rádiókommunikációs Technikai Bizottság egyes tagjaiból álló csoport a megelőző washingtoni konferencia határozatának megfelelően 1921. június 21 és augusztus 22 között Párizsban tartotta meg aktuális tanácskozását, ahol az egész világot érintő, a nemzetközi rádiózásra vonatkozó kérdésekre kellett választ találniuk. A válaszok alapján javaslatok kerültek kidolgozásra, amelyek megalapozták a kor globális rádiózási rendjét, és egy részük a mai napig kihatással van a nemzetközi rádió szabályozásra. A technikai bizottságba tagokat delegált az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Japán. Ez az első ízben összehívott, történelminek nevezhető, globális kérdésköröket taglaló tanácskozás megalapozta a rádiózásban szükséges nemzetközi együttműködés metodikáját, és megalapozta a későbbi rádiókonferenciák megtartásának szükségességét és rendjét. A bizottság feladata 14 kérdéskör megválaszolására és javaslatok előterjesztésére terjedt ki, amelyeket 1923. január 1-től való érvénybe lépéssel kívántak elfogadtatni a nemzetközi közösséggel. A napirendre kerülő témák közül csak az érdekesebbeket emeljük ki a továbbiakban. Figyelembe véve a kor technikai fejlettségét, a rádióállomások típusát a következőképpen határozták meg. Fix telepítésű rádióállomások, amelyek közé tartoznak a polgári és katonai állomások, parti állomások, jeladók, irányzsugárzó és mérőállomások, időjárássugárzó állomások, standard időt sugárzók és távvezérlők, stb. Mobil állomások, tengeri, szárazföldi, légimozgók, ezen belül a feladatnak megfelelő alcsoportokat alakítottak ki, például mozgó jeladók, iránymérők, stb. Üzemmód szerint a következő felosztást javasolták. A1-es folyamatos hullámú táviró, A2-es hangzó táviró, azaz hangfrekvenciával modulált táviró sugárzás, és A3 az amplitúdó moduláció. A B csoportba a csoportok nélkül tartoznak a csillapított hullámú rendszerek. Ökölszabályként azt javasolták, hogy a szikratáviró elvű rendszerek nem sorolhatók be az A üzemmód csoportba. A rádiózás nyelvezetében is változásokat javasoltak, ugyanis az igen változatos és nem mindig értelmezhető műszaki kifejezések helyett szabványos, szakmai terminológia szükséges. A továbbiakban a statikus, vagy az azzal egyenértékű X betű helyett az atmoszférikus zavarok kifejezést kell használni. A drót nélküli szó helyett a rádiótáviró vagy a rádiótávbeszélő szavakat kell alkalmazni. A három elektródás elektroncsövet a továbbiakban triódának nevezi, amelynek feladata szerinti megkülönböztetése az egyenirányító, erősítő és az oszcillátor szavakkal történik meg. Az alkatrészeket a következőképpen kell elnevezni. Ellenállás, induktivitás, kondenzátor vagy kapacitás. A velük történő rendszerelemek összekapcsolását pedig csatolásnak kell nevezni, például induktív csatolás. A rádiócső neve több angol elnevezés helyett vákumcsőszelep, a továbbiakban az elektroncső lesz. Az irányt meghatározó berendezéseket rádió iránymérőnek vagy goniométernek kell hívni. Az antenna szó pedig olyan elektromos vezetőre vagy vezetőrendszerre használandó, amelynek feladata az elektromágneses hullámok kisugárzása vagy felfogása és elektromos jellé történő alakítása.
Ebben nem értendő bele a tartószerkezet, az öntartóként kialakított antenna neve a torony, az antenna tartók neve pedig a zárbóc. A továbbiakban a tekercs szó nem jelent antennát, a tekercselt antenna neve tekercs antenna. A frekvencia megjelölése a továbbiakban ciklus per szekundumban történik, többszörösei a kilociklus per szekundum és a megaciklus per szekundum. Megjegyzendő, hogy ma a ciklus per szekundum mértékegységnek a herc felel meg, a frekvenciára való áttérés a maga korában, amikor még mindent hullámhozban, azaz méterben adtak meg, fontos előrelépés volt a rádiózásban. Viszont egy darabig még tolerálandóknak tartották a méter használatát. Hogy a ciklus per szekundum később mennyire beleivódott a köztudatba, az amerikai amatőrök között még bőven akadtak olyanok, akik még a 90-es években is használták a ciklus per szekundum mértékegységet. A következő részben folytatjuk a bizottság javaslatainak ismertetését. Jegyezte Hotel Alpha 2-es Mexikó november. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: change the world.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
3: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat, folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeír a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére, ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videóba Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a Makit és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készül. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak fért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
12: 1958. január 20. Ekkor született a király. És 2001. január 2-án hagyott itt minket. Ő nem más, mint Zambó Jimmy. Az 1999-es koncertfelvétellel rá fogunk most emlékezni itt a Hungary Live-ban. Őt nem csak a rajongói tisztelték királyként, hanem a zenész világban a zenésztársai is. Legnagyobb hatást a görög énekes Demis Roussos gyakorolt rá, akinek stílusa érződik Jimmy számain. Ő egyébként a 90-es évek egyik legsikeresebb előadója. 58. január 20-án, mint mondtam, Budapesten született a 7. kerületben. Zenei vénája már gyermekkorában megmutatkozott testvéreivel, György, Tihamér, Árpád és Marietta, velük zenélt elő otthon a család zongoráján, később a Magyar Rádió gyermekkórusában zenéltek és énekeltek. A zenei általános iskola elvégzése után a zenei gimnáziumban érettségizett, majd a kuratórium jazz ének szakán tanult tovább. Egy picit az életéből. 77-ben feleségül vett egy elvált, két gyermekes asszonyt, egy közös gyermekük született, akit Krisztiánnak hívnak. Miután Jimmy elvált első feleségétől, megismerkedett egy jogásznővel, Edittel, akit később el is vett feleségül. Tőle két gyermeke született, Sebastian és Adrián. 98-ban Jimmy egy miskolctapolcai hotelben pihent meg, és akkora hatást tett a tulajdonosára, hogy a hölgy később Zambó Jimmy Hotelre keresztelte ezt a helyet. Több jótékonysági koncertet is adott életében, ezek közül az egyik legnagyobb szabású jó tett, hogy a Delhusa Johnnal készített lemezből befolyt összeget, amelyből nem kevesebb, mint 10 000 példány kelt el, a tiszai árvízkárosultak megsegítésére ajánlotta fel. Dalokat írt többek között Gregor Bernadett színésznőnek, melyet egy alkalommal elő is adtak duett formájában, Jimmy Péntek esti végadó című műsorában. Később az egyik magazin olvasói Csillagot is elneveztek Jimmyről, és a király elmenetelének napja, melyre szerintem mindenki emlékszik, a TV csatornák egyből tájékoztattak minket róla, ami teljesen természetes, 2001. január 1-én éppen az új évet ünnepelte, amikor hajnalban Jimmy Beratta típusú pisztolyával feltevések szerint véletlenül főbelőtte magát, és a Honvéd kórházban sajnos bele is halt sérüléseibe. Jimmy legnagyobb slágerei fognak felcsendülni, itt lesz a Mindent megbocsájt, a Szeretnélek újra megtalálni, a Szemeddel látsz, a Szeress úgy, ahogy itt vagyok veled, a Bukott diák, valamint a Nézd le rám, ó Istenem, ha tiéd lesz, de a Fogadj örökbe, Mit akarsz a boldogságtól, még nem veszíthetek, Bye bye lány, és végül, de nem utolsó sorban meghallgatjuk az Egyszer megjavulok én című slágert. Most kezdünk, Zambó Jimmy 1999-es koncertjén járunk a budapesti sportcsarnokban, ez tőle a Csak egy vallomás című szám.

1999-ben járunk Zambó Jimmy koncertjén, ez volt a Bye Bye Lány. Ebben az órában ráemlékezünk a királyra, és most következnek azoknak az albumoknak a címei, melyek az életében jelentek meg. 91-ben a Csak egy vallomás, majd Jimmy második címmel 92-ben, ezt követően rá egy évre a Számíthatsz rám, majd 94-ben a Jimmy negyedik, szintén 94-ben a Jimmy's Russos, majd 95-ben a Szeress, hogy szerethessenek, 1996-ban a Mit akarsz a boldogságtól, majd Zambó Jimmy Best of első lemeze jelent meg 97-ben, és még ugyanebben az évben adták ki a második lemezt is, rá egy évre 98-ban a Fogadj örökbe, 99-ben a Dalban mondom el, és az utolsó lemez, mely még életében megjelent, ez 2000-ben volt, mégpedig Karácsony Jimmyvel. Ez a CD címe. Zambó Jimmy 1999-es koncertjén járunk a budapesti sportcsarnokban, és én búcsúzom az Egyszer megjavulok én című számmal. Blaskovics Dávidot hallották, Hölgyeim csók, Uraim pacsik!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat az iskolákban. Leállították a tiszalöki vízaerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. Leállították a tiszalöki vízi erőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. A térség tiszás parlamenti képviselője Szakács Péter Lajos közösségi oldalán azt írta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel juttatva némi többlet ez a folyó alsóbb szakaszait. Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónaphoz képest, a korábbi 8-9% után most 7% körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa. Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7,5%-os idei módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra, az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3%-ra nőtt volna a deficit. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak idén évvégéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutatják be a projektötleteket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma augusztus 31-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 18 óra után 33,4 fok van. Erika és Bella nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1290-ban Magyarországot elajándékozzák. Rudolf, római király, azon tekintetből, mert 1241-ben az ő jelenlétében kínálta meg IV. Béla követe Friedrich császárt Magyarországgal, ezt fiának, Albert osztrák hercegnek hűbérül adományozta. 1849-ben Hajnáú újabb levele Klapkához, csak azon esetben, ha nem az oroszoknak, hanem az osztrákoknak adja meg magát, számíthat nagy lelkűségemre saját személyét illetőleg. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Műsorajánló.
6: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban.

Nagy a baj, ha visszakar.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 31-én Bella, valamint Erika nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Bella új latin spanyol eredetű név, Bellus latin szóból származik, jelentése pedig szép, bájos, csinos és kecses. Becézése ennek a névnek Bellácska, Bellus, Belluska és Bellike. Szintén ezen a napon köszöntjük Erika nevű kedves hallgatóinkat. A germán latin eredetű név jelentése nagyra becsült, mely olyan felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias gondolkodásának köszönhetően szinte mindenben sikereket ér el. Becézése Eri, Ercsi, Erácska, Brika, Erus és Erás. Jeles viselői a névnek Bodnár Erika, Marozsán Erika, színésznők, Miklósa Erika, operaénekes, Szabó Erika, Szegedi Erika, színésznők, Zoltán Erika, énekesnő, valamint ön, kedves Erika. Szintén ezen a napon köszöntjük még Aida, Aldán, Amina, Amira, Arisztid, Dóra Bella, Hanga, Izabella, Metella, Moana, Móna, Pamina, Rajmond, Rajmonda, Rajmund, Rajmunda, Ramona, valamint Árisz nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 31-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 12-vel kezdünk, augusztus 31-én született Caius Iulius Caesar, Germanicus Caligula római császár. Most aztán ugorjunk egy nagyot a 17. századba, 1649. augusztus 31-én meghalt Michael Kern, német szobrász, a késő reneszánszi jelentős képviselője. Folytassuk a 18. századdal, pontosan 100 évet ugrunk előre, 1749-re, ugyanis augusztus 31-én született Alekszandr Nyikolajevics Radiszcsev, orosz forradalmár, író és filozófus. Radiszcsev behatóan foglalkozott a 18. század enciklopédistáinak filozófiai és pedagógiai tanaival, történeti politikai munkáival. Természetfilozófiájában materialista nézeteket vallott, Lomonoszov nyomdokain haladva bírálta a lélek halhatatlanságáról szóló tanokat, társadalom felfogásban azonban nem jutott el a materializmusig. Folytassuk 1840-nel, augusztus 31-én született Giovanni Verga, olasz író, elbeszélő. Verga az olasz naturalizmus, a verizmus egyik megteremtője volt, elsősorban novelláival aratott sikert. Maradjunk még a 19. században, 1870. augusztus 31-én megszületett Maria Montessori, olasz pedagógus, újító. Az ő nevéhez fűződik a Montessori módszer, amelynek célja, hogy tevékeny, segítőkész és egymással toleráns gyermekeket neveljenek békés, nyugodt légkörben. Ugorjunk a 20. századra, 1948. augusztus 31-én született Rudolf Schenker, a Scorpions együttes gitárosa. Egy évet lépünk előre, 1949. augusztus 31-én született a nők kedvence, Richard Gere, amerikai színész. Gere a Massachusetts Egyetemen filozófia és dráma szakosként végzett, kiválóan zenélt, játszott fúvós hangszereken, zongorán, gitáron, szitáron, sőt egy időben saját rock együttese is volt. A Grease című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet, lényegében ezzel a szereppel indult el a pályán. 1975 óta filmez és olyan filmekkel tette ismerté nevét, mint az 1979-es amerikai Gigolo és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 31-én született Borkai Zsolt, olimpiai bajnok, tornász. Az 1988-as évi szöuli olimpián lólengésben megszerezte az olimpiai bajnoki címet. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. augusztus 31-e, hétfő. Az Úr lelke van rajtam. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 4. fejezet, 16-tól 30. versig. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton

0: ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést csak a szidóni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, s fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Emélkedés. Jézus Názáretben, a saját városában lép a nyilvánosság elé. Az emberek először csodálják szavait, aztán egyre növekvő ellenállás támad bennük. A kezdeti elismerést hamar felváltja a harag, amikor Jézus emlékezteti őket, Isten gyakran nem a választott népen belül, hanem azon kívül cselekedett. Ezt igazolja a Szír Námán vagy a szidoni özvegy példája. Ez a názáreti zsidók számára sértő volt, mert kizárólagos kiváltságnak tartották az isteni kegyelmet. Jézus szavai a szívük mélyéig hatolnak, de nem engedik, hogy megtérítse őket. Inkább kitaszítják. Ez a jelenet pontosan megmutatja, milyen könnyű a vallásos külsőség mögött kemény szívűnek maradni. Amikor Jézus nem illeszkedik az elvárásainkhoz, amikor nem azt mondja, amit hallani akarunk, hajlamosak vagyunk visszautasítani vagy elhallgattatni őt. A názáretiek nem tudták elfogadni, hogy az isteni küldetés egy közöttük felnőtt személyben, egy átlagos emberben jelenik meg. Isten azonban gyakran így lép közénk. Nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi valóságon keresztül. Elfogadjuk-e Jézust úgy, ahogy hozzánk jön? A próféta sokszor nem távolból, hanem nagyon is közelről szól, és épp ezért nehéz meghallanunk. A názáretiek példája figyelmeztet, ne zárjuk be szívünket, amikor az Úr hozzánk szól. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem megszívleljem szavadat. Ne engedd, hogy megszokásból, közönyből vagy elvárásaim rabjaként elutasítsam, amit mondasz. Adj nyitott szívet, hogy ne csak azt fogadjam el, ami tetszik, hanem azt is, ami figyelmeztet, átformál és új irányba indít. Taníts meg felismerni téged a mindennapi emberekben, a csendes jelekben, a váratlan helyzetekben, és főként az igében, amely élő és hatékony. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, csak mert másként érkezel, mint ahogy vártam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.
2: Sziasztok!

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön azt, hogy miért pont fenyőfát díszítünk karácsonykor? A karácsony legkedveltebb jelképe a fenyőfa. A meglepő csak az, hogy a karácsonyfa állítása nem is olyan régi hagyomány, legfeljebb 4 évszázadra nyúlik vissza, és korán sem a Szentföldről ered. A tradíció nyomait kutatva néprajzkutatók középkori német területeken, pontosabban Elzászban és Bádenben találták meg az első példákat. Még a karácsonyfák szokása előtt azonban már sok-sok évszázada szokás volt valamilyen zöld növénnyel díszíteni a házat, ezzel is utalva a reményre, az újrakezdésre és az eljövendő tavaszra. Az örök zöldek hasonló célra való felhasználása már Jézus születése előtt is elterjedt volt egyes területeken. Az örök zöldek élet ereje egyfajta mágikus hatással volt az emberekre. Úgy vélték, gyógyító erővel bírnak ezek a növények. Aki tehát az új évet zöld növényekkel várta, az egészséget hozott a házába, és bizakodhatott a jövő évi szerencséjében is. Már a rómaiak is megkoszorúzták házaikat az év végén, illetve új évkor ők azonban babérágokat használtak erre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma a látássérültek magyarországi közösségei tevékenységét állítjuk a reflektorfénybe. Portálunkon olvasható, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület másodszor is meghívja a közönséget a Fehér Bottal a Pontok Nyomában című budapesti élménysétára, amely a Braille leírás rendszer kulturális jelentőségét helyezi előtérbe. Ugyancsak a fővárosban, az Opera Gimfőzdében tett különleges látogatás során a Hermina Egyesület tagjai betekintést nyerhettek a kézműves ginkészítés titkaiba. A Hermina Egyesület Hivatások nyomában sorozatának első állomásaként pedig a 14. kerületi tűzoltóparancsnokságon ismerkedhettek meg a hivatásos mentők felelősségteljes mindennapjaival. A megyei szervezetek is aktívan szerveznek Békés Csabán, a fogyatékkal élők világnapja alkalmából jótékonysági bált rendeznek, amelynek bevétele az egyesület fejlesztését szolgálja. Bács-Kiskun megyében pedig a hagyományoknak megfelelően őszi klub délutánra várják a tagokat és támogatókat a közösségépítés és a kikapcsolódás jegyében. Ezek a rendezvények mind azt mutatják, hogy a látássérültek közösségei folyamatosan bővítik társadalmi jelenlétüket és kulturális programjaikat. A részletekért és a további információkért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is számos izgalmas tartalom vár Önökre. 7 órakor a Vers Esti Mese Kabaré, a Nap Érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, ahol riport, interjú és tudósítás formájában ismerkedhetnek meg a nap legfontosabb híreivel. Ezt követően 8 órakor a népzenei kavalkád veszi át a szószékét, amely Ferenczi István népzenei műsora, így a hagyományőrzés jegyében hallgathatnak gyönyörű dallamokat. 9 órakor a Star Portré műsorunkkal találkozhatnak, amelyben Szabolccsal készült interjút hallgathatnak meg. 10 órakor az Egészségedre című adásunk következik, amelyet Turcsányi Sipos Éva vezet, és amelyben az egészségtudatos életmód legfontosabb aspektusait járjuk körül. Éjfél előtt, 23 órakor a Facsipesz műsorunkkal zárjuk a mai adást, amely Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, így hasznos tanácsokat kaphatnak a fogyasztói jogok és a tudatos vásárlás terén. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Jelenleg 33,4 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Újabb jogszabályok módosulhatnak az állami vagyon visszaszerzése érdekében. 2 milliárd eurónyi forrás jöhet a Vekerle lakásépítési programra. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszkivilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Romanta SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját, segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
11: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: 227. szonet, Heine sírja. Heine és felesége sírjához gyakran mentem, mikor Párizsban éltem, a Montmartre temetőbe. A költő gyakran szólt így, a föld forog szerelmem. Mire a nő? Ne hazudj, mert elszédülök tőle. Én mástól szédültem el. Mikor utolszor néztem meg őt, vén temető őr kísért el, bár nem hívtam. Tudja-e, hogy megszállás idején náci német katonák látogatták ezt a zsidót a sírban? Öten vagy hatan, kérdem. Sok százan, egyre többen, partra szállás után is. De mind egyedül jöttek, persze féltek a disznók, vigyorint gúnyolódva. És egyik kezébe sem volt szegfű vagy rózsa. Tudja, miért, sziszegi? Mivel a virág drága. Szomorúan bámultam az aljas franciára. Budapest, 1991.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Jó estét, gyerekek! Remélem ágyban vagytok már. Ma este tudjátok, kiről mesélek nektek? A négy vándorról. A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérna szálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is. Én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kisösvényen, át a kavics nagyságú hegyen is az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ért. Beletellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek. Te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz. És nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük. Vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult. Szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallgatták, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Zelk Zoltán a Négy Vándor című meséjét Domján Edit mondta el. A hangfelvétel 1963-ban készült.
1: Hobby Rádió!

Fanyas vagy. 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasalt, vagy a varrógépet taposta, mi lekuborhattunk a sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábortűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptangriff von rechts, Batterieführer schieß ab, meg azt, hogy Gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod Shrapnel, azt mondom Maschinengewehr. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Przemysl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetson, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetson, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük.

tenni előttünk. Vilmos császáréd igen, Samuelliét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem. Komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kis ezüst, nagy ezüst, signum laudis, aranyvitésségi érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelemre neveltek. Lesz, hogy szám nem fáj fejem. Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventére. Én is. Jobbrát, balrát, hátraadsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végigmeneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a negyedik elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpofozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyén csillogó fémcsövek sipolását, mi lóhúst ettünk és szamárzsírt kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a házi úr felesége, mi kezet csókoltunk a házi úr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a kétfedelű repülőgépet, amely éjszakánként a smolpasztát hirdette a szárnyain. Láttunk munkanélkülieket, havat lapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolinit. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleum lámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók. Minket eltanácsoltak a középiskolából. Mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi öröki éhesek voltunk, és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint ha attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőgtünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta maradék bútorainkat.
Mi láttunk kilakulni.

0: kutatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal, láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Flieger Alarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk, és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom Koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom Blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt a ifjúságunk. Azt mondott Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondott Bengázi, azt mondom El Alamein. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltakat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kétlő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin, azt mondom Reichstag, azt mondod Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat, mi láttuk a bevetése induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Stukákat, és láttuk a bevetése érkező Mustangokat, Spitfireket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondott Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondott Brest, azt mondom Pearl Harbor. Azt mondott Cherbourg, azt mondom Taganrog. Azt mondott IG Farben, azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni, hogy ne találják meg a fehérek, hogy ne találják meg a vörösök. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyereket. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk. és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary. Turulmadár, hadakutya, Csaba királyfi, édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rotermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzlete kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi leventének, ágyútölteléknek deportáltunk, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak, pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szem elől egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok. Anyas vagy 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinovsky, Bradley, Timoshenko, Borosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegetten lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadt. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuján. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfausztos síhederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röpcédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magán viselte korának minden tünetét. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk. Minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán. Megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején zabálni valóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített huzalja, a mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres-t, Toliattit, Duclos-t, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Pikett, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte Marsalt. Azt a Csúte Marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az ember hodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk. Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivertek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagykoponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éhséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskurálunk, de agyunkban repülőgép motorok dübörögnek, sortüzek dörögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fék csikorgásra, Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját, és énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták vagy bűnözők lettek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni. Csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat. A 88-kat. A 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket. A spanyolosokat. Akik sárgára aszolódott testtel hörögnek, vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommün katonáit, Cserny Samueli katonáit, egykori Lenin fiúkat, a Battyányi palota bőrkabátosait, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak a bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak. Akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, és miközben görcsösen szorítják kezünket, oszmás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sipoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk mi már ezt a harcot? Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez, hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember, de mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának. És egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttörő. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászlót, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé, lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi 28-asok. De már tarkonkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket, utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik.
1: And it goes a little something like this.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Becsengetnek, 1,2 millió diáknak kezdődik meg a tanév kedden. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza a vagyonkezelő alapítványoktól. Marad még a nyári hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, köztük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A négy KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi vízkivilágítást is. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés keddtől a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. A napokban tetőzik a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollenkoncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak majd az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy eredeti Bartók gyűjtést hallottunk Benek pusztáról, amelyet Bartók Béla 1906-ban gyűjtött Benek pusztán, majd Mérai lassú és sebes csárdást hallottunk a muzsikás együttes Bartók album című lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A muzsikás együttes egy Bartók évfordulóra jelentette meg ezt a lemezt, hiszen ők nagyon szeretik Bartókot, és így Bartók nyomába próbáltak ők is elindulni. Mármint a gyűjtések szempontjából is. Az elkövetkezendő percekben ezt a lemezt fogom önöknek most bemutatni. Most pedig Pásztor nótákat halljunk hosszú furuján Somogyból.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Tejparipám rézpatkója de fényes. Ez a következő dal címe. Először hallgassuk meg egy eredeti Bartók gyűjtésről, egy fonográf hengerről, egy felső iregi embertől, Veres Ignáztól, majd hallgassuk meg ezt a dalt Bartók feldolgozásában is, a muzsikás együttes előadásában.
1: Hobby Rádió.
2: A jövő hangja.
3: Fejparipám rizpatkója de fényes, madaragyi cserdás lánya de kényes, kényes cipőnye kaptál jó, de sok pénzömet kóstam jogi
4: Let us

0: Porondos víz martján. Ez a következő moldvai dal címe, amelyet Sebestyén Márta fog most előadni. Eredetileg ez a felvétel a már korábban említett Pátria lemezeken is rajta van, mégpedig az erdélyi és moldvai felvételeket tartalmazó lemezen, egy moldvai csángó asszony előadásában.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Most pedig hallgassunk Somogyi Kanász táncokat két hegedűre.
1: Poppy Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: Most pedig hallgassunk máramarosi táncokat. Először egy máramarosi asszonycsoport fogja énekelni egy Bartók gyűjtésről, egy fonográf hengerről. Majd Bartók feldolgozásában halljuk a muzsikát egy együttes előadásában. Ezután pedig Sevestyén Márta fogja elénekelni, és szintén a muzsikás együttes fogja játszani.
1: Hobby Rádió! MP3. Télen-nyáron.
2: Hát, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van

Most pedig hallgassunk szintén egy hangszeres népzenét, egy eredeti Bartók fonográf hengeres gyűjtésről, egy erdélyi táncot, majd hallgassuk meg Bartók feldolgozásában, a Muzsikás Együttes előadásában.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a 7. osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csaknem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
8: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
9: Szoktam, nagyon is.
8: Miket?
9: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
10: Keleti Andrea, táncművész.
9: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
8: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
11: Ritka.
10: Varga Révius.
11: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
8: Már arra, hogy leállítsd magad.
11: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
8: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
11: Szó szerint, aha, igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És utána... másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam. Hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
9: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, hogy biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
8: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni, tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
9: Na hát, de ez sok mindenben érzem én a egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
8: Ugyanazt, nehéz. Amit magadtól is elvárod.
9: Igen,
8: a többiektől.
9: Igen, tehát hogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
7: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. Kicsit. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
4: Most ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz? A túlzás miatt?
3: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben. Nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él. Akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híresemből, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
4: Lelkileg végletes tudsz lenni?

0: tárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen, szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Lívius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval aki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatok?

0: mondasz, amiket kaptál?
1: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val áll szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
0: Tehát, hogy csak néz máshova, bárhova, máshova, és nem nézheted.
1: Néz máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a föld a homokba. Hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézz körül, mit tehetsz.
0: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézz körül.
1: Hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó. Például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár, gyorsulástól. És akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
0: Ezt mondja.
1: Rugd el magad a legalján, így van. Ha lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
0: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
1: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: A Star Portré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túl gondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
1: ember vagyok. Tehát ez stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokba nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, azt gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Hú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról lelettem kapcsolva, összejött a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej, meg nem tudom, egy csomó étel
2: konkrétan is függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy rengeteget enni, például mindig jól lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek. És hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már
1: nem
2: így.
1: Fegyelmed van. Nagy, igen. Azt mondom.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogyha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen. Igen, és így ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajta, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy.
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha teltem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj tudatosan erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat?
5: Nem.
1: De hát soha az sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghíztam, természetesen. Én tehát meg. Ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghíztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
3: Varga Livius.
6: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, ami mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedéllyel ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: hobbyradio.hu
8: A rádiót!

0: Párportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
3: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor, én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlít, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
1: Könnyedén vagy túlzó?
2: Simán.
1: Ez sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
4: Hát
1: vagy...
4: szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
5: A lelkesedem biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg... hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
5: A túlzásbeli dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
6: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
7: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
5: Engem önfegyelemre neveltek. Az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
9: Műsorajánló.
10: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
12: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
13: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
13: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
15: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
16: Nagy generáció! Illés!
17: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
16: Omega!
17: Oh,
16: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
17: I want to break free.
16: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
13: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
18: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
19: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
20: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat, folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére, ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készül. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak fért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Gréci Cecília tanítót, mestertanárt és hittanárt itt a Pagony könyvesbolt kávézójában. Köszönöm, hogy időt szakítottál rám. Cecília, milyen volt az utad Erdélybe?
1: Csodálatos utazáson vettem részt. Nem volt előkészület, hogy oda megyek, de valamiért most ott kellett lennem.
0: Ez munka volt, vagy nyaralás?
1: Leginkább nyaralás, de volt benne egy kis munka is. És azt tapasztaltam, hogy az Erdélyben lévő emberek lelkisége, ahogy gondolkodnak az életről, az én szívemhez nagyon közel állóak, hiszen nagyon vendégszeretőek, meleg szívűséggel rendelkeznek, nagyon szeretnek beszélgetni, és megosztani azokat a javakat, amivel rendelkeznek. Úgyhogy ahol vendégségben jártam, nagyon-nagyon szívesen vendéglátással, finom ételekkel fogadtak, és számomra ez nagyon, nagyon jó eső érzés volt, hogy ismeretlenül és nagyon-nagyon szívélyesen bántak velem.
0: Hát ez lenne a normális voltak éppen, nem? Hogy átutazóval, idegennel így kell bánni?
1: Tulajdonképpen igen, de nem minden esetben éltem át ezeket a szeretetteljes fogadtatásokat. Azt veszem észre, hogy faluhelyen ez a meleg szívűség és a barátias hangulat talán sokkal meghatározza az embereknek az életstílusát, meg mindennapjait. A városi emberek talán tartózkodóak ezzel kapcsolatban egy kicsit.
0: Miért van ez, szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy egy picit bizalmatlanság is talán megfordul bennük. Talán egy pici félelem is, hogy mi lesz a másik reakciója. De a kézen felül emelkedik, aztán én azt gondolom, hogy szomszédok között is egyre jobb a kapcsolat, hogyha ezt így elengedik.
0: Én ezt úgy válaszolnám meg, mert a vidéki ember közelebb áll a természethez.
1: Így van.
0: És a természet ez diktálja. A városi el van zárva, vagy sohasem volt igazán a természet közelébe. Cecília, te tanító vagy. A tanító olyan pedagógus, aki az általános iskola első osztályától negyedik osztályig tanít, valamint műveltség területének megfelelően az ötödik és hatodik osztályokba is tarthat órákat. Igaz ez?
1: Igen, általános iskolai tanító vagyok, ami azt jelenti, hogy ebben az elsőtől negyedik osztályban minden tantárgyat tanít egy tanító. Tehát igazából a mestere az összes tantárgynak, és éppen melyik iskolában kell lennem, attól függetlenül választhatok, vagy adnak ezzel kapcsolatos tantárgyakat. Nekem műveltségi területem még az énekzene, és ötödiktől fölfelé nyolcadik osztályig is tanítottam énekzenét, hiszen nagyon közel áll a szívemhez. Nekem ugye védőszentem Szent Cecília, ő az egyházi zene védőszentje, és nagyon hasonlatos, hogy engem is mindig érdekelt a zene. Ha hangokat hallok, jön egy csodálatos jó kedvem, és nyilván tanultam orgonán, tanultam furuján, nagyon szeretem a hangszereket, és azt látom, hogy a gyerekek lelkét a zenén keresztül meg lehet fogni, közelebb lehet kerülni az ő szívükhöz. És hát számos helyen iskolában kórust is alakítottam, ami egy ilyen nagyon szép közösséget alkotott. És az volt az érdekes, hogy akinek talán kevésbé volt szép hangja, az is csatlakozni akart, hiszen ott voltak a barátai, vagy ott nagyon jól érezte magát, és ahogy elkezdődött az ő énekzenei becsatlakozásra, azt láttam, hogy utána már a kórus tag lett, tehát hogy még a hangja is jobb formálódott.
0: Te mestertanár is vagy. Ez a kifejezés viszont az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott kitüntetésre utal. Milyen okból kaptad ezt meg, és mikor?
1: Veszprémben elvégeztem a hittanár szakot, amely adott nekem egy mestertanári egyetemi végzettséget. Azt gondolom, hogy a hitoktatás, mivel nagyon fontos az én számomra, azt vettem észre, hogy a hit az megmozdítja az emberi lelkeket. Egyszerűen az Isten hit az abban segít bennünket, hogy megtaláljuk az élethivatásunkat, megtaláljuk a céljainkat az életben, az életünk minden területén, és ha ezt imával kiközvetítjük, az isteni gondviselés mindig vezeti a mi életünket abba az irányba, ami a mi elképzelésünk, vagy éppen a tudásunknak a kiteljesedését jelenti. Tehát a tehetségünk ki tud bontakozni. A művészetek mindig nagyon közel álltak hozzám, a rajz, az énekzene, és újszerű módszerekkel próbáltam meg a gyerekeket megmozdítani.
0: Mi volt ez?
1: Írtam egy tanulmányt ott az egyetemen, a sajátos nevelés igényű tanulók, hogy hogyan tudnak a művészetek segítségével megtalálni az életükben a Krisztussal való kapcsolatot, és azt vettem észre, hogy ahogy elkezdem az órát, kérve a Szentlélek segítségét, a tanítványaim, akiket tanítottam például hittanra, azonnal azt a fajta tevékenységet, amit kérek tőlük, ez lehet rajz, lehet ének, vagy bármilyen dráma, vagy kimondott történet, amit esetleg előtte nem is tudtak kimondani, vagy eljátszani. A tapasztalás az minden egyes esetben, hogy a Szentlélek segítsége által ezt azonnal kivitelezni tudják. Tehát a hit azonnal hat, és a gyerekek lelkét tevékenységre sarkalja, és azt a tevékenységet teljesen precízen meg tudják valósítani.
0: Fontos a precizitás neked?
1: A precizitás fontos, de az, hogy alkotásban legyen a tanuló, az még fontosabb. Tehát, hogy ha segítek is, legyen egy élménye, hogy azt ő készítette el. Ehhez adok pici segítséget, hiszen ha sajátos nevelés igénylő tanulókról van szó, akkor szeretik a segítséget, hiszen az nekik egy támpont, ez egy bizalmi hozzáállás, és akkor ő is, mivel hogy kap egy bizalmat, úgy éli meg azt a tevékenységet, hogy ezt ő készítette el egymaga.
0: Tehát alkotott.
1: Alkotott.
0: Te hittanár is vagy. A hittanár nevelő tanár olyan pedagógus, aki iskolában, óvodákban vagy egyházközösségekben oktat vallást és nevelési feladatokat is ellát. Te is ezt csinálod főleg?
1: Igen, nekem ez a tanulmány adott egy olyan tartást, és megmozdított bennem újszerű módszertani elemeket.
0: Például?
1: A dicséret, a buzdítás, a segítségnyújtás, az intuíció.
0: A dicséret, az mióta tanár-diák kapcsolat van, mindig szerepet játszott. Az nem új.
1: Én azt gondolom, hogy abban a tekintetben újszerű, hogy én abban az órában rengeteget használom a buzdítást. Hiszen biztos vannak olyan tanárok, akik dicsérnek, de a fő momentum, ami mentén haladok, a tehetség kibontakoztatása, és ez csak akkor bízik meg a tanuló a tanárban, ha állandóan azt érzi, hogy boldog, szabadon alkothat, nincs lekorlátozva, a lelke szárnyalhat, fölemelheti a kezét, hozzászólhat az órához. Tehát itt van benne valami szabadság, és az állandó finom szavak és dicséretek ezt az energiát megmozdítják a gyermekben, és akkor boldogan kapcsolódik, és boldogan tér haza.
0: Olyan nem volt, hogy visszaéltek vele?
1: Nem, nem. A tapasztalásom az, hogy a gyermek megjegyzi ezeket az apró brezgéseket, bármiben, amiben kiemelem, és abban a pillanatban megjegyzi azt, aki ezt tette.
0: Tehát kötődik hozzá.
1: Kötődik érzelmileg hozzá, és már másnap keresi vagy a társaságát, vagy a kapcsolatot, vagy csak a szemét, ha elhajad a folyosón, vagy szép üdvözlettel szól, hogy jó reggel, tanárnő. Tehát egyből egy bizalmi pozíció alakul, és nem a másik oldal.
0: Cecília, milyen volt az életutad idáig nagy lépésekben? Otthon is tanárok voltak a szüleid?
1: Az én édesanyám csecsemő és gyermekgondozónő volt, az édesapám szobafestő, tehát mondhatom azt, hogy nagyon szép neveltetésben volt részem. A nagyszüleim is római katolikusok voltak, és a szüleim is nagyon szeretetteljesen neveltek, nagyon szép emlékeim vannak a gyermekkoromról. A szüleimmel nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom, és ez végig kísérte az életemet, hogy édesanyám mindig azt mondta, hogy szorgalmas vagyok, és ezért is mondta, hogy jó lenne hóbornő vagy tanítói pályát választanék. Sok éven keresztül az volt a tapasztalásom, hogy nagyon szerencsém volt, hiszen nagyon jó tanítóim voltak. Már általános iskolában is, és az egész életemet végig kísérte, hogy bárhol megjelentem, szinte hihetetlen, hogy a legjobb tanárokat kaptam, és ezek is buzdítottak arra, hogy még többet tanuljak, még jobban képezzem magam, a legjobb átadjam át annak a tudásnak, amit kaptam tőlük, és ez végigkíséri az egész életemet az egyetemig, hogy ott is olyan fantasztikus tanárok voltak az én embereim, akik megosztották velem a tudásuknak a legjobbát, ugye mai napig szívesen emlékszem rá, hogy ezeket tőlük tanultam.
0: Tehát jó tanáraid voltak, és hogyan tovább? Ki kerültél? Hova kerültél először?
1: Érdekes volt, hogy óvodában nem tanítottam, bármennyire is óvonője a végzettségem, hanem ahogy elvégeztem az óvónő képzőt, már tanító szerettem volna lenni. Azt éreztem, hogy a nagyobb tanulók felé nagyobb az orientáltságom. Ezért volt szerencsém, hogy sajátos nevelésigényű gyerekekkel foglalkoztam, autista, DAN és egyéb középsúlyos fogyatékosságú gyerekek is voltak a szárnyaim alatt. De voltam sportiskolában, voltam katolikus iskolákban is dolgoztam. Tehát igazából volt szerencsém mindenfajta típusú iskolában úgy részt venni, hogy olyanokkal is voltam, akik nehezen kezelhetőek voltak, és ott nehezebb volt a munka, és voltam nagyon tehetséges iskolákban is, ahol nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon szorgalmas gyerekek voltak, de tulajdonképpen tehetséggondozás volt, és az ő tudásuknak a még magasabb szintre emelése, és pontosan azért, hogy ilyen széles a paletta.
0: Hány éves korú gyerekeket oktattál eddig?
1: Igazából az elsős kortól a gimnáziumig bezárólig,
0: Tehát 7-től 18-ig.
1: Igen. Azt vettem észre, hogy amelyik osztályban engem igazából alkalmaztak, arra a korosztályra én azonnal rá tudok állni. Tudom a gyerekek nyelvezetét, a korosztálynak a sajátosságait, hogy mi az, ami mozdítja, hogy hogyan lehet őket bemotiválni. Tehát, hogy a korosztálybeli sajátosságokat jól ismerem, és ezért nekem mindig könnyű egy-egy korosztállyal, mert ott már tudom, hogy mire számíthatok. Tehát másképp kell bánni egy elsőssel, aki pici, és ott bájosnak kell lenni, kedvesnek kell lenni, nagyon, nagyon szeretik, ha az ember mosolyog és segítőkész, és nyilván egy gimnazista korosztállyal megvan az embernek egy tartása. Fontos az, amit megtanultam a tanáraimtól, hogy bármit kérdeznek, arra válaszolni kell, tehát hogy képzettnek kell lenni abban, hogy amit ők kérnek, azt nagyon, nagyon pontosan, abban a pillanatban egy nagyon jó válasszal ezt le kell reagálni, hiszen a tanár akkor hiteles, hogyha arra kérdésre, még ha éppen nem is tudja a választ, de én azt gondolom, hogy akkor is van rá válasz, vagy úgy, hogy megpróbálom a saját bölcsességemből ezt megmondani. Ha éppen nem tudom, akkor viszont utána járok, és egy későbbi alkalommal, de meg kell, hogy válaszoljam, ezt megtanultam.
0: Hogy állsz a szigorral? Mert biztos voltak olyan diákjaid, akik ellenkeztek, akik nem tartottak téged szimpatikusnak, vagy borsot akartak törni az orrod alá. Hogy viszonyulsz ilyenkor?
1: Azt vettem észre, és az a megtapasztalásom, hogy ha a gyermek szigorú a tanárral, azonnal átfordítom, nem szigorúan válaszolok, hanem nagyon kedvesen, és a nagyon kedves hang és a finom lelkűség egyből a szigort megváltoztatja, és a következő mondatában már kedves lesz, hiszen érzi, hogy a válasz nem szigor volt erre. És ezért az olyan gyerekeket, akik előítélettel vannak esetleg velem, meg tudom fordítani ezt a történetet, és minden egyes esetben az a tapasztalásom, hogy azok a gyerekek, akinek volt egy ilyen nehéz érzése velem kapcsolatosan, a kedvességemnek köszönhetően megszerette az egyéniségemet, mert átváltoztatható ez a történet. Ez egy saját megtapasztalás, hogy nem lehet szigorra reagálni, nem jót szül, nem írja megfelelő eredményt, tehát csak a finom hang, vagy olyan, mint hogyha egy szelet éreznék, az odaér a gyerek füléhez, és azonnal bejut hozzá, hogy miért beszél ez a tanár kedvesen velem, jön egy gondolat, és akkor utána meg a szív egyszerűen elkezd szeretni, és a válasz rá a következő mondatban egy finomabb hang. Tehát utána az egész beszélgetés egy ilyen nagyon szépen zajlik utána tovább.
0: Mikor határoztad el, hogy tanár, tanító szeretnél lenni? Mikor volt ez?
1: Amikor
0: általános iskolában?
1: Általános iskolában még nem tudtam, bár a tanítóim mindig azt mondták, hogy nagyon szorgalmas vagyok, jó lennék tanítónéninek. De amikor elvégeztem a Kecskeméti tanítóképző főiskolát, azt mondták, illetve én is magamon azt éreztem, hogy van egy határozottságom, ami igazából a gyerekek vezetésére és irányítására jó. És elkezdtem úgy gondolkodni, hogy akik az én kezem alatt lesznek, a tudásom legjobbát szeretném átadni nekik, és azokat a legfontosabb bölcsességeket, hogy az életüket hogyan tudják nagyon szépíteni, nagyon jól alakítani, és ehhez nagyon sokat adott nekem a hitélet, az Istennel való kapcsolat, hiszen a római katolikus vallás, ez egy hatalmas nagy értékrendszert ad, egy egész életre szóló olyan tartást annak az embernek, aki Isten közelségében van, hogy ezt el sem tudja képzelni. Tehát az óvodától az egész életben a Jóisten mindig megmondja nekünk azokat a gondolatokat, amelyek a legfontosabbak nekünk, bárhol legyünk is. Tehát olyan, mint hogyha ha ülünk is valahol tanácstalanul, de egy pillanatra egy röpimát mondunk, akkor azonnal jön a gondolat, hogy nekünk mi a tennivalónk, mit mondjunk, kivel lépjünk kapcsolatba. Tehát olyan, mint egy bölcs tanácsadó, aki kormányozza az életünket.
0: Az iskola mindig a tanár mellett áll? Vagy vannak konfliktusok?
1: Én azt gondolom, hogy először is én nem szeretem a konfliktusokat, kikerülöm a konfliktusokat.
0: De van, amikor nem lehet.
1: Van, amikor nem lehet, de amikor ezt felismerem, hogy nem lehet, és nem az én szívemhez...
0: Akkor ott hagysz sapot, papot?
1: Igen, elmegyek. Tehát felismerem azt, hogy azok a módszertani elemek, vagy az a dolog, ami ott van, nem az én szívemhez illik, nem az én jellememhez tartozik, és abban a pillanatban megszületik bennem az a döntés, hogy változtatnom kell egy új irányt, és...
0: Tehát akkor ott hagyod őket, de nem harcolsz.
1: Nem harcolok, ott hagyom.
0: A szülők beleszólása, vagy elvárása a tanítóval milyen? Vannak harmonikus, együtt dolgozó szülők, vagy vannak kirívó esetek is, amikor az ő gyerekének külön elvárás szeretne?
1: Leginkább a jellemző, hogy

0: tovább él velünk, tehát mi azzal a pénzzel tartozunk, csak nem lehet rajtunk úgymond behajtani. Erőszakkal, tehát nem lehet kikényszeríteni a behajtást.
1: De mondjuk, ha meghallok, akkor a gyerekemnek a
0: mivel elévült tartozásról van szó, ez rajta ugyanúgy nem lesz behajtható, aha, mint ahogy rajtunk nem behajtható. És ilyen... bizonyos tartozások nem is örökölhetőek, ugye attól függ, hogy milyen típusú. Például, ha a lakáshitel tartozásunk van, az például örökölhető. Ugye volt is nem régiben a médiában ilyen hír, hogy egészen extrém eset volt, igen, hogy egy kicsi gyereknek a nevére került 100 akárhány millió forint banki tartozás, és extrém esetek vannak. Egyébként ezt, erről inkább egy jogászt kéne megkérdezni, de én szerintem nincs az a bíróság, aki azon a gyereken ezt érvényesíteni fogja.
1: Reméljük.
0: Ezt a tartozást. Reméljük. De extrém esetek vannak. Na, az a nagyon fontos dolog, hogy az elévülés után is lehet rajtunk követelni a tartást, senkinek nem lehet megtiltani, hogy azt a pénzt követelje rajtunk, amivel mi valóban tartozunk.
1: Tehát akkor nem szabálytalan az, hogy megtalálnak minket a követeléskezelők, csak éppen nem kell...
0: Egyáltalán nem szabálytalan, sőt, ez egy teljesen legális tevékenység, hogy ők követeléskezeléssel foglalkoznak, felvásárolnak, mit tudom én, 100 millió forint tartozást, és eleve nem 100 millióért vásárolják föl, mert ezek elévült tartozások, lehet, hogy csak 10 milliót fizettek, igen, érte, és ugye az az üzleti modelljük, hogyha 10 milliót fizettek érte, 20 milliót akarnak behajtani, és akkor nyertek 10 millió forintot. Ők ebből élnek. Viszont ugye nem mindig teljes a tájékoztatás, nyilván.
1: Már felénk.
0: Felénk valószínűleg azt fogják kommunikálni, hogy van ez a tartozásunk, ismerjük el a tartozásunkat, és fizessünk. Na, itt van az, hogy bármilyen ijesztő is az a felszólító levél, vagy az az mondjuk egy Biedermeier szekrény méretével rendelkező illető, aki becsönget hozzánk, hogy ő azért jött, hogy behajtsa most a tartozásunkat, ugye nem szabad megírni. Tehát ez nagyon fontos, hogy attól még, hogy egy jól kinéző ügyvédi levelet kapunk, vagy egy kicsit ijesztő személy nagyon agilisan jön hozzánk valamilyen kéréssel, az nem azt jelenti, hogy nekünk azt kötelező teljesítenünk, sőt.
1: Mit csináljunk? Minek nézzünk akkor gyorsan? Ezt is tudjuk, hogy mikor van az elévülés.
0: Először is jogunk van hozzá, hogy minden iratot megismerjünk ezzel a történettel kapcsolatban, anélkül, hogy bármit is elismernénk. Tehát mondjuk azt, tehát ha azt nyilatkozzuk, hogy ez a tartozás a mi tudomásunk szerint elévült, és legyenek szívesek bizonyítani ennek az ellenkezőjét. Vagy kérjük, hogy hadd kapjuk meg az üggyel kapcsolatos iratanyagot teljes egészében.
1: Ha nem lehet őket fölhívni, meg nem 3-5-ös szekrény nem csönget be, akkor viszont egy válaszlevéllel kell erre reagálni, ugye? Mert én már láttam nem két ilyen követeléskezelős levelet, és nagy trükkel nincs rajta a telefonszám elérhetőség, e-mail cím van.
0: Aha. Hát ugye attól függ. Ugye nem vagyunk kötelesek válaszolni rá. Ez nem egy olyan dolog, mint hogy a rendőrség vagy a bíróság keres meg minket, akinek ugye kötelesek vagyunk válaszolni, igen, nem válaszolunk a bíróságnak, akkor oda ki fog jönni a rendőr, és elő fog állítani, hogy akkor tessék. Na, itt ilyen nincsen, tehát itt ugye ma ez egy polgári jogi, magán emberek, magán szereplők közötti történet. Tehát itt ilyen nincsen, itt nem vagyunk kötelesek válaszolni, tehát ha mi 100%-ig meg vagyunk győződve arról, hogy ez a tartozás ez elévült, akár azt is megtegyük, hogy nem válaszolunk, de egyébként nem érdemes ezt tennünk. Azért nem érdemes ezt tennünk, mert nem lehetünk benne 100%-ig biztosak, hogy valóban elévült a tartozásunk. Viszont ha itt arról van szó, hogy egy valóban elévült tartozást próbálnak rajtunk behajtani, akkor nekünk az elévülésre kell, ez a legbiztonságosabb, amit mondhatunk ebben az esetben, az elévülésre kell hivatkozni, és kérni, hogy bizonyítsák azt, hogy ez jogos ez a követelés. Amennyiben a tartozás valóban elévült, attól még egyébként beperelhetnek minket, és a bíróságnak meg kell állapítania utána mi kérésünkre, hogy valóban elévült a tartozásunk.
1: Uh-huh.
0: Csak ugye itt nagyon, sokféle jogi, megmondom, nem jogi, tehát itt a, például az adott ügyintézőnek az agilis fellépése, hogy milyen hangnemben hív föl minket, mert telefonon is szoktak ezek, vagy csönget be hozzánk, hogy te, a nagyon, hogy is mondjam, ez egy ilyen pszichológiai hadviselés jellege persze. van ennek a dolognak abszolút. Tehát az a lényeg, hogy mi legyünk tisztában azzal, hogy nem lehet velünk bármit megtenni. Tehát, hogy itt a jog,

0: nagyon komolyan védi az adóst is, nagyon helyesen egyébként, és mindenképpen kérni kell, hogy az iratanyagot megismerhessük, és hogyha szükségét érezzük a dolognak, akkor érdemes egyébként jogi segítséget kérni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 100 000-ért föl kell bérelnem egy nagyon jó ügyvédet, mert ez például kevesen tudják azt, hogy a kormányhivataloknál tehát érvényesít, lehet kérni jogi segítségnyújtást. Ez ugye nem azt jelenti, hogy adnak egy ügyvédet nekem, aki peremben segíthet, jelenti, de azt jelenti, hogy például, ha azt mondom, hogy velem szemben történt egy dolog, amit én jogilag nem értek, akkor kérhetem a kormányhivataltól, hogy jogi tanácsadóként valaki segítsen nekem ezt értelmezni.
1: És meg is teszi.
0: Igen, ez van egy ilyen szolgáltatása, igen. És ezért nem kell külön fizetni, illetve az ügyvédi kamarák szoktak adni egyébként ingyenes jogi tanácsadást, meg néhány ilyen olyan típusú ügyvédi testület, mint a TASZ, vagy pedig a város mindenkié, ugye a kilakoltatásoknál, vagy a emberi jogi kérdések, a Helsinki Bizottság nagyon gyakran, de nem csak ilyenekről van szó, tehát mit tudom én, egy ilyen ügyben is nyugodtan kérhetünk jogi segítséget, mert nem fognak minket elhajtani, hanem valamilyen formában egész biztos, hogy fognak segíteni. Nyilván, ha az ügy nagyon-nagyon bonyolult, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy be fognak minket perelni, és akkor ügyvédre van szükség.
1: Egyébként független attól, hogy közüzemi díjtartozás, vagy egyéb ugyanaz az eljárás, tehát hogyha kiadták, eladták követeléskezelőnek, és lejárt az elévülési idő, akkor teljesen független, hogy honnan jött ez.
0: Hát amennyiben már egy követeléskezelőnél van ez a tartozás, akkor teljesen mindegy, mert ez egy pénzösszeg, amivel mi tartoztunk valaha, ez mondom egy természetes kötelemmé átalakult, és úgynevezett, tehát ha tényleg elévült, akkor is elképzelhető, hogy ezekkel a módszerekkel rávesznek minket az úgynevezett önkéntes teljesítésre.
1: Mert hogy az lehet.
0: Hát természetesen.
1: És ezért csinálják
0: természetesen.
1: Ezt.
0: És az a helyzet, hogy bármit fizetünk, tehát most küld nekünk rögtön az ügyvédi felszólítás mellett egy sárga csekket. Régen ez nagyon divatos volt.
1: Akkor az ember
0: volt egy ilyen latin nevű cég, aki mindig úgy küldte, igen. Nem akarom kimondani a nevét.
1: Valami Justit. Néha,
0: még most is, igen, ez ilyen. Még most is létezik ez a cég. És most is kezel követeléseket.
1: Csak már nem küld sárga csekket.
0: Nem küld, de régen küldött. Tehát azonnal küld egy kis összegű sárga csekket. Ugye, ha azt befizettük, most
1: akkor
0: is
1: azzal
0: lehet,
1: elismered?
0: Akkor azonnal el van ismerve. Aha. Teljesen mindegy, hogy el van-e évülve, mert a jog szerint ez már önkéntes teljesítés, és arra utal, hogy mi ezt a tartozásként elismerjük, és ki akarjuk egyenlíteni. Ugyanez, hogyha írunk egy olyan válaszlevelet, amiben részletfizetést, csökkentést, halasztást kérünk, ugyanez. Tehát ez ugyanúgy ráutaló magatartást, tehát nem szabad ezekre semmi ilyesmiben válaszolni, mert akkor legyünk vagy hát nem szabad, hát most ha ki akar válaszolni, de akkor legyen tudatában annak, hogy feltehetőleg be fogják rajta tudni hajtani ezeket az összegeket, és arra kell például számítani, hogy egy 100 000 forintos banki tartozás esetén körülbelül 90 000 forint tud lenni évente az, amikor már követeléskezelőnél van a dolog, tehát majdnem 100% tud lenni, amivel gyarapszik, úgymond a tartozás.
1: Hízik.
0: Mert mondjuk van 10 év körüli kamat, és akkor ilyen-olyan tartozások.
1: De hát az nem évül el, egy banki hitel, az nem évül el.
0: Hát a banki hitel is ugyanúgy elévülhet, mint bármilyen más tartozás, csak ritka.
1: Igen, mert azért a bankok nagyon odafigyelnek, hozzáteszem jogosan, hogyha ritka. Nem fizetsz, akkor azonnal küldik a...
0: Így van, mert ugye az elévülési idő csak akkortól kezd el számítani, ahonnantól nincsen sem teljesítés, sem megkeresés az üggyel kapcsolatban.
1: Igazolt megkeresés.
0: Igen, és jogi formája. Tehát jogi formában megkeresésnek minősülő megkeresés. Mert ha például nekem a mobiltelefon szolgáltató ír egy levelet, ami alá van írva mondjuk a, nem tudom én, az osztályvezető által, hogy én tartozok, az nem minősül annak, tehát attól még ugyanúgy mehet tovább az elévülési idő. Viszont ha
1: SMS-t küld, mondjuk, egy SMS-t küld, mert...
0: Nem.
1: Az sem
0: tehát a sima szolgáltatói fizetési felszólítás, ezt a törvény kimondja, az nem szünteti meg, tehát az elévülésben nem számít. Az számít, hogyha ő már fizetési meghagyást küldett, tehát közjegyző,
1: igen,
0: ügyvédi felszólítás, ugye az ügyvédi felszólítás az egy külön, külön jogi kategória, tehát, és a bank ezt fogja csinálni, tehát azért ez nagyon ritka, hogy banki tartozás sima elévüléssel meg tudjon szűnni. Elképzelhető, hogy van ilyen, de nagyon ritkának kell lennie. És még egy dolgot szeretnék mindenképpen elmondani, az, hogy nem vesszük át a tértivevényes levelet, az nem jelenti azt, hogy mi nem vagyunk kényszerítve.
1: Ez kézbesítettnek minősül.
0: A második tértivevényes megkeresés utáni 5. napon kézbesítettnek minősül, ez úgynevezett kézbesítési vélelem, tehát az, hogy mi úgy csinálunk, mint nem lennénk otthon, az
1: mint
0: sajnos nem lesz megfelelő ebben az esetben.
1: Fú, szerintem nagyon sok, nagyon fontos információ hangzott el itt az elmúlt negyed órában. Én biztos vissza fogom hallgatni még 3-4-szer, hogy minden jó beépüljön, ezt javaslom a hallgatóknak is. Zentei Andrásnak, a hovége.hu főszerkesztőjének meg nagyon köszönöm, hogy ilyen jól összefoglalta.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és sokat írtunk egyébként a hovége.hu-n erről, úgyhogy ott is nyugodtan lehet
1: ott
0: olvasni, mert
1: utána
0: részletesen és érthetően le van írva minden. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Facsipesz.
1: És néhány perccel ezelőtt már mondtam, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is itt ül a stúdióba, szép csendbe itt ül, de most már tiéd a szó, szia!
3: Szia Kriszta, üdv mindenkinek!
1: Sokan azt gondolják, hogy csak nyáron fontos az, hogy hogy használjuk külföldön a bankkártyát. Én azt gondolom, hogy ez már régen megdőlt. Először is az utazási szokásaink is nagyon változnak. Idén nyáron például látom olyan statisztikát, hogy aki tudott északra menekült, by the way, jó ráfázott, mert Svédországban is olyan meleg volt, de mindegy, szóval, hogy nagyon kitolódott az, hogy mikor, hova megyünk. Én azt gondolom, hogy még most is, itt augusztus végén is nagyon aktuális az, hogy a külföldi bankkártya használatról beszéljünk, és minden évben kell beszélni, mert mindig elfelejtjük. Mik a legfontosabbak?
3: Érdemes pár óvintézkedést, vagy elővigyázatosság intézkedést megtennünk, mielőtt útnak indulunk. Először is, hogyha nem volt beállítva SMS, vagy felugróablakos értesítés a tranzakcióinkról, ezt mindenképpen igényeljük a banknál.
1: Ez ingyenes, lehet igényelni? Azt tudom, hogy utána fizetünk.
3: A felugróablakos, az ugye a banki applikáció segítségével történik, az teljesen ingyen van, nincs mobiltelefon szolgáltató, úgyhogy az ingyenes, az SMS az pénzbe kerül, persze az is csomagtól függ, de mindenképpen biztosítsuk be magunkat, hogy látjuk a tranzakcióinkat, ez nagyon sokszor megvédhet minket, ha nem mi kezdtük azt a tranzakciót véletlenül. Aha. A másik, hogy érdemes jelezni a bankunknak, hogy mert jellemzően így szokott lenni, hogyha külföldre megyünk, picit mások a költési szokásaink, egy telefont mindenképpen megér, illetve...
1: Hogy szóljunk, hogy mi most elmegyünk külföldre a bankkártyánkat?
3: Éppen az Antarktiszon leszünk, bár ott kevés a fizetési lehetőség, de mondjuk egy távolabbi országban vagyunk, és ezért megszaporodik. Különben jöhet a telefon, hogy szokatlan költést, szokatlan összegeket
1: ér. Én már ezt egyszer megértem Olaszországba, hogy a bank letiltotta, és akkor elkezdtek engem hívogatni, és nem értettem, aztán végül fölvettem, és akkor értettem meg, hogy nagyon is árkus szemekkel figyelik, hogy most ez mi, ez tényleg én fizettem, tényleg ennyi eurót, úgyhogy ez, én végül is nem haragudtam, amikor rájöttem, hogy miért. De ez is bankja válogatja.
3: Tehát igen, van a saját érdekünkben történik, nem ellenünk, tehát minket véd a bank. Ezt egyébként, ezeket a beállításokat mi is elvégezhetjük, ugyanis a kibercsalások elleni harc keretén belül a Nemzeti Bank elérte, hogy a gyakorlatilag azt kell, hogy minden banknál ingyenesen, bármikor módosítva be tudjuk állítani a tranzakciós, illetve fizetési limiteinket. Ezt azt gondolom a minimum ma már.
1: Az appon belül is be tudjuk állítani egy fél másodperc alatt.
3: Így van, és ezzel éljünk is, tehát hogyha azokat a limiteket levesszük, akár úgy, hogy fizetés után napvégén mindig levesszük, akár úgy, hogy valami gondot érzékelünk, valami problémát látunk, vagy csak gyanakszunk, akkor nem feltétlen kell letiltani a kártyánkat, hiszen az internetbank kijelszavakat nem tudják a csalók, nem tudnak beférkőzni ebbe a rendszerbe. Ha nullára állítjuk a kártyánkat, akkor ez nulla, illetve van arra is lehetőség, hogy sok banknál, hogy csak felfüggesszük a kártyánkat, hogyha valami problémát érzékelünk, a letiltásra gyártás esetén ugye az újra pótlásnak, az újra gyártásnak pontosan így van, ez pénzbe kerül. Aha. Tehát ezt mindenképpen érdemes megtenni. Azt is érdemes megnézni, hogy van esetleg biztosítás a kártyánkon, erről már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy ha van is, a prémium vagy gold kártyák jelentik azt a szintet, amikor esetleg ezek megfelelőek lehetnek, de bizony nagyon sok függ attól, hogy pontosan hova megyünk, mik a körülményeink. Ha egy magas hegyi túrára megyünk, snowboardozni megyünk, akkor ez bizony...
1: Vagy egy városlátogatása, nagy különbség van.
3: Nagy különbség van, mint ahogyha Amerikába is, hogyha megyünk, ott olyan, vagy az észak-amerikai féltekét általában tudom mondani, ott olyan orvosi kezelési költségek vannak, amit egy kártya néhány milliós orvosi kezelési költsége, betegségbiztosítása nem fedez. Tehát ott kell egy saját, igen erős kiegészítő biztosítás.
1: Egy pillanatra ugorjunk vissza arra, hogy manapság már szerintem 10 emberből 9-nek a telefonján is ott van a bankkártyája. Mi van akkor, ha ellopják a telefonomat? Elvileg a bankkártyámhoz csak úgy tudnak hozzájutni, hogyha a FaceTime működik, tehát hogyha az arcomat leolvassa, de azt gondolom, hogy ezek a csalók már mindenre képesek, vagyis milyen óvintézkedéseket kell ilyenkor tenni, hisz abban van mindenünk, ugye ma már a telefonunkban.
3: Minden egyes eszközünk vonatkozásában erős jelszavakat használjunk, vagy még jobbak a telefon esetében a ugye, biometriai azonosítások, tehát hogy csak az új lenyomatunkkal lehessen belépni, vagy a szemünket kell oda tartani, hogy iris azonosítás történjen, ez mindenképpen nagyon fontos. A másik pedig, hogy azért akár ott a családban, hogyha jön velünk valaki külföldi nyaralásra, legyen elmentve jól hozzáférhető helyen a banknak a telefonos ügyfélszolgálata, hogyha mégis úgy döntünk, hogy letiltjuk a kártyát, akkor ezt egy pillanat alatt tegyük meg. Ugye beszéltünk arról, hogy a Nemzeti Bank azt külön elvárja a hitelintézetektől, hogy ne az 5 perc alatt férhessünk hozzá, mint egyébként egyéb tranzakció. A banki telefonos élőhangos ügyfélszolgálathoz, hanem ilyen esetekben maximum 2 perc az elvárás. Hogyha az előtt következik be a kár, hogy értesítettük a bankot, akkor 15 000 forintig kell nekünk állni ezt a kárt. Ez azért van, mert annyi a PIN-kódos limit, aha, de ezzel alól egy nagyon sajnálatos és súlyos kivétel van. Ha a mi súlyos, felroható gondatlanságokból, hibánkból történt meg ez a dolog, tehát mi adtuk kézbe szinte a bűnözőknek a bankkártyákat.
1: Neki.
3: A bankkártya adatainkat, oda tettük, kis cetlin rátettük az összes PIN-kódunkat, azonosítókat.
1: A telefon tokjába
3: a telefon
1: mondjuk
3: betettük. Aha. Akkor ez elég problémás lehet. Hozzá kell tenni azt, hogy ugyanakkor ezt a jogvitát a banknak kell bizonyítani ennél a jogvitánál, uh-huh, hogy tényleg felrohadtó súlyos gondatlan magatartásunk miatt következett be a kár.
1: Azért ez a ritkább, valljuk meg. Sokkal ritkább szerintem. Bár az szerintem sok ember tartja a pénztárcájába, a telefontokjába, a különböző PIN-kódjait, amit én nem is egészen értek. Viszont most eszembe jutott, miközben beszélgetünk, hogy jött egy felháborodott hallgatói levél is, és szeretném, nyilván idősebb emberről van szó, hogyha tisztába tennénk, mert ezek szerint még mindig nem mindenkinek evidens, vagy nem mindenki tudja betéve. A történet az ugye említetted, hogy 15 000 forintig lehet mindenféle PIN-kód, meg minden hitelesítés nélkül pénzt költeni. Ugye az idősebb korosztály már nagyon hőbörgött ez a csippes új bankkártyákkal kapcsolatban, is féltek tőle. Ez a történet egy kicsit erről szól, arról szól, hogy egy bácsi vásárolt, mit tudom én, 3000 vagy 2000 forintért, és hogy akkor is kérte tőle a PIN-kódot a hipermarketbe az a gép, és ő föl volt háborodva, mert úgy tudta, hogy 15 000-ig nem kell. Elfelejtik azt az emberek, hogy van egy vásárlási limit, amit után mindenképpen kérnek, tehát mondd most ezt el, ismételjük el.
3: Igen, ez nagyon sokak számára keveredik, mert az egyik szabályt tudják.
1: A 15 ezeret tudják.
3: A másik szabály úgy szól, hogyha elérjük a 150 eurót, akkor a túllépés után általában meg szokták kérni, sőt, meg szokták kérni a PIN-kódot is. Tehát a 15 ezer mellett 150 eurónként, hogyha ezt a költési limitet meghaladtuk, ez nem gondolom, hogy magyarországi szabály lenne, ez a nemzetközi kártyatársaságoknak a szabálya, akkor ismételten meg kell adni. Ugyanazt tudom mondani, mint az előbb beszélgettük, a PIN-kód megadása lehet, hogy egy másodperc, cél több az életünkből, viszont minket véd. Tehát azért van a PIN-kód, azért van az a még egyszeri azonosítás, hogy nehogy csalók kezébe kerüljön az a kártya, és ők gond nélkül ezt meg
1: tudják tenni. Egyébként, hogyha mondjuk egy bankautomatánál, ugye arról is beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, hogy mennyire fontos, hogyha telefonos bankkártyánkkal, csak így hívom, azzal kezdek el egy tranzakciót egy ATM-nél, és nem lépek ki, akkor a következő végan tud az én pénzem megarázdálkodni, és nem is ő a hibás, nem is ő a csaló, nem én vagyok, aki rosszul csinálta. Ugye erről elég sok szó esett. A kérdésem az, hogyha én felfedezem, hogy valami ez történt, vagy az történt, vagy a PIN-kódot beütöttem ott a tósamba, és a következő, és nem szakadt meg, akkor ha azonnal a bankomhoz fordulok, akkor a bank köteles jót állni, vagyis nem vesztek a pénzemből?
3: Természetesen a leghasznosabb és a legjobb megoldás az, hogyha ott maradok a bankautomatánál, és azonnal megpróbálom, vagy ha elléptem, akkor visszalépek, és a legtöbb automatára ki van írva közvetlenül az, hogy milyen bejelentést kell tenni. Beszéltünk arról is két szót már, hogy ilyenkor egy picit bonyodalmas a dolog. A jogszabály úgy fogalmaz, a pénzforgalmi törvény, hogy ilyen esetekben, amikor jogosulatlan utaltunk, vagy más vette föl a pénzünket, a bank köteles minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy a kártérítés megtörténjen. Ugye ő nem léphet föl hatóságként, vagy nem kötelezheti a jogtalanul előket élvező ügyfelet, aki megkapta a pénzünket, hogy már pedig azonnal ezt tessék visszautalni. Abban viszont segíthet a mi saját bankunknak és nekünk is, hogy megadja a kontaktokat, megadja azt, hogy hogyan tudok eljutni ehhez a másik ügyfélhez, és innentől kvázi polgári követelésként én azt mondhatom, hogy bocsánat, ezt nem önnek utaltam, ön nem tudja bizonyítani, hogy valami ellenszolgáltatásként fizettem, úgyhogy kérem vissza a pénzem.
1: Facsipesz. A kibercsalásokról évek óta beszélünk, és én számomra mindig megdöbbentő volt, hogy hány 10 milliárd forintot húznak le a jogtalanul ezek a nyavajás kibercsalók. Azt olvastam, hogy talán tavaly már kevesebb pénzt tudtak lenyúlni, mint valami döbbenetes számok voltak. Tavaly már talán kevesebbet tudtak lenyúlni, mert a Nemzeti Bank is állandóan a nyomukba jár, mert előttük nem tudtak járni, csak utánuk. Tehát, hogy egyre jobban próbáljátok beszabályozni, hogy a bankok is figyeljenek oda, és én már itt többször elmondtam, nekem két banknál van bankszámlám, jobban az egyik a gyerekemé, és olyan különbség van a két banknak a biztonsági rendszerek között, hogy az zongorázni lehetne. Az egyik, ahol szerencsére a gyerekem van, arra azt mondom, hogy résem van, tehát kötve hinném, hogy egy kibercsaló egy kerek forintot is le tudna nyúlni, a másik az sokkal lazább. Mik azok a lépések, amiket most folyamatosan megtesztek, egy kicsit menjünk előrébb, hogy megszűnni nem fog soha a kibercsalás, mert mindig lesz, tudod, azt gondolom, hogy mindig lesz olyan, aki egyszer legalább fölül nekik, már kétszer nem, de most hogy állunk?
3: Én azt gondolom, hogy ha lehet ebbe a történetbe pozitívat mondani, akkor az, amit említettél. Tehát tavaly megtört a 2022 óta meredeken ívelő trend, az, hogy nő a kibercsalásos tranzakciók, sikeres tranzakciók száma, illetve az eltolított összeg. Tavaly ez megtört, jelentősen megtört és visszafordult, mind az összkárnál, mind a lakosságot érintő sikeres kibercsalási kárnál.
1: Ez
3: 30%-kal visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a lakossági kár esetében 15,6 milliárd volt a kár, de hogyha az előző évet nézem, az még majdnem 6 milliárddal több volt, tehát egy trend visszafordult, az összkár esetében ott még jobbak a számok, 24-ben 42,4 milliárd volt, tavaly idézőjelben csak 28,2 milliárd. De,
1: ez akkor is megdöbbentő, szóval...
3: Megdöbbentő, egyáltalán nem szabad leállni a hatósági intézkedéseinkkel,
1: de
3: illetve
1: mik azok?
3: A lépésekkel, de amiknek a gyümölcsét látjuk, az a következő. Egyrészt egy éve indult el a központi visszaszűrő rendszer, ami ha egy bank elengedi a tranzakciót, igen, és mi is elengedtük, akkor egy mesterséges intelligencia segítségével egybe látja az egészet, és még akkor is az 5 másodperces utáson belül megfogja, illetve visszajelz a banknak, hogy álljon le. Ez nagyon hatékonyan működik. Másrészt kőkeményen, ahogy te is mondtad, nagyon sok banknál elértük azt, hogy egyrészt jobban azonosítsák az ügyfeleiket, takarítsák ki a padlásról a úgynevezett stróman számlákat, tehát az olyan számlákat, amik bűnözőket hoztak létre.
1: Ja, hogy figyelik mindig
3: ezt. Ez az ügyfél azonosítás nagyon sok banknál nagyon jól működik. Ez a valós visszaélés rendszer, ami nagyon sok elem alapján azonosítja, hogy bizony ez egy szokatlan tranzakció, az ügyfelem nem ilyet szokott, ez is nagyon jól működik.
1: Meg az, hogy egy csomóan elkezdték használni szerintem a fizetési kérelmet. Tehát ez megint egy olyan dolog, én is elkezdtem használni, amiről tudja az egyik a másikról, hogy
3: tőled jön, igen, te kezdeményezed.
1: Tehát és ez is segít.
3: És egy utolsó elemet is hadd mondjak el, ez a limit beállításoknak, az ingyenes limit beállításoknak, módosításoknak a rendszere, tehát mi ügyfelek is tudatosak lettünk. Ezek a fő intézkedések, amelyek gyakorlatilag összeálltak. Talán még egy elemet hadd mondjak, ha ez az erős ügyfélhitelesítés nincs meg, tehát a kétfaktoros ügyfélhitelesítés nem csak a banki rendszeren, hanem egy tőle független rendszeren, a telefonommal, a új lenyomatommal, egy megadott SMS jelszó a telefonon, még egy ügyfélhitelesítés kell, ha ez nincs meg, tavaly év vége óta él az a szabály, hogy a bank állja ilyenkor a kárt, kibercsalás esetén automatikusan.
1: És állják is?
3: Muszáj nekik, mert ez jogszabályi előírás, ez nem vita kérdés.
1: Akkor ti látjátok, hogy melyik bank az, amelyik sokkal kevesebb kibercsalásból származó kárt kell, hogy kifizessen, és melyik nem. A kérdésem az, hogy szerintem a kibercsalás az, ami a leggázabb ma, hogy miért nem teszitek ezt közzé?
3: Természetesen először, tehát fokozatosan haladunk, az első az, hogy felszólítjuk ezeket a bankokat, hogy ezt tegyék meg. A második, amit te mondtál, hogyha érzi a fogyasztó, és ez is a döntési szempont, hogy bizony én nem csak úgy választok bankot, hogy mennyi a költség, a díj, hanem hogy milyen biztonságos is, ha ezt nagyon sokan érzik, azt gondolom a lábukkal is fognak szavazni, és gyakorlatilag ezt látni fogják.
1: Fogunk még erről beszélni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt az elmúlt percekben a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Elvárlak legközelebb is. Mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében természetesen, mint mindig, most is Bicó Tomi volt segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Szép napot!
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat az iskolákban. Leállították a tiszalöki vízaerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. Leállították a tiszalöki vízi erőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. A térség tiszás parlamenti képviselője Szakács Péter Lajos közösségi oldalán azt írta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel juttatva némi többlet ez a folyó alsóbb szakaszait. Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónaphoz képest. A korábbi 8-9% után most 7% körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa. Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7,5%-os idei módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra, az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3%-ra nőtt volna a deficit. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak idén évvégéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutatják be a projektötleteket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 1-én az Egon, valamint Egyed nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Egon germán eredetű név az Egbert, Egmont, Edwin nevek becézéséből önállósult, jelentése pedig fegyver. Szeptember 1-én kívül az Egonok ünnepelnek még április 23-án, valamint július 15-én is. Becézése Egonka, Egus, Eguska. A név jeles viselői Schmidt Egon természettudós, valamint ön, kedves Egon. Szintén ezen a napon köszöntjük Egyed nevű hallgatóinkat. A görög-magyar eredetű férfi név az Aegidius névből ered, jelentése pedig pajzshordozó. Ünnepelnek még az egyedek február 17-én, március 13-án, valamint április 23-án is. A név becézése Egyedke, Egyke, ezen a napon köszöntjük még Artúr, Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, Gedő, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ignác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, Júda, Kende, Kund, Kurt, Naomi, Noémi, Tamara, Verita, Veréna, valamint Zádor nevű hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 1-én. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1535-tel kezdünk, szeptember 1-én Jacques Cartier, francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt. Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is. Ugorjunk egy 100 évet, 1642. szeptember 1-ére. Ekkor született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. Ugorjunk a 19. századba, 1862. szeptember 1-én született Kövesligeti Radó geofizikus, csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Kövesligeti színképelemzéssel és csillagászati fénysebességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 1-én született Francis William Aston, Nobel-díjas angol kémikus és fizikus. És azért nem menjünk most sem messzire, 1892. szeptember 1-én elkészült a budai körvasút. Most ugorjunk a 20. századra, 1922. szeptember 1-én halt meg Petsz Samu, építész, műegyetemi tanár. Ő tervezte többek között az országos levéltár budai épületét, valamint a Városligeti Fasori Evangélikus templomot és gimnáziumot. Folytassuk 1939-el, szeptember 1-je a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagy háború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról. Ugorjunk 1975-re, ugyanis szeptember 1-én született Gloria Estefan, a latin popzene egyik legfényesebb csillaga. Folytassuk 1994-jel, szeptember 1-je, Pécs napja, annak emlékére, hogy 1367-ben 5. Orbán pápa elküldte az egyetem megalapítására feljogosító beleegyező oklevelet. 3 évet lépünk előre, 1997. szeptember 1-én meghalt Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Figyelem!

0: 2026. szeptember 1-je kedd, Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 31-től 37. vers. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Elmélkedés. Kafarnaumban Jézus tanít, és szavai lenyűgözik a hallgatókat. Szavának hatalma volt, írja Lukács evangélista. Jézus tehát nem csupán okos érvekkel, szép megfogalmazással és érthető példákkal tanít, hanem olyas valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek, a tanítás belülről formálja őket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. A gonosz felismeri őt: tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ekkor hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. Ez az esemény nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem valóságos erő, amely áthatja a lelket és felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. A tanítvány számára ez örömhír és feladat is. Örömhír, mert van valaki, aki erősebb minden gonosz erőnél. És feladat, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljunk. Isten igéje által építsünk, gyógyítsunk, felemeljünk. Mindenki, aki befogadja Krisztus szavát, megtapasztalhatja annak átalakító erejét. Nekünk is vannak lelki rabságaink, félelmek, bűnök, önzések. De Jézus szava ma is képes megtisztítani, megszabadítani. Ne féljünk gyógyító szavától, gyógyító érintésétől. Uram Jézus Krisztus, te hatalommal tanítottál, és szavad gyógyulást hozott annak, akit a gonosz lélek uralt. Jöjj, Uram, szólíts meg engem, és szabadíts meg mindattól, ami elválaszt tőled. Szabad legyen világosság számomra, amely rendet teremt az űrzavarban, békét a nyugtalanságban, reményt a kételyek között. Ne engedd, hogy bármilyen félelem vagy bűn fölém kerekedjen, hanem újíts meg lelkileg, és add, hogy én is erősítsek másokat azzal a szóval, amit tőled kapok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádiót.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Robin Hood neve összefolt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával és a hatalmasok igazságtalansága elleni küzdelmével? Bár hírneve immár 600 éve fényesen ragyog, a tudomány máig nem bizonyította be, hogy Robin Hood valóban létezett.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd kalkuttai gyümölcsös pulyka mellett hoztam önöknek mazsolás rizssel. A hozzávalók 4 személyre 60 deka pulyka mell, 4 deciliter főzőtejszín, 1 deci olívaolaj, 2 deciliter édes fehérbor, 1 darab banán, 1 darab ananász és egy üveg medgy. A fűszerekhez majoranna, köri, só és fehérbors kell. Elkészítési módja a következő. Felhevített serpenyőben olívaolajon a lisztbe forgatott pulyka mell filéket mindkét oldalán hirtelen megsütjük. Ezután kiemeljük a hússzeleteket a tányérra, a visszamaradt zsírjában a karikára vágott banánt és a kockára vágott ananászt a meggyel megpároljuk. Főzőtejszínnel felengedjük, fehérborral és köriporral beforraljuk. Sóval, fehérborssal ízlés szerint fűszerezzük. Az elkészítés ideje nagyon rövid, 10-15 perc alatt elkészíthető, köretként mazsolás rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Becsengetnek, 1,2 millió diáknak kezdődik meg a tanév kedden. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza a vagyonkezelő alapítványoktól. Marad még a nyári hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, köztük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A négy KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi vízkivilágítást is. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés keddtől a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. A napokban tetőzik a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollenkoncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-ei megmérettetésen egyéni páros és váltó versenyszámok közül választhatnak majd az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
0: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
11: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
11: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Partizóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló, mi ez? A Kossuth utcán. Partizóna söröző. Gyulán, mi ez? Partizóna... Ezen a héten... Hát nem hallok semmit.
2: Nyisd ki a füle.
1: Ezen a héten a gyulai... Milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát, nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát, ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani, ez célszerűnek tűnik. Adja meg golyóst. Ha ön szereti a feketé... Ezt a műsort a PEB...
3: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
1: Most is kezdheted előről. Mire ezt fölveszünk? Astra videótéka, Gyulán a Kossuth. De ugye, nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögjít egy folytában.
3: És én akar haza, nem megy haza.
1: Te sietsz, érted?
3: Nem megy haza.
2: Hát honnan tudod, hogy röhögök?
1: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos,

0: Az 1300 köbcentiméteres 323-as.
1: Figyelj, itt az elején is volt valami, ami...
0: Nem lehetett 323-as Trabantot hirdetni. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusa. Itt állt meg a tudomány.
2: Ezt... Na, mondja.
0: Ne gondolkozzon sokáig. Az meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, de... Ne gondolkozz, de gondolkozzon csak nyugodtan. Tehát. Itt végünk van, öregem, innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább, ez tuti. Leveszem az akó, az is már rábízott a rögést. Na, ne gondolkozzon sokáig. Spekuláljon csak nyugodtan. Spekulálja. Na, nem tudok rád nézni, érted, fordul.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.